0: Történeti Parkban. A fesztiválon 40 kiállító mutatja be a kávé és a tea világát. A kiemelt vendég japán lesz, így a látogatók a tradicionális japán tea kultúrával és a matcha teával is megismerkedhetnek, mondta el a Sláger FM-nek Puskás Krisztina főszervező.
1: A Budapest Café and Tea Fesztivál azzal a céllal valósul meg, hogy egy helyen mutassa be a kávé és a tea világának sok színűségét. A programok között szerepelnek majd kávé és tea kóstolók, bemutatók és edukációs programok, valamint szeretnénk több innovációt is bemutatni, több cég is itt fogja elsőként megmutatni azt az innovációs termékét, amit szeretne piacra vinni. Itt szeretnénk elsőként most Japán, mint vendégországot bemutatni. Nagy örömünkre a japán nagykövet fogja megnyitni a fesztivált.
0: A szervezők célja, hogy a rendezvény hosszú távon Budapest meghatározó gasztrokulturális eseményévé váljon. Júniustól ismét naponta közlekedik az Emirates Budapest és Dubáj között. A jelenlegi heti 4 járat május végére fokozatosan heti 6-ra bővül, majd júniustól újra napi járat indul. Az Emirates globális hálózatának 96%-a már helyreállt. Újra működik a Margit sziget egyik legnépszerűbb látványossága, a zenélő szökőkút. A Budapest Közművek közleménye szerint a szökőkút idén is zenére koreografált vízsugarakkal, napnyugta után fényjátékkal és vízpárára vetített kisfilmekkel várja látogatókat. A 36 méter átmérőjű, 400 köbméteres medencével rendelkező szökőkút Európa egyik legnagyobb zenélő szökőkútja, 154 fúvókával és 25 méter magas középső vízsugárral. A teljes 11 órás zenei programban klasszikus és gyerekdalok mellett olyan előadók is szerepelnek, mint Calvin Harris, a Guns N' Roses, a Coldplay, Avicii, Justin Timberlake és Ed Sheeran. A szökőkút október 31-ig üzemel. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között mindig mondom pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, és pontosan tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére ebben a műsorban, akik képesek és tudnak a kulturális, meg a zenei életünkre hatással lenni, és Little G. Weaver nagyon régóta hatással tud lenni a kulturális, meg a zenei életünkre. Örülök, neked már rég láttalak.
2: Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy látlak.
1: Jó, hogy régen volt. Jó, hogy jöttél. Hogy van a lelked?
2: Nagyon szépen köszönöm, egészen jó. Pláne most, hogy itt ülhetek. Régen nem beszélgettünk.
1: Hát azért mondom, tényleg. Már rég láttalak, de annyi vagy apropó van most, hogy hál' Istennek van miről.
2: Hála Istennek.
1: Beszélgetni. Itt volt a te barátod nem olyan rég, a Vasicsek.
2: Így.
1: Innen csókoltatjuk egyébként.
2: Így van. Szevasz, Hocsi bácsi.
1: Valami elképesztő produktummal jöttetek elő, elképesztő különleges produktummal.
2: Így van.
1: Hát tulajdonképpen bemutatjátok Budapestet, az igazi Budapestet picit másként.
2: Lehet Budapest, vagy bármilyen nagyváros, vagy város, ez egy városi rapszódia.
1: Pesti rapszódia, nem?
2: Ez inkább városi rapszódia, tehát az a lényeg, hogy az eléről kezdjem a történetet, tehát Vasicsek János, költő, énekes, zenész úr, előjött egy olyan ötlettel, hogy kreált egy olyan anyagot, aminek az a neve, hogy panoptikum.
1: Igen.
2: És már régóta dédelgette ezt az anyagot, és megkérdeztem, hogy mégis hát miről szól ez a szöveganyagról beszélünk, és akkor mondta, hogy van egy körúti bérház, aminek a lakóiról szólnak a szövegek, dalszövegek, versek, és akkor azzal lenne az ötlete, hogy ezeket a dalszövegeket kéne, vagy szövegeket kéne megzenésíteni, és akkor minden dal egy-egy karakterről szól, és így bemutatjuk ugye az egész
1: bérházat,
2: és az lesz majd a konklúzió nagyjából, hogy minden sors azért így körbeér.
1: Igen.
2: És hát szerintem ez szenzáció, szenzációs.
1: Az izgalma.
2: Így, és ráadásul a karakterek baromira viccesek, nagyon tanulságos minden történet. Megmondom őszintén, ugye én afroamerikai blues zenét játszom, angolul énekeltem a világ életemben, soha nem vettem részt ilyen magyar nyelvű projektben.
1: Ez az első.
2: Voltak próbálkozásaim, még mielőtt kimentem Amerikába, akkor azt gondolták, hogy mit tudom én, ilyen magyar popstárt próbálnak belőlem faragni, ez nem sikerült. És tulajdonképpen azóta nem próbálkoztam ilyennel. Eleve ez az egész szerzési procedúra, ez új volt, mivel hogy egy meglévő szövegvázlatra kellett kreálni egy zenei anyagot, és meglepő módon ez egészen könnyen sikerült, de ez biztos, hogy sőt 1000% a Vasicseknek a szövegei egyszerűen zseniálisak. Tehát nagyon jól bánik a szavakkal, nagyon jól énekelhető.
1: Hát egy költő.
2: Minden, hát egy költőről van szó, és nem is akármilyen. Eleve én azért lettem kíváncsi, hozzátenném az egészre, mert én fogszabályzásra hozzámentem, mert ő egyébként civilben ilyen fogorvos. És ugye hát volt egy évünk, hogy beszélgessünk mindig így a székben.
1: De volt vízipólós ráadásul.
2: Ráadásul. Ugye? Tehát jó a sztoria, és az a lényeg, hogy egyik alkalommal odaadta a verses kötetét, amit én elolvastam, és ámultam, bámultam, és így lettem, így érdekelt ebben az egészben, hogy na, mutasd már meg azt a szöveget.
1: No, de azért is örülök, hogy most erről hosszabban tudunk beszélgetni, mert nagyon érdekel az alkotói folyamat. Eleve itt már elmesélte, hogy ugye hobóval kezdtek el, azt te tudod erről?
2: Igen,
1: tehát a hobó is belefolyt az alkotásba, de az is egy speciális dolog volt, hogy elküldözgette a karaktereket, a karakterleírásokat, és aztán abból hogy született vers, de most nem ez a lényeg, mert azt már egyszer meghallgattuk, a zenére vagyok kíváncsi, hogy így, hogy te nem feltétlenül a magyar nyelven alkotsz, neked ez nehezített pálya volt zeneileg is? Vagy nem, abban már nincsenek nyelvek.
2: Nem, csak ugye a tradicionális blues, vagy tehát ez egy más szövegstruktúra.
1: Igen. Ez nincs az afroamerikaiban.
2: Nem az, hogy nincsen, ezt a fajtát, ezt még nem csináltam, és az érdekes volt, hogy mondom, így először olvasván, hogy úristen, mit fogok ezzel kezdeni, mert azért az első szövegbázlatban bár voltak rímek itt-ott, de azért...
1: Nem ez volt a jellemző.
2: Nem ez volt a jellemző. A szótagszámok, stb. Tehát csomószor ugye egy ötletet leír a szerző, amit persze egyértelmű látván a papírt, hogy az majd később még dolgozik, visszatér, vagy hasonló. De a lényeg az, hogy ez nagyjából úgy néz ki, hogy mégis van egy bizonyos szótagszám, vagy valami, ami úgy megragadja az embert, az megikleti a zenét, és akkor... úgy gondolom, hogy oké, ez így működhet, ezt az ötletet megmutattam az öcsinek, hogy szerintem ez a dallam, ez a szótagszám, oké, ez jó lenne erre és erre, és mondom, akkor ebből csinálj valamit, és írd és mondd, teljesen patent működött. Tehát annyira éreztük egymást, hogy legközelebbi alkalommal, mikor találkoztunk, szinte tökéletessé formált. Tehát egyből éreztük egymást, értette, hogy én mit gondolok, én értettem, hogy ő mit gondol, és a mai napig is ez baromira olajozottan működik. És remélem, ennek lesz folytatása. Én szeretném, mert egy bérházban jönnek, mennek, költöznek az emberek. Tehát ez a végtelenségig. Panoptikum 47.
1: Na, de hogy ezt meg lehet hallgatni élőben is, kedves igen. hallgatóink, ez az egyik apropó, május 16 Akvárium igen. Klub. Na, ennek is van egy érdek, egy lélektana, hogy készülnek a dalok ugye stúdióban. Uh-huh. Tehát ti még ezt nem adtátok elő, jól tudom, élőben.
2: Még nem, nem, nem. Most próbálunk.
1: Most zajlanak a próbák?
2: Ez, ahogy már hetek óta, igen.
1: Na de az hogy zajlik például erre?
2: Hát most már az egész zenekar, ugye mi felvettünk 6 számot eleve igen. stúdióban, tehát az már megvan, tehát a 13 történet van jelen pillanatban, abból 6-ot felvettünk, kiadhatnánk függetlenül is, de egyelőre arra kértem az öcsit, hogy Vasicsek öcsi, uh-huh. tehát arra kértem az öcsit, hogy várjunk még ezzel. Két dalt közzétettünk már a Fleischmanné, a házmester. Igen, igen. Fleischmanné a házmester sztoria, illetve a Misi, a léhűtő sztoria már megtalálható minden streaming oldalon. Szenzációs dolog szerintem.
1: Még örömlány is lesz, ezt csak mondom a...
2: Minden lesz.
1: Hallgatóknak.
2: Még prostata gyulladásos törpe úszkár is lesz, mert hát a kutya is van a bérházban.
1: Aha, na-na.
2: Tehát, igen. És tehát arra kértem, hogy várjunk, hogy hát ha találok valamit, találunk egy kiadót, aki ezzel hajlandó meg

0: magát, úgyhogy ez
1: tényleg szupergrup.
0: Abszolút mértékben szupergrup, igen.
1: Hát a fő szuper meg itt.
0: És hát én gitározom egyébként, én gitárom, de nem azért, tehát egyébként hozzátenem, Geres is volt annó a dobtanárom.
1: Akkor egyesztem is tudtam.
0: A sorsok körbeérnek, látod? Tényleg. Így van, 16 éves koromban még a Geres is az jártam dobolni, és most tessék.
1: Milyen jó. Tényleg, hogy a sors útjai mennyire kifürkészhetetlenek. Beleugrottunk most a Vasicsek történetbe, valószínűleg azért, mert nem olyan régen beszélgettem vele, de hát van ezt megelőzően, tehát 16-a előtt azért 8-án is lesz egy fellépés. Igen, az nem ezzel a igen. projekttel.
0: Igen, tehát május 16 az Vasicsek, és mindenki jegyezze meg százszor, szóljon a kutyának, macskának, növénynek, hogy jöjjön el, baromi jó lesz, akváriumunk blokkál, de még előtte szintén az akváriumban május 8-án lépek föl, illetve május 6-án meg Szegeden lesz, tehát ki egy dupla koncertet csinálunk egy memphiszi blues legendával, Mojo Queen, Miss Zenod Mojo Queen, úgy hívják a hölgyemény, egy afroamerikai hölgy, aki érdésmond 20 éve volt utoljára nálunk. Aha. Egyszer volt, tehát az 20 éve
1: most
0: volt.
1: És most első szóra jött?
0: Persze, ugyanis Mojo Queen és én nagyon sok mindenen keresztül mentünk, ugye amikor én Memphisben éltem, én vele zenéltem.
1: Igen.
0: És nagyon jól sikerült a közös projektünk, aztán ugye az abba maradt, mert mindenféle ilyen tragikus dolgok történtek, erre most így nem térnék ki, de ilyen családi dolgok a részéről, viszont nagyon sikeres volt a közös projektünk, és ezt most újra csináljuk. Tehát ennyi idő után azt gondoltuk, hogy még egyszer nekiállunk, és érkezik májusban, és vele is felveszünk az új megújult Liturgy Weevil zenekarral, és akkor május 6-án Szegeden a Rakpart 62-ben nyomjuk, május 8-án meg az Akvárium Klubban.
1: Na látod, azért kérdeztem én annyira rácsodálkozva, hogy első szóra jöttem, mert én azt hiszem, nekem egyszer már erről meséltél, hogy itt ott voltak mindenfajta, és nem tudtam, hogy tartjátok-e a kapcsolatot.
0: Persze, tartjuk a kapcsolatot. Én segítettem neki annó 2018-ban, összehoztam neki tehát megismertettem mondjuk úgy egy lemez kiadóval, és akkor az a lemez neki baromi jól sikerült, játszom is rajta, és akkor ilyen Blues Blast Music Award jelölést kapott. Ugyanakkor nem nagyon történt nagy változás, ott valahogy nem tudták sikerre vinni az egész projektet. És az utóbbi időben, ugye én 2018. decemberében, 19-ben visszaköltöztem ide, nem nagyon utazgatok már jó pár éve, ő sem, jött a Covid, stb. Tartottuk a kapcsolatot, de most nyilván most nem napi szinten, megmondom őszintén, hogy az az úriember, aki minket annó összeismerkedett, és összeismertetett, az a fia volt. A fia ott dolgozott, ahol én. Aha. És akkor csak hogy mindenki, a hallgatók is nagyjából maguk elé tudják képzelni, ugye Beale Street, Memphis, Tennessee, a Beale Street Memphisben az olyan, mint a New Orleans-i Bourbon Street, hogy tele van bluesklubokkal, stb. És ugye amikor én Memphisbe költöztem, hát én próbáltam beférni ezekbe a bluesklubokba, és akkor jöttem, mentem minden nap, és az utca végén láttam egy hölgyeményt, volt a 140 kiló, hatalmas, hátul, elől, mindenhol hatalmas, és baromi jó élmény volt, másnap mentem be dolgozni, és meséltem a Patricknek, ennek az úriembernek, hogy hát képzeld el, hát én basszus, hát én láttam egy olyan nőt, olyan zseniális volt, mondom, hatalmas mellé voltak, hatalmas feneke volt, úgy énekelt, mint az állat, azt mondja, várjál, szerintem az az anya.
1: És ő volt.
0: És tényleg az ő anyja volt, ő ismertetett minket össze, és tavaly augusztusban Patrick sajnos elhunyt. Uh-huh. És akkor ennek kapcsán nyilván felhívtam, beszéltünk a Mojo-val, sokkal egyre többet beszélgettünk, és akkor úgy határoztam, hogy elhozom ide.
1: Na, hát akkor tényleg első szóra jött.
0: Így.
1: Örülök neki. A régi életedből, az ottani életedből ezek szerint megmaradtak kapcsolatok?
0: Abszolút.
1: Tehát beszéltek abszolút. Mindenfajta úton, módon?
0: Igen.
1: Akkor is, ha nem utazol.
0: Azért van a Messenger, igen, meg érdeklődnek is, pláne hogyha most a választásokat szóba hoznánk, kérdezett mindenki. Figyelj, nem múlik el. Nem múlik el. Tehát zenészek vagyunk, ott éltünk egymás mellett 10 évig. Uh-huh. Voltak, akik többen is, akik jöttek, már azóta Magyarországon voltak, vagy a környéken, Közép-Európát látogattak meg, stb.
1: Amikor itt vannak, te mindegyiket meg látogatod?
0: Volt erre példa, hogyne.
1: És jók ezek a újbóli találkozások?
0: Hát ilyen

0: Eléggé sírás gyanús, mert ilyenkor nosztalgiázunk. Azért hozzá kell tenni, hogy eléggé fura még a mai napig, és szerintem ez a 14 év sok idő, maradjunk annyiban. Uh-huh. Tehát az nagyon sok. És azért nem Európában 14, hanem egy teljesen más, igen, világban 14, és akkor olyan, mint hogy egy teljesen másik élet lett volna. Tudod, ilyen
1: de ilyen neked fura. Már ilyen távoli? Innen Budapestről nézve?
0: Távoli, de ugyanakkor nem szakadtam el, nem tudok, nem is, és valahogy nem is tudok tőle elszakadni, valószínűleg az emberi kapcsolatok miatt is, a zene és a kultúra miatt is, ami ugye az én foglalkozásom, hogy ezzel töltsem az életemet amúgy is, én ebből merítek. Úgyhogy fura, de egyébként az lett volna a cél annó, hogy az, amikor apu miatt ugye haza kellett jönni, hogy majd akkor itt oké, letelepszem, de akkor majd úgy folytatom az utazásokat, stb. Hát nem engednek vissza, de mindegy, majd meglátjuk, hogy abból is mi lesz majd valami.
1: Ja, hogy ennek jogi oka van, hogy nem utazol?
0: Egyelőre visszaút, igen, mert mondták, hogy boron voltam, hogy hagytam az zöldkártyámat lejárni.
1: Aha.
0: Mert általában ilyenkor az a fáma, hogy ha hagyod lejárni a zöldkártyát, akkor utána nem akarnak visszaengedni. Meg nekem volt egy DUI, vezetéses probléma. Lehet, hogy az is a szóban, nem tudom. Volt arra lehetőség, hogy visszaadják a zöldkártyát, amit viszont amire én mondtam nemet.
1: Aha.
0: Tehát ez a lehetőség most megvolt. Tavaly májusban bementem, vissza is adták volna a zöldkártyát, stb. De én jeleztem, hogy én nem akarok már ott élni, én csak szeretnék visszamenni a fiamat látogatni, meg mit tudom én, és azt viszont nem engedték.
1: Őrület.
0: Érdekes, mi?
1: Őrület. De ő jöhet egyébként?
0: Ő jöhet, jön is idén.
1: Aha.
0: Igen.
1: Tehát akkor most így oldjátok meg.
0: Hát most ez van.
1: Nincs más ez van, megoldás. Igen. No, de amikor például jön a barátnőd, vagy minek nevezzük őt most a koncertre?
0: Hát kollégám.
1: Hát kollégád, hát szövetségesed, mit tudom én, hát érted?
0: Szintén zenész.
1: Oké. Okay. Okay. Ilyenkor az, hogy ti összepróbáljátok a fellépés előtt, tehát az lesz például próba?
0: Persze.
1: Szeged meg a pesti buli előtt?
0: Persze, már harmadikán érkezik, és akkor mi már 29-én, tehát igen, 29-én már megvolt az első próba, és csak így a zenekar maga, aha, és akkor a harmadikán kicsit kialussza magát, és akkor csatlakozik, úgyhogy próbálunk még kettőt, és akkor utána indulunk útnak. A terv az, hogy mindenki értse, hogy ugye a Beale Street-en, ahogy említettem, rengeteg klub van, és nagyon-nagyon össze kell szedjed magad, mert baromi nagy a verseny.
1: Aha.
0: Tehát, hogyha a közönség unatkozik, egyszerűen átsétál a másik klubba, és hogyha háromszor egymás után, ez volt régen a koncepció, hogyha háromszor egymás után nem hozott be a forgalmat, akkor a szerződésnek lőttek.
1: Komolyan?
0: Úgyhogy nagyon oda kellett magad tenni minden alkalommal, és most az a terv, hogy ezt a régi repertoárt szedjük elő, hogy mindenki igazán felhőtlenül tudjon szórakozni, úgyhogy eléggé forró, memphis-i stílusú muzsika lesz, kérem szépen.
1: Hát most már néhányszor használtam azt a lélektan szót, amióta beszélgetünk, de azért ennek is van lélektan, hogy minden nap egy megmérettetés.
0: Azaz.
1: Bizony. Behozod el a közönséget.
0: Bizonyám.
1: Őrület.
2: Ez a Slágerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak velünk, annak meg még inkább, hogy Little G Weevil itt van, megtisztelt és mesél az életéről. Ahogy látom, kendőzetlenül is köszönöm az őszintességet neked. És háláljuk meg azzal, kedves hallgatóink, hogy ott leszünk akár Szegeden, akár itt Pesten, ha már Pestet nézzük, május 8 pénteken a este 19 órától az Akváriumban. Egy különleges koncert, hiszen egy különleges, mondhatom, így szövetség?
2: Abszolút.
1: Amerika találom, és Budapest, igen. Vagy Amerika és Magyarország találkozása, aztán majd mindjárt beszélünk a tracklistről is, hogy ezt hogy állítottátok össze, aztán majd május 16-án is lesz egy másik projekt, majd erre is visszatérünk a Vasicek félére, de most akkor maradjunk még a Mojo-nál, így mondjuk.
2: Mojo-nál.
1: Hogy van például a dalok összeállítása? Azt ti már most előre interneten megbeszéltétek? Vagy itt szembesül vele?
2: Nem, azt ketten állítjuk össze, tehát próbáltunk emlékezni, hogy mit játszottunk annó, és akkor hát mégis csinált egy baromi hosszú listát, és akkor arra megkért, hogy abból válogassak, úgyhogy ez lesz, akkor ezt leegyeztettem a zenekarral, és akkor visszaadtam a már kész listát, amire felkészül az Éno. De figyelj, tulajdonképpen most ezt csináljuk 30 évet, tehát okay. mindenki profi. Annyi, hogy ez most itt lesz Magyarországon. Figyelj, már most előre tudom, hogy olyan lesz, mint hogy abba se hagytuk volna. Igen, mert eleve már a beszélgetések olyanok, tudod. Aha. Tehát hogy most lehet, hogy nem beszélünk esetleg egy évig, és akkor olyan, mint hogy a tegnap.
1: Na de látod, ezért kérdeztem, hogy ki ő számodra, vagy ti hogy tekintetek egymásra, mert amikor van egy ilyen is meghívod, akkor az amerikai legendát, vagy a mégiscsak valamit elért énekesnőt kell látnod benne.
2: De értem, hogy mire gondolsz. Nem, ez sokkal szorosabb, személyesebb. Emberi. Elmondom, hogy megpróbálom röviden összefoglalni, tehát ugye nekem ő baromi sokat segített, amikor én oda költöztem Memphisbe 2005-ben, de ugyanakkor én is segítettem neki, és ez a kapcsolat, ez baromi jó lett. Tehát az a lényeg, hogy nekem már szerződésem volt egy klubban a saját nevem alatt, amikor én őt megláttam azon a bizonyos kertben, utcasak, az utca végén játszani, és behívtam a klubba. És ez bejött. Ez az egyik. Nagyon bejött, tehát azért mégis a szinte szempillantás alatt működött ez a kémia. Ők négyen voltak, ugye afroamerikaiak, én voltam az egyedüli fehér gyerek, ráadásul európai fehér gyerek, és ez érdekesnek találta a közönség, pláne Mojo Queen elég erőteljes, tehát a humorérzéke az határtalan, plusz ilyen szexuális töltésű előadásmódja van, és ezt ki is használta, szóval ez nagyon érdekes volt, tehát ott táncoltak a színpadon a csajok, fölvillantották a pólójukat, meg minden volt, amit el tudsz képzelni, és amit mondtam, ezt a családi tragédiát, tehát a dobosa volt, a dobosunk volt az ő partnere, és ő egyik alkalommal az előadás alatt második szett, negyedik szám, soha nem felejtem el, infarktus kapott a színpadon, és meghalt. Úgy és sem. Ezért bomlott fel pontosan az egész zenekar. Ugye meg volt a temetés, meg jött egy új dobos, meg itt, de az már nem volt olyan, úgyhogy akkor úgy határoztunk, hogy akkor abba hagyjuk, és akkor én visszajöttem Magyarországra. Na most ez egy olyan kapocs, egy olyan kötelék, és ráadásul ugye a gyerekeit, a fiait is ismertem, akkor még picik voltak, úgyhogy akkor... Szóval ez már sokkal személyesebb, mint sem, hogy egy egyszerű, most fölhívod a legendát, mert a legenda is egy ember.
1: Aha, jó, oké, te meg velük játszottál.
2: Igen. És én is legenda vagyok.
1: És ilyen jót röhög rajta. Hát de tényleg.
2: Csak a vicc kedvéért mondtam el, de szóval ez egy magát értetődő dolog, meg amúgy a blueszenészek mi nem foglalkozunk ezzel, mi zenélni szeretnénk.
1: És zenéltek is.
2: Igen, tehát van egy misszió, küldetés tudatunk, meg egy mondani valónk, és azt most, hogy ezt most Memphisben csináljuk, Atlantában, vagy itt, ez tök ugyanaz.
1: Ja, azt látod, vagy tapasztalod, hogy azért ez nem egy bulvárműsor.
2: Igen.
1: De ha már mondtál egy ilyen sztorit, hát nem tudom megkerülni, hogy történik valakivel ilyen, hogy a színpadon meghal a társad. Ez koncert közben, gondolom ott a koncertnek akkor ott véget is ért. Na de hogy például te ezt a jelenetet úgy úgy eltetted magadban, vagy időnként még kísért
2: a színpadon? Ezt nem lehet elfelejteni. Először is nem akarok én morbid lenni, de hát ugye ilyet én még élőben nem láttam. És képzeld, az egész sztorinak a legfurább, nem is tudom, nem konklúzió inkább, csak az, hogy képzeld, hogy hazajöttem, nem tudom, fél év múlva, meg mit tudom én, és a Nőklapjában megjelent egy cikk. Volt akkor egy magyar, nem tudom, most újságíró, vagy teljesen mindegy, utazgatott körbe-körbe az államokban, hogy ilyen sztorikat írjon, és képzeld, a cikkből kiderül, hogy ő akkor ott volt. Ült. Aha. Csak valószínűleg, sőt, biztos nem tudta, hogy én egy magyar gyerek vagyok. Aha. Ott volt azon az estén Memphisben, a Blue City Caféban, és ez megírta a Nőklapjában. Aha. Anyám félretette, azt hiszem, ez 2006 volt, mikor ez megjelent, félretette az újságot, hogy én is lássam. Hát mondom, ez nagyon súlyos. De a kérdésedre válaszolva, ezt nem lehet elfelejteni, megmondom, ez eleve 2005-ben még ugye nagyon friss emigráns voltam, tehát egy éve voltam ott, minden nagyon új volt, az, hogy valakik ilyen önzetlenül segítenek, érted, mint ahogy Bigred meg a Mojo tette, azt azért amúgy sem felejteni el az ember. Úgyhogy, hát ez is volt az eredménye, tehát én akkor kijött a pánikbetegségem, meg mit tudom, szóval nekem...
1: Közvetlen utána?
2: Persze, hát az tehát haza kellett jönni, mert nem voltam
1: megviselt.
2: Jól. Meg, igen.
1: Azért most mégis nem akarom szomorúba elvinni a beszélgetést, hanem akkor nézzük a pozitív részét, amik a Nőklapjás sztorinak.
2: Igen.
1: Hogy ott van egy magyar, és akkor ezek szerint nem néz magyarnak, mert annyira nem magyarul játszol, meg nem magyarul zenész. Érted? Tehát azért ez nem egy rossz dolog.
2: Jó, ezt koncepcionálisan eltitkoltuk, az az igazság, mert a Mojo az elején mindig bemutatta, hogy all the way from Budapest, whatever, és akkor észrevettük a különböző reakciókat. Ezt sokszor elmondtam már különböző interjúkban, hogy ezt tudomásul kellett venni. Tehát, hogyha nem tudták, hogy én Budapestről jöttem, és azt gondolták, amerikai vagyok, akkor jöttem le a színpadról, és akkor mindenki újjongott, hogy best guitarist, és ellenben, mikor bemutat, és tudták előre, akkor csak annyi volt, hogy nem rossz egy magyartól.
1: Aha.
2: Tudod? És akkor ezt tudomásul kellett venni, hogy így működik az emberi természet, úgyhogy én a weboldalamon meg mindenhol eltitkultuk egészen 2004-től egészen 2013-ig, hogy én honnan jöttem, és be is jött. Uh-huh. Be is jött.
1: Az X-faktor az mikor volt?
2: 2014-ben.
1: Aha.
2: 2014.
1: Tehát addig titkoltad?
2: A 2013-ban megjelent egy lemezem, akkor már az amerikai kiadó volt. Én 2013. januárjában nyertem meg az International Blues Challenge-et Memphisben, és akkor fél évre rá szerződtem ezzel a kiadóval, és ők döntöttek úgy, bár hozzá kell tennem, hogy én nem támogattam a döntést, mert szerintem mondtam, ez meg fogja osztani a közönséget, de ők döntöttek úgy, hogy szerintük ez cool, ez több baró sztori, és ezt vállalni kell, és akkor legyen úgy.
1: Hát, tényleg megosztotta a közönséget?
2: Meg határozottan, persze. Uh-huh.
1: Na jó, az volt Amerika, most itt Magyarországon vagyunk, és elhozzátok egy picit Amerikát.
2: Így.
1: 8. a péntek, az akvárium, 6. van a
2: Május 6 Szeged, Rockpart 62, május 8 Akvárium Klub Budapest, Mojo Queen, Miss Zino, Mojo Queen, a Little G Weaver Band-el.
1: Azt már tudjátok, engem mindig az érdekel egy koncerten, hogy ha van intro, akkor az intro után mi lesz az első dal? Ha lehet spoilerezni, na mi lesz?
2: Úgy készültem, úgy csináltuk, hogy lesz egy olyan intro, ami a Booker T-nek az emlékére, tehát nyilván Memphisnek állítunk egy Booker T. Jones organista, neki állítunk egy ilyen tiszteletbeli medlit csinálunk, ez lesz az első intro, és aztán Mojo Queen a Let the Good Times-ról jön be. Ami szintén a Memphis-i műsorunknak a bevezetet, azzal jött be.
1: Izgalmas
2: mindig,
1: lesz.
2: Igen, az egy B.B. King feldolgozás. Uh-huh.
1: Izgalmas lesz. No, és ha lement ez hogy ez a saját zenekarod, de ilyenkor, és nyilvánvalóan ez az édes gyermek, mint saját zenekar.
2: Igen.
1: De például a Vasicek féle produktum, az, az mi neked? Ahol zeneszerző is vagy. Oké, ez milyen szék, korrekt.
2: Testvére, de abszolút, abszolút. Figyelj, én nagyon élvezem a közös munkát, nagyon jó
1: még a társaság. Még úgyis, hogy magyar, magyarok a szövegek.
2: De a zene nem magyaros.
1: Uh-huh. Jogos.
2: Ugyanaz a, ugyanazt a, és hozzá kell tennem, hogy Vasicsek nagyon jól bánik a magyar szöveggel, nagyon énekelhető, ez külön eleve megbeszéltük, hogy ne legyen túl zsúfolva. Van egy ilyen hazai betegség, hogy vagy túl hosszú a refrén, vagy nagyon sok szó van benne, meg ne is beszéljünk a toldalékszavakról, tehát ilyen problémák itt nincsenek. Nagyon jól énekelhető, külföldi, az a lényeg, hogy mi úgy kell írni magyar zenét is, hogy külföldi füllel is énekelhető legyen. Ezt valahogy egy kicsit úgy elfelejtjük, hogy ez nem egy másik bolygó, ez ugyanaz a bolygó. Igen. Én ezt próbáltam mindig mondani, egy olyan magyar zenét szeretnék hallani, mindig a világzenészeket hozom föl példának, hogy jönnek mindenféle kontinensről, törzsi nyelven énekelnek, stb. Mégis meg tudod sok esetben jegyezni azt a pár szót, vagy akármi, amivel tudod énekelni. Szerintem erre kéne nekünk is törekedni. Ezt a Vasicsek egy pillanat alatt megértette, és tök jó az egész, és nekem megtisztelt ez is a Szkladányi Gerdesics Csejtei Gárdában tevékenykedni. A Nemes Zolival, a Mr. Jambalájával meg több mint 20 éve együtt dolgozunk, úgyhogy az megadott.
1: Jó hazai terep szempontból. De most a fülembe ültetted a bogarat ezzel a, hát hogy a világnak kell zenélni a minden platformnak, meg földrésznek, de amikor te zenét írsz, akkor te elképzelsz valakit, mint hallgató? Akár nőt, akár férfit, és bármilyen nemzetiséget?
2: Mm-mm. Nem.
1: Neked tessen, az legyen az a legfontosabb, hogy te valamit szépet találj benne?
2: Persze, hát hogyha én írom a szöveget, ugye nyilván először is tudni kell, hogy miről akarsz írni.
1: Hát oké, de te itt ezt nem miért te írtad.
2: Igen, azért mondom, hogyha engem kérdezel, az, hogy most valahogy nem érdekes az a mondani, az üzenet a lényege az egésznek, szerintem. És tudod, a zeneírás az egy pillanatnyi ihletnek a legalábbis nekem az eredménye. Aha. Igen. Én valahogy legalábbis ennél az anyagnál eleve nem írok bonyolult zenét, tehát kezdjük aha ott. Én az életben is mindenféle szempontból minimalisztikus srác vagyok, és ilyen eleve old school, tehát az egész Vasicsek projektet átüleli ez a rhythm and blues gondolkodás, és eleve ez a southern fajta rhythm and blues, tehát eléggé groove alapú a zenék, és akkor nyilván a blues, a boogie, a reggae, a rock and roll, ezek úgy összevegyülnek a dolgokban. Tudod, anélkül, hogy ez túl lenne gondolva.
1: De csak a zenész fületben, vagy a közönségnél is?
2: Nem, ez
1: kell, mennyire kell értőnek lenni hozzá, arra vagyok.
2: Semennyire. Semennyire, mert majd a groove úgyis visz magával meg a dalom, de hozzátenném, azt ne felejtsük el, mert fél óráig dumálok, hogy azért a Nemes Zoli, Mr. Jambalaya, ő is írt zseniális darabokat, sőt, kértem is az öcsit, hogy írjon még többet a Zoli, hogy ne csak egy gitáros írjon, aha, hanem legyen egy zongorista is, aki, vagy más hangszeres, aki...
1: Színesebb legyen?
2: Hogyne, és ez be is jött, hiszen a Zoli zseniális, eleve ő zseni, tehát kezdjük ott, okay, hogy a Mr. Jambalaya egy totálisan zseni, és gyerekműsoroktól kezdve színházi zenét mindent ír, úgy, hogy neki is a blues az alap, uh-huh, blues és a boogie. Kitűnően működik.
1: Megvan a közös nyelv azért.
2: Így.
1: Ilyen szempontból. Na, annyit beszéltünk mindenféle nemzetközi terekről, és őszintén érdekel, hogy teszel-e különbséget színpad és színpad, ország és ország között? Tehát az, hogy Szegeden, Pesten, az akváriumban vagy mit tudom én, Amerikában, az tudom, hogy egy kicsit banális a kérdés. De foglalkoztat még? Van különbség?
2: Nem, olyan a színpad és színpad között nincs különbség, az a különbség, hogy nyilván ez egy másik kultúra, tehát ott, hogyha az ember beül egy étteremnek a sarkában játszani, ott, és tudja, hogy az emberek csak félfüllel hallgatják, akkor is tudja, hogy ő, akik hallgatják, azok tisztában vannak azzal, hogy mit csinálnak.
1: Hát akkor ők értők.
2: Hát persze, mert ez az ő kultúrájuknak a része. Mindig azt szoktam mondani, hogy azt kell megérteni, oké, a blues baromira híres lett, de akkor is a blues az egy kultúrának a hangja. Ugyanúgy, ahogy nekünk is van a mi zenénk. Oké, hogy a magyar népzenének jelenleg még nincsenek olyan elektronikus vagy modern változata, amilyen széles körben népszerű lett volna, de ugye ez történt a blues-zal. Akkor is a blues az afroamerikai, aki az az ő kultúrájuk része, és az amerikai kultúra része. Uh-huh. Tehát itt van egy játékstílus, zenei elemek, a hangszereken is, a vokálokban is stílusjegyek, amik jellemzik, anélkül nem blues a blues. Tehát a különbség az, hogy itt mesélni kell, én a saját koncertjeimen előszeretettel mesélek, megpróbálok párhuzamot vonni a magyar kultúra és az ottani kultúra között, hogy értsék, hogy mi ez az egész, bemutatom a gitárhangolásokat, sztorikat, mondok, stb. Ezzel próbálom áthidalni ezt hogyha idézőjelbe véve űr, de nem űr, csak egy... Igen. Hogy ne szeretik, sőt, meglepő, mert régen nem voltam ilyen, ezt egy pár éve kezdtem el, mert hát pontosan az, hogy éreztem, hogy hallgatják, de szerintem de mindegy, szóval közelebb kell hozni őket, hogy egyáltalán megértsék, és szeretik. Mondanám, hogy majdnem mondtam, hogy meglepő módon, de tulajdonképpen de miért meglepő.
1: Na jó, itt vagyunk már a végén. Azt mondd meg, hogy van neked itt egyáltalán Magyarországon konkurensed ebben a műfajban?
2: Én azt nem tudom. Nem az én dolgom
1: ezt megítélni. Tudom, hogy blues-t játszogatnak, de ennyire autentikusan, ahogy azt te csinált, szerintem nincs.
2: Figyelj, játszanak blues, de azért... Mondom, ezt nem az én dolgom megítélni, egy biztos, hogy, és most nem a technikai fejlettségről beszélünk, mert vannak sokkal technikások, gitárosok, a népzene nem erről szól. Azért 14 év az nagyon nagy előny, természetesen nem csak most a magyarokkal szemben, tehát bárki, aki nem amerikai blueszenész, azért az ember ott él, és kíváncsian éli az életét. Tehát az olyan, mint az Afrika kutató, érted? Hát most lehet a budapesti íróasztal mögött 800 könyvet elolvasni, de hát azért mégiscsak ki kell oda menni. Tehát nyilván ez egy hatalmas előny. Hát hogy ez most hogy hallatszik-e, vagy nem, azt még egyszer mondom, a közönség ítéli meg.
1: Na jó, ítélje meg. Május 6 Szeged, május 8 péntek, Akvárium, Mojo Queen és Little G Weevil, az új banda.
2: Így van. Igen.
1: Már csak ezért is érdemes megnézni benneteket, igen. És aztán a Vasicek féle Supergroup, az május 16-án az Akváriumban, de gondolom a közösségi oldalakon, a te oldalaidon minden fontos információt megtalálunk.
2: Így van, igen.
1: Little G Weevilt kell keresni mindenhol.
2: Ennyi, csak be kell írni a Google-be,
1: és ott lesz. Kövessék, szeressék, kedves hallgatóink, azt a sok energiát, amit beletesz a hivatásába, a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál. Tőle. Nagyon jó volt a...
2: Köszi szépen.
1: A csevegés, gyere vissza gyakrabban. Minden mérföldkőnél szeretettel várunk.
2: Amen.
1: Vigyázz magadra.
2: Köszi, te is.
1: Kedves hallgatóink, Little G Weevilvel beszélgettem, akitől most elköszönök, önöktől még nem, mert jönnek a legnagyobb slágerek változatosan a folytatásban, egy búcsú erejéig pedig még fogunk találkozni.
0: Ez a Schlagerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Little G Weaver-nek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 3 alelnököt jelöl a Magyarországgyűlésbe a Tisza párt. Súlyos rongálás történt az Újbudai Bikás Parkban. Újra működik a Margit-szigeti zenélőszökőkút. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Három alelnököt jelöl a Magyarországgyűlésbe a Tisza párt, jelentette be tegnap Magyar Péter. Mint írta, dr. Hallerné dr. Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz történelem szakos tanárt és dr. Rák Richárd jogászt jelölik, aki egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. A Tisza párt megnevezte 14 parlamenti bizottsági elnökét is. Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságot például Kovács Petra Judit, az Egészségügyi Bizottságot Ruzsa Diana, az Európai Ügyek Bizottságát Sopov Ildikó Éva, a Gazdasági Energetikai Bizottságot pedig Csősz Attila vezeti majd. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság élére Bakos Csaba Attila, az Igazságügyi és Alkotmányügyére Hantosi István, a közlekedésére pedig Perticsné Kácsor Andrea kerülhet. Feljelentést tesz az Újbudai önkormányzat, miután ismeretlenek súlyos károkat okoztak a Bikás Parkban, közölte a kerület vezetése. A károk feltehetően a Mi Hazánk május 1-jei rendezvényéhez köthetők a helyhatóság szerint. Az önkormányzat információi alapján jogellenesen kivágtak egy ősszel telepített fiatalfát, valószínűleg azért, mert útban volt a színpad felállításakor. Emellett a park több pontján is rongálás történt, az öntözőrendszer is megsérült, írja a HVG. A 11. kerület szerint az eset jelentős anyagi és környezeti kárt okozott. Iskola utcává alakítják az Őrnagy utcát Zuglóban. A projekt a Tábornok utcát és az Utász utca Kerepesi út felé eső részét érinti, és a környező utcák forgalmára is hatással lesz. A cél, hogy az iskola környékén biztonságosabban közlekedhessenek a gyerekek. Az érintett útszakasz a helyszíntől függően reggel vagy délután 1-1 órára, illetve egyes esetekben állandóan gyalogos, kerékpáros és rolleres zónává válhat. A lakók és az arra közlekedők továbbra is behajthatnak, de lassabban és fokozott figyelemmel. Ismét van zajügyelet a 13. kerületben. Az önkormányzat 2006 óta működteti a zajügyeletet tavasztól őszig. Idén október 18-áig üzemel a bejelentő vonal, melyet probléma esetén csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 órától másnap reggel 8-ig lehet hívni. A bejelentést követően az ügyeletes kimegy a helyszínre, ott dokumentálja a tapasztalatokat és vizsgálatokat végez, akár műszeres méréssel is. Majd ennek eredményét a polgármesteri hivatalnak továbbítja, ez alapján lehet eldönteni, van-e lehetőség hatósági intézkedésre, és ha igen, milyen eszközzel lehet a leghatékonyabban fellépni a probléma megoldására. Újra működik a Margit-sziget egyik legnépszerűbb látványossága, a zenélő szökőkút. A Budapest Közművek közleménye szerint a szökőkút idén is zenére koreografált vízsugarakkal, napnyugta után fényjátékkal és vízpárára vetített kisfilmekkel várja a látogatókat. A 36 méter átmérőjű 400 köbméteres medencével rendelkező szökőkút Európa egyik legnagyobb zenélő szökőkútja. A teljes 11 órás zenei programban klasszikusok és gyermekdalok mellett olyan előadók is szerepelnek, mint Calvin Harris, a Guns N' Roses, a Coldplay, Avicii, Justin Timberlake és Ed Sheeran. A szökőkút október 31-éig üzemel. Ma is nyárias lesz a hőmérséklet, de már többször zavarhatják felhők a napsütést. A déli délnyugati szél napközben megerősödik, csapadék viszont nem várható. Délután 27 fokot mérhetünk majd. Szerdán erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, délután szorványosan kialakulhat zápor zivatar, de marad a meleg, 23-28 fok valószínű.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változó.

0: annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelé.
1: Sláger FM.

napjainkban ez a sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Sláger FM.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállító darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsön kapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mintsem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Visszahozza a Tisza párt az Erasmus Plus programot a magyar fiataloknak. Két bérlakás pályázatot hirdetett meg Ferencváros önkormányzata. Budapest Café & Tea Fesztivált rendeznek a Magyar Vasút Történeti Parkban. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt, visszahozzuk az Erasmus Plus programot minden magyar fiatalnak, írta Tar Zoltán, a Tisza párt alelnöke és európai parlamenti delegációjának vezetője a Facebook oldalán. Hozzátette, a múlt heti plenáris ülésen az EP képviselők megszavazták az Erasmus Plus következő időszakra vonatkozó megerősített költségvetését, amelynek kerete már 47,4 milliárd euró. Mint mondta, bízik benne, hogy hamarosan újra teljes mértékben és korlátozások nélkül elérhető lesz az Erasmus minden magyar diák számára. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában az üzletember. Balási Gyula cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, hogy itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre. A cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezért legjobb helye az államháztartásban van. A vállalkozó szerint cégei a legóvatosabb becslés alapján is legalább 80 milliárd forintot érnek. A cégcsoportban közel 500 ember dolgozik, emellett évente mintegy 3000 alvállalkozóval működnek együtt. Balási bejelentése kapcsán több tiszás politikus is nyilatkozott. Radnai Márk alelnök azt írta, ez az ember az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát, a korrupció minden formáját megtestesítve. Ezt váltották le az emberek április 12-én, és a múlt tetteiért mindenkinek vállalnia kell majd a felelősséget. Két bérlakás pályázatot hirdetett meg Ferencváros önkormányzata. Szociálisan rászorulók számára összesen 6 önkormányzati lakás bérleti jogára lehet pályázni május 27-éig. Emellett 30 év alatti pályakezdő fiatalok számára is kiírtak pályázatot gyermekkel költöző és gyermek nélkül költöző kategóriában, egy-egy üres lakás bérleti jogának megszerzésére. Ebben az esetben a határidő május 18-a. A pályázati dokumentáció mindkét kiírásnál ingyenesen letölthető a Ferencvárosi önkormányzat honlapján. Első alkalommal rendezik meg a Budapest Café and Tea Fesztivált május 8-a és 10-e között a Magyar Vasút Történeti Parkban. A fesztiválon 40 kiállító mutatja be a kávé és a tea világát. A kiemelt vendég japán lesz, így a látogatók a tradicionális japán tea kultúrával és a matcha teával is megismerkedhetnek, mondta el a Sláger FM-nek Puskás Krisztina főszervező.
3: A Budapest Café and Tea Fesztivál azzal a céllal valósul meg, hogy egy helyen mutassa be a kávé és a tea világának sok színűségét. A programok között szerepelnek majd kávé és teakóstolók, bemutatók és edukációs programok, valamint szeretnénk több innovációt is bemutatni, több cég is itt fogja elsőként megmutatni azt az innovációs termékét, amit szeretne piacra vinni. Itt szeretnénk elsőként most Japán, mint vendégországot bemutatni. Nagy örömünkre a japán nagykövet fogja megnyitni a fesztivált.
2: Marad a jó idő, de ma többször takarhatják felhők a napot. Késő délutántól délnyugat felől erősebben meglövegedhet a felhőzet. Este a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 25 és 28 fok között alakul. Szerdán viharok érkezhetnek szórványosan, hirtelen csapadékkal. A maximum hőmérséklet még így is 23-28 fok között alakul. Csütörtökre már pár fokot enyhül a meleg.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

Csak a legnagyobb sztárok. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. A legnagyobb slágerek között a legújabbak is.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, két különleges programot a Magyar Zene Házában, igen, a Városliget szívében, mind a kettő május 6-án szerdán. Az első az 15 órától. Épületsét, a Zene az üvegen túl címmel. Kifejezetten szabad a Magyar Zeneháza belső tereit egy olyan szakavatos zeneköp pedagógus vezetésével körbejárni, aki tényleg kívülről belülről ismeri ezt a modern épületet. Az épület séták sajátosság, hogy nem csupán az építészetről szól, hanem a térbe álmodott és az ott elhangzó zenékről is. Hogy miért, kinek és hogyan, nos, ezek a központi kérdések, és minden téma a ház körül forog, azaz a házban. Miközben megismerkedhetnek a tervező fantasztikus épületével, egy kis zenei ismeretre is szert tehetnek. Interaktív és szórakoztató program felnőtteknek, a sétát Tápai Dóra vezeti, aki ének, zenetanár, karvezető, a Magyar Zeneháza zenepedagógusa és egyben előadója is, és szintén 6-án 16:30-tól aznap az állandó kiállító térben jön a zenetörténeti arcképcsarnok ugyancsak Tápai Dórával. Érdekességek és történetek egy órában a zenetörténet nagyjairól, akik megtalálhatók a Hangdimenziók térben is, Időben című állandó kiállításban. Ki és miért került ebbe a tárlatba? Minden kérdésre megvan a válasz. A hangadó séták olyan tematikus vezetett alkalmak az állandó kiállító térben, melyek akár sorozatban is látogathatók, de önállóan is kerek egész egy-egy alkalom. A sikeres hangadó szenior zenetörténeti sorozat előadója Tápai Dóra zenepedagógus, ahogy mondtam, nos, ő kalózolja végig önöket is ezen a programon, ahogy az előzőn is, a kiállítás termein a megadott témák szerint, amit látunk és hallunk, és ami még mögötte van, mert minden mögött van valami érdekességek, szórakoztató ismeretterjesztés egy órában, ami után a látogatók még önállóan is élvezhetik a kiállítást.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 3 alelnököt jelöl a Magyarországgyűlésbe a Tisza párt. Súlyos rongálás történt az Újbudai Bikás Parkban. Újra működik a Margit-szigeti zenélőszökőkút. Jó reggelt kívánok, Szendő Fjóri vagyok. Három alelnököt jelöl a Magyarországgyűlésbe a Tisza párt, jelentette be tegnap Magyar Péter. Mint írta, dr. Hallerné dr. Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz történelem szakos tanárt és dr. Rák Richárd jogászt jelölik, aki egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. A Tisza párt megnevezte 14 parlamenti bizottsági elnökét is. Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságot például Kovács Petra Judit, az Egészségügyi Bizottságot Ruzsa Diana, az Európai Ügyek Bizottságát Sopov Ildikó Éva, a Gazdasági Energetikai Bizottságot pedig Csősz Attila vezeti majd. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság élére Bakos Csaba Attila, az Igazságügyi és Alkotmányügyére Hantosi István, a közlekedésére pedig Perticsné Kácsor Andrea kerülhet. Feljelentést tesz az Újbudai önkormányzat, miután ismeretlenek súlyos károkat okoztak a Bikás Parkban, közölte a kerület vezetése. A károk feltehetően a Mi Hazánk május 1-jei rendezvényéhez köthetők a helyhatóság szerint. Az önkormányzat információi alapján jogellenesen kivágtak egy ősszel telepített fiatalfát, valószínűleg azért, mert útban volt a színpad felállításakor. Emellett a park több pontján is rongálás történt, az öntözőrendszer is megsérült, írja a HVG. A 11. kerület szerint az eset jelentős anyagi és környezeti kárt okozott. Iskola utcává alakítják az Őrnagy utcát Zuglóban. A projekt a Tábornok utcát és az Utász utca Kerepesi út felé eső részét érinti, és a környező utcák forgalmára is hatással lesz. A cél, hogy az iskola környékén biztonságosabban közlekedhessenek a gyerekek. Az érintett útszakasz a helyszíntől függően reggel vagy délután 1-1 órára, illetve egyes esetekben állandóan gyalogos, kerékpáros és rolleres zónává válhat. A lakók és az arra közlekedők továbbra is behajthatnak, de lassabban és fokozott figyelemmel. Ismét van zajügyelet a 13. kerületben. Az önkormányzat 2006 óta működteti a zajügyeletet tavasztól őszig. Idén október 18-áig üzemel a bejelentővonal, melyet probléma esetén csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 órától másnap reggel 8-ig lehet hívni. A bejelentést követően az ügyeletes kimegy a helyszínre, ott dokumentálja a tapasztalatokat és vizsgálatokat végez, akár műszeres méréssel is. Majd ennek eredményét a polgármesteri hivatalnak továbbítja. Ez alapján lehet eldönteni, van-e lehetőség hatósági intézkedésre, és ha igen, milyen eszközzel lehet a leghatékonyabban fellépni a probléma megoldására. Újra működik a Margit-sziget egyik legnépszerűbb látványossága, a zenélő szökőkút. A Budapest Közművek közleménye szerint a szökőkút idén is zenére koreografált vízsugarakkal, napnyugta után fényjátékkal és vízpárára vetített kisfilmekkel várja a látogatókat. A 36 méter átmérőjű 400 köbméteres medencével rendelkező szökőkút Európa egyik legnagyobb zenélő szökőkútja. A teljes 11 órás zenei programban klasszikusok és gyermekdalok mellett olyan előadók is szerepelnek, mint Calvin Harris, a Guns N' Roses, a Coldplay, Avicii, Justin Timberlake és Ed Sheeran. A szökőkút október 31-éig üzemel. Ma is nyárias lesz a hőmérséklet, de már többször zavarhatják felhők a napsütést. A déli délnyugati szél napközben megerősödik, csapadék viszont nem várható. Délután 27 fokot mérhetünk majd. Szerdán erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, délután szórványosan kialakulhat zápor, zivatar, de marad a meleg, 23-28 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazin műsorunkkal ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel, értékekkel érkeztünk. Budapest és a vétel körzet, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között. Kulturális aktualitásait méghozzá tudják, olyan alkotókkal beszélgetek estéről estére, akik nagyon is képesek hatással lenni a kulturális meg a zenei életünkre. Két régi, nagyon kedves barátunkat köszöntöm, akik már jó régen jártak nálunk.
2: Így van.
1: De örülök neki, hogy most újra itt vagytok. Kusszenda Esztert, most megyek a nem is az ABC, hanem az Illem sorrendjében. Nagy szeretettel, és Kókai Leventét.
3: Hello.
1: Mint a Red Bug formáció két oszlopos tagját, de hát a Red Bug az, mint most egy friss CD lemez, ami itt van a kezemben, és szívből gratulálok, mert nagyon
3: míves
1: már csak fogása is, meg csomagolása is. Szóval a Red Bug az igazából Kókai Levente.
3: Igazából igen, mondhatjuk.
1: Mert
3: Én vagyok a zeneszerző, a részben szövegíró.
1: Meg az alapító.
3: Az alapító az mindenképpen, és hát a hangszerelő, a szervező.
1: Hát sok minden. Hát
3: gyakorlatilag, igen, én szervezem.
1: És sokan vannak körülötted egyébként a projektben, mint például Eszter is, aki legalább 5 dalt énekel ezen a lemezen. Aztán 5 dalt meg nem ő, de hogy alkotótársakkal csináltátok végig ezt az új lemez folyamot is, meg majd a koncertet is, ami miatt érkeztetek.
2: Így van.
3: Így van. Alapvetően én írtam a dalokat, mind a 10-et, 10 van a lemezen. Az Eszterrel dolgoztunk sokat egyébként, főleg a vokál szekción, a szólamokon. 5 dalt énekelő, 5 dalt meg nem. Ez azért van, mert 2 ezek közül instrumentális, tehát hogy az egy hangszeres megfejtés. 2-t én énekelek, mondjuk, ha azt éneklésnek lehet nevezni.
1: Dalolsz.
3: Hát elmesélem inkább a történetet, illetve van egy dal, a Rationale, az pedig a Rob James Robson énekli, egy kanadai énekes, ismerhetik a hallgatók különböző David Bowie tribute formációkból, Magyarországon sok helyen lépett ő fel.
1: Színes ez az anyag?
3: Szerintem igen.
2: Abszolút.
1: Egy hajóban nevezünk, ez a cím.
2: Igen.
1: Hát ahogy az alkotótársakkal is gondolom, egy hajóban.
3: Hát ez egy szimbolikus cím, mivel mi ketten az Eszterrel hajóztunk évekig, óceánjáró hajókon, és az ottani tapasztalásokat beleírtuk ebbe, vagy megfogalmaztuk olyan formában is, hogy nyilván egy ilyen hajón 70-80 nemzetből vannak ott a legénységben emberek, akik ott dolgoznak, és együtt kell működniük. Tehát, hogy ez egy ilyen szimbólum lenne így a mai világra, ahova jutottunk Magyarországon, Európába, vagy a világba, hogy egy picikét próbáljunk meg együtt dolgozni, hogyha egy hajó el tud úszkálni, illetve sok hajó el tud úszkálni a világtengerén, akkor az nekünk is kéne, hogy sikerüljön. Ez egy ilyen szimbólum, ezért ez a cím a lemeznek, és azért is, mert különböző nemzetiségű zenészek is vannak a lemezen, az Aldo Berasavedó, például a kolumbiai basszusgitárosunk, a Rob James Robson, ő kanadai, illetve van még egy Carlos Arnézen nevű videósunk, aki kíséri a zenekart.
1: De ezek ott köttettek, ezek az ismerettségek a hajón?
3: Nem.
1: Nem feltétlenül?
3: Nem feltétlenül. Az Aldónak a fiával zenéltem együtt a hajón, és akkor úgy ismertem meg őt. A Bowie Tribute dolgokon keresztül, amikben engem hívtak meg, de az már Magyarországon volt, az a Covid utáni időszak. A többi zenész kollega pedig régi új ismerősöm, akár visszamenőleg a kőbányai zeneiskolából származó.
1: Tehát csatlakoznak azért
3: igen,
1: az évek során.
3: Hogy sok ember.
1: Köréd meg körétek emberek. Igen. No, hát azért Eszterrel már régóta tart a szövetség, a zenei szövetség.
2: Hát ugye én 22-ben csatlakoztam ehhez a zenekarhoz. Tehát azóta most már azért 4 éve, hogy én is részese vagyok ennek a történetnek, és hát ugye aztán közben nekünk még ugye az életünk is összekötődött, mi ugye tavaly összeházasodtunk.
1: Hát szívből gratulálok. Olyan rég voltatok, hogy ez is került a figyelmembe.
2: Igen, hát most pont májusban lesz egy éve, szóval, hogy egyébként ebben az egy hajóban nevezünk dologban ez is benne van. Hogy mi ott ismerkedtünk meg, és akkor van ilyen az egyik dalban az érkezünkbe, hogy hajónk végre ugye révbe ért, tehát ez is rólunk is szól, hogy mi is, hogy megtaláltuk egymást, és összekötöttük az életünket.
1: De milyen jó volt az a hajózás, nem? Hogy az hozott még hát ilyen fajta.
3: Egyébként mi ott ismerkedtünk meg, tehát ott találkoztunk először. Aha. Az én utolsó szerződésem, illetve azt hiszem a...
2: Az én utolsó szerződésem volt, te még mentél
3: mindegy,
2: utána.
3: Mindegy, a vége felé ott a Covid előtt még találkoztunk, akkor még semmi nem történt.
1: És megpecsételődött mégiscsak.
3: És egyszer csak itthon pedig folytatódott ez a dolog.
2: Igen.
1: Szuper. Na, hát, és a Redbug története is folytatódik, nem csak a lemezzel, hanem a bemutatójával. Ez a bemutatója lesz?
2: Így van. Aznap van a lemez bemutató koncert, amikor megjelenik a lemez.
1: Ja, hivatalosan.
3: Hivatalosan.
1: Értem. Ez május 15.
3: Május 15, muzikum. Ez hivatalosan akkor kerül fel az összes streamingre a lemez. A CD ugye már itt van nálunk, de hivatalosan akkor fog tudni hozzájutni a közönség a koncerten. Ezt meg lehet venni.
1: Na, azt pontosan tudom, hogy talán pont ma volt ugye próbátok.
2: Így van.
1: Ahol nagyon sok embert kell egyeztetni.
2: Igen.
1: Nem egyszerű.
2: Hát ez nem.
1: Na, hogy zajlanak a próbák? Meséljetek. Mi van ilyenkor?
2: Fú, hát ez igen, már az, hogy összeverbuválni ennyi embert egyszerre egy helyre, hát már ez ugye azért kihívás. És hát akkor ugye, hát szépen próbálunk így tömbösíteni akár, tehát például ugye Rob, akiről mondtuk, hogy kanadai, ugye már nagyon régóta itt él Magyarországon, de ő szegedi. Uh-huh. Tehát ő neki ugye fel kell jönnie Szegedről egy ilyen próbára, és akkor szépen mondjuk az ő dalait ilyenkor így tömbösítjük, hogy akkor ő mondjuk mikor jön a vonat, ahhoz képest mikor ér oda, és akkor utána mondjuk az ő dalait, azokat így egybe azt a mondjuk.
1: Erre is figyelni kell.
2: Igen, nagyon sok minden van. Ugye most még a Kuna testvérek még nem történt ilyen összpróba, ugye ők is...
1: Ők a Fortissimósok?
3: Ők a Fortissimósok, uh-huh. Kunatons, négyen vannak, ugye? A Márton, Bence, Gyula, Vali, és ők játszanak az iránytű című számban ezen a lemezen.
1: Te mindenki?
3: Hárman.
1: Aha.
3: De azért mondom, hogy a négyük nevét, mert a koncertre viszont mind a négyen jönnek.
1: Értem.
3: Azt hiszem, hogy négy vagy öt dalba vendégszerepelni, ami szerintem roppant érdekes. Velük még nem próbáltunk.
1: Aha. De az még
3: jövő
1: van.
3: Héten
1: az
3: velük is meg lesz, és a főpróbára jönnek, tehát, hogy illetve a vokálpróbák, azok azért viszont már zajlanak egy 2-3 hete, mert arra mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Uh-huh. Hogy ott egy három szólamú vokál szekció megszólaljon. A Garda Zsuzsa neve is mondtad egyébként.
1: Jó, és ott lesz a Zsuzsukkal, és innen csókoltatjuk, visszajár ő is a
3: tudom, műsorba. És Endrén Nóri a másik vokalistánk, tehát hogy ők gyakran, ugye mivel én is énekelek, meg a Rob is, gyakran három szólamban tudnak vokálozni.
1: Szuper.
3: Tehát az egészen.
1: No, hogyan zajlanak, tényleg a hangulatra vagyok kíváncsi, egyáltalán, azt gondolom Levente állítja össze a setlistet.
2: Igen.
1: Hogy mi legyen egyáltalán a koncerten, meg hogy legyen, de hogy egy ilyen lemez bemutató az úgy zajlik, hogy minden egyes dalt eljátszotok?
2: Igen, el fogjuk játszani ugye az összes dalt erről az új lemezről, de hát látod, ugye ezen 10 dal van ezen a lemezen. Hát
1: az
2: 10 dal, az meg kevés egy koncerthez. Igen, nyilvánvaló. Tehát mindenképpen olyan dalokat is el fogunk játszani, amik korábban már megjelentek. Illetve lesz két feldolgozás.
3: Hát az nem titok, hogy az két bóvi feldolgozás lesz, a Rob
2: pont
3: miatt,
2: a Rob
3: de
2: miatt,
3: azt nem ugye. Mondjuk, hogy melyik kettő.
2: Okay.
3: Illetve nyilván az én első a Redbug első lemezéről lesz egy 4 vagy 5 szám, és illetve a közteltelt 11-12 évben is születtek dalok, amik ilyen formán nem jelentek meg, de fenn vannak mondjuk a platformokon. Ott is lesz azt hiszem 2 vagy 3 olyan dal, illetve van 2 vers megzenésítésünk, amit beemeltem ebbe a történetbe.
1: Hát ezért volna a következő, hogy azért a szerzők között még Ady Endrét is felfedeztem.
3: Így.
2: Így van.
3: Így van, ott megszorultunk egy picit, hiányzott egy rész az egyik dal.

0: köntösben.
1: Igen.
0: Úgyhogy már csak ezért is érdemes, kedves hallgatóink, a Muzikumban látogatni. Itt játszottatok már ott a Muzikumban?
1: Igen, mint Red Bug, tavaly március 15-én, mint előzenekar ott felléptünk.
2: Kaptunk
1: igen.
2: egy ilyen fél órát a Get No zenekartól.
1: De még így önállóan soha.
0: Koncert helyszínként jó hely egyébként?
2: Szerintem zseniális.
0: Jól szól.
2: Uh-huh. Nem túl nagy a színpad, főleg egy ekkora produkciónak. De el fogunk
0: félni. Mennyire lesztek a színpadon akkor?
2: Hát lesz olyan pont a finálénál, ahol 12-en. Hát azért a négy alapzenekar 4, plusz 3 vokalista, plusz 4 fúvós, plusz a Rob. Tehát, hogy uh-huh. az izgalmas, de meg fogjuk oldani.
0: És hol próbáltok egyébként?
2: Hát nekem van egy próbatermem a Kőbányán. Ez egy ilyen óradíjas próbaterem.
1: Ez a száva terem.
2: 55 négyzetméter az elég nagy ahhoz, hogy kényelmesen is.
0: Azért beszéljünk így a kulisszatitkokról, mert tényleg érdekel, hogy amit ti például ott a próbán hallottok, az fog majd visszahallani.
2: Ez egy nehéz kérdés. Hát nem, remélem, hogy nem, mert a próbákat én hangosítom, és mindamellett, hogy nem vagyok szerintem egy nagyon rossz hangosító, de miközben zongoráznom kell, meg figyelnem arra, hogy a backing trackek induljanak, az meg a takjelek, az nagyon nehéz. A zenekari része fülmonitorral fog dolgozni az énekesek, mert hogy úgy azért sokkal jobban és tisztában lehet énekelni, hogyha hallják, amit csinálnak a saját fülükben, olyan hangerőben, olyan arányban, hogy ők állítják be.
0: Jogos.
2: És akkor lesz egy pár rendes monitor a színpadon, mert mondjuk a gitárosunk, meg a basszusgitárosunk, ők nem. Meg egyébként is jó, ha van, de az a hangzás az ott fog kialakulni aznap délután. Uh-huh. Illetve hát van nekünk egy saját technikusunk, a Prohászka Feri, ő le fog jönni egy próbára, és előre megpróbálunk beállítani egy csomó mindent, amit lehet, hogy ne ott kelljen, mert az 12 embernek beállítani ott az sok.
0: Jó, megtesztek mindent.
2: Abszolút.
1: Persze.
0: Azért, hogy ez egy maradandó élményt adó este legyen.
1: Hát igen, nagyon igyekszünk. Igen.
0: Mi lesz az első dal? Nekem mindig ez a fejlővésem, hogyha lehet spoilerezni, hogyha van intro, akkor az intro utáni legelső dal, mi az például egy új dal, vagy egy régi?
2: Ez egy régi dal lesz. Az előző lemezemről egy ilyen tempósabb, az a cím, hogy Are We Lost, ez egy kérdőjel, hogy el vagyunk-e tévedve.
0: Na, annak hát van egy pici utána intro-ja. Azért már egy hajóba elvesztek, úgyhogy már
1: hát aztán már visszatértek.
2: Azt el lehet mondani, hogy van egy pici a koncertnek nyilván, tehát régebbi dolgokkal kezdünk, és van egy szünet, és a szünet után fog érkezni az új lemeznek a nagy része, tehát ez így van.
0: Szuper. Hogy zajlik nektek otthon, akkor most már kérdezhetem így otthon a házas párnál az alkotás?
1: Igen.
0: Kell vonulni, vagy pont, hogy nem kell elvonulni, mert két dudás van?
2: Nem, mert nem. Én írom a zenét.
1: Igen.
2: Tehát, hogy én megcsinálom a dalt, általában, amikor már hallgatható állapotban van, és van egy dallam, meg van egy elképzelés, ez hogy fog szólni, akkor azért lehívom, hogy hallgass, hogy elküldöm neki, hogy lehívom, hogy hallgassa meg, hogy jó a hang, nem, vagy tetszik-e egyáltalán.
0: Aha.
2: Mert van olyan, ami azt nem, akkor azt vagy megoldom én,
0: aha,
2: vagy instrumentális lesz be, vagy kihagyjuk. Ami tetszik, azt megkeressük azt a hangterjed, azt a hangnemet, neki, ami neki jó. Mert amit én megírom G-durba, az neki lehet, hogy nem lesz
0: világos.
2: Jó. Tehát, hogy ez ilyen. És onnantól indul el egy ilyen nagyon hosszú hangszerelési folyamat az nálam. A hónapok.
0: Mert pepecselsz?
2: Írgalmatlanul sokat.
1: Igen.
0: Aha.
1: Igen, és aztán igazából ahol nekem a leginkább nagy szerepem van, az mindig a vokál. Mert ugye azért az, hogy én ugye hát egészen kis gyerekkoromtól zenét tanulok, meg énekelni tanulok, meg én 20 évig énekeltem kórusban, így aztán nekem az, hogy én szólamokat énekeljek, az nem probléma.
0: Uh-huh.
1: Magas, alacsony, magas, mély, minden, teljesen mindegy, mindegyik megy. És akkor amikor elkészül egy dal, és akkor hát mi nagyon szeretjük az ilyen nagyon dús vokális dolgokat.
2: Tehát itt lehet gondolni mondjuk egy Toto vagy egy Pink Floyd olyan dalaira, uh-huh, amikben tényleg kiteljesedik a vokál szekció. E felé igyekeztünk, vagy igyekszünk mindig.
1: Igen.
0: Tehát kb. Így fog szólni majd a
2: nagyon
0: május 15 is?
1: Igen, igen.
0: A Muzikumban.
1: Szóval nekünk ez az alapvető ilyen becsípődésünk, hogy nagyon szép,
0: nagy ívű
1: vokálokat kell.
2: Tehát igazából
1: csinálni.
2: A közös munka az nálunk a vokál szekciónak a kidolgozása.
1: Igen.
2: De az is sok idő, meg érdekes.
1: Igen, és ezeket ugye mindig én éneklem föl.
2: Tehát a lemezen az összes vokál szólam az ő.
0: Az Eszteni.
1: Igen, igen.
0: Szuper. Jó, a Michael Jackson pólót.
1: Ja, köszönöm
0: most
1: szépen.
0: Mondom. Láttad a filmet, vagy láttátok?
1: Láttam a filmet, igen, pont most láttam a hétvégén. De hát nekem ez egy...

0: Nekem ő azért egy sokkal nagyobb élmény egyébként az, mint hogy film vagy nem film. Én találkoztam vele élőben.
1: Mikor?
0: Kisgyerekkoromban.
1: Ezen a koncerten, ami itt volt Pesten?
0: Nem. Nem, én 94-ben találkoztam vele. Az én anyukám a Bethesda gyerekkórházban dolgozott, és ő ugye oda jött jótékonykodni meg a Heimpába. És mi otthon ültünk, amikor ez hétvégén volt, és hívott minket a főnöknője, hogy gyertek be azonnal, mert hogy ide jön a Michael Jackson. És akkor bementünk, és mindegy, ott próbáltuk ott meglesni őt, úgy követni, meg ilyesmi, és egy ponton feladtuk, hogy nem lehet hozzá közel jutni, úgy igazán. És akkor lementünk a lifttel egy emeletet, és kinyílt az ajtó, és ott állt. És azt mondta a férfi, aki ott kísérgette, az a magyar férfi, én egy 9 éves kislány voltam ekkor, hatalmas Michael Jackson rajongó, és azt mondta nekem, hogy oda mehetek.
1: Óriási.
0: És kaptam egy puszit, megölelt, és talán a féltérdre ereszkedve aláírt nekem egy plakátot.
1: De jó. Na,
0: úgyhogy,
1: akkor ez
0: szóval,
1: az
0: nekem,
1: elkísér az élmény.
0: Igen, szóval nekem azért a Michael Jackson az egy másik dolog. Igen. De láttam
1: ezt
0: a filmet.
1: Ez ennek a koncertje volt, ennek a lemeznek a...
0: Igen.
1: Ez egy dupla lemez.
0: Igen, ezt jött ide reklámozni. Mm. Annak idején.
1: És az mikor volt a koncert? 95-ben?
0: A nem, azt hiszem 96-ban volt a koncert.
1: Két évvel később?
0: Igen.
1: Jött, aha. Azon már én is ott voltam, mikor az akkori Népstadion. Az
0: igen.
1: A kedves hallgatók meg május 15-én legyenek ott a Muzikumban, a Red Bug koncerten. Egyszer és megismételhetetlen? Így ebben a formában ez a 12
2: biztosan,
1: emberrel?
2: Biztosan.
0: Igen.
2: A tapasztalat nem azt mutatja, hogy 12 embert össze tudok tartani hosszú távon ilyen dolgokra. Biztos, hogy lesz következő.
1: Ne hagyják ki.
2: Következő.
1: De az már egy más.
2: Az egy másik történet.
1: Az egy más. Ahogy te tulajdonképpen a projektekben is mindig mással.
2: Abszolút.
1: Vagy más társakkal dolgozol.
2: Igen, igen.
1: Ami vannak, nem egy ördögtől való dolog, mert miért ne lehet?
2: Vannak visszatérők.
1: Projekt alapon működő.
2: Tehát van például most a Nagy Zoli gitáros, ami az első lemezen is játszott, kihagyott egy pár évet, most megint itt van velünk. Tehát,
0: igen. És hát ugye a Garda Zsuzsa is azért merült fel most mindenképp, mint vokalista, mert ő is énekelt már Levente első lemezén. Uh-huh. És most egyébként ő azokat a dalokat fogja újra énekelni, majd ott élőben, amiket ő énekelt a lemezen.
1: Értem.
0: Tehát, hogy azért itt minden valahogy egy kicsit úgy összefolyik, összefügg.
1: Abszolút. Koncert ilyen szempontból.
0: Igen.
1: Nem érdemes kihagyni. Most ezzel keltek, fekszetek? Ez a prioritás?
2: Abszolút. Hát én szerintem egy éve. Szörület, persze.
1: Már akkor lehetett tudni? Meg
2: nem a koncert, tehát hogy maga a lemez, ja, ez egy folyamat, és nyilván az, és nagyon nagy szerencsénk van, hogy egyébként hogy a Muzikum bevállalta ezt, hogy nekünk egy egész estét odaad, és azt már decemberben le kellett kötni, tehát hogy mi azóta igazából, ez körülbelül február óta.
0: Igen.
2: Nyomjuk ezt a történetet, hogy ez megvalósuljon.
0: Hát igen, meg inkább a marketing, szóval, hogy ezt azért ugye valahogy az emberek tudomására kell hozni, hogy lesz ez a koncert, és hogy mi nagyon várjuk őket szeretettel, de hát ugye az embernek ehhez egyfajtában posztolni kell, mindenféle kreatív dolgokkal kell
1: nagyobb
0: előállni.
1: Az
2: egyébként nekem nagyobb,
0: igen.
2: Tehát hogy én attól ideges tudok lenni, hogyha ha lemarad, elmarad, nincs rá idő, nyilván, tehát az ember próbál zenét ír, akkor az utolsó gondolat az, hogy ezt föl kellett volna venni és kitenni.
1: Aha.
2: Mert ez volt az érdekes.
1: De te ezt végig tudod jó szívvel? És akkor mind a kettőtöket kérdezem, végig tudjátok jó szívvel hallgatni a dalokat? Tehát nem
0: igen.
1: Az van, hogy mennyit, mit kellene még máshogy csinálni?
0: Nem,
1: hát
0: egyébként
1: most
0: idefelé jövet, ugye hát ma érkezett meg a CD, igen. És most idefelé beraktuk az autóban a lejátszóba.
2: De nekünk még van CD lejátszónk.
1: Még egy nekem is van, úgyhogy azért örülök neki, hogy
0: úgyhogy
1: ma meg
0: úgyhogy mi ezt ma végighallgattuk ahhoz, azért, hogy tényleg átéljük azt, hogy most ez egy CD, mi berakjuk, meghallgatjuk.
1: Na most őszintén tudtátok élvezni a dalokat?
2: Egyébként olyan volt a...
1: Tudtatok külső füllel?
2: Pont azt mondtam, hogy úgy hallgatjuk, mintha még sose hallottuk volna.
1: Hát ez a jó benne.
2: Uh-huh. Nem? De döbbenetet beraktuk, és így úristen, de jól szól.
1: Na.
2: Pedig legalább, nem tudom, tehát a keverés is megvan már nem, november óta.
1: Tehát okozott olyan örömöt?
2: Abszolút.
0: Igen.
1: Hallgatóként
2: hát
1: meg, is.
2: Hogy kész van.
1: Ja, oké. Okay.
0: Igen, igen. Egyébként tényleg az az élmény, hogy kész van.
1: Aha.
0: És most már ehhez nem lehet hozzányúlni. Tehát ez már ott van a CD-n, ez már nem lehet hozzányúlni.
1: És hangosan hallgattátok legalább
2: nem.
1: Az autóban?
2: Nem. Én már annyit hallgattam hangosan, hogy szépen halkan, hogy jó, arányok jól szólnak. Tehát, hogy nyilván jól szólnak, mert átnéztünk mindent, de az ember még mindig egy picit úgy fél. Egy picit fél, hogy hát, ha valami benne maradt.
1: Aha.
2: De nem.
1: Nem maradt benne.
2: De nem maradt benne.
1: Hát kedves hallgatóink, szívből ajánlom, Red Bug egy hajóban nevezünk, bármelyik streaming platformon, vagy gondolom tőletek ezt meg lehet vásárolni?
2: Ezt meg lehet vásárolni a koncerten.
1: Na, mondjátok el, hogy hol.
2: A koncerten már május 15, az ott kapható lesz, illetve hát utána majd meglátjuk, hogy milyen platformokon lesz esetleg rendelhető, de meg fogjuk oldani. Tehát, hogyha
1: webshop van esetleg,
2: még nincs
1: vagy
2: webshop,
1: nektek, ha írnak,
2: még nincs
1: akkor...
2: webshop, de ha írnak nekünk, akkor mi tudunk küldeni, de ezt meg fogjuk oldani. Egyébként a platformok, a streamingeken is ugye május 15-én érkezik az egész lemez, viszont fent van már 3 dal singleként a lemezről. Hát
1: meg amit akár most, ha elköszönünk.
2: Azt most abban a pillanatban rá lehet kattintani.
1: Oké. No, hogy és hogyan találunk meg benneteket? Most a végén ezt mondjátok el.
2: Facebook, Instagram, oldalra. TikTok, Redbug. Redbug Band.
1: Redbug.
2: Redbug, így kell írni.
0: YouTube-on is.
2: YouTube-on is Redbug. Mindenhol Redbug.
0: De okay. Egyébként, hogyha valaki eljön a koncertünkre, akkor ott is készülünk egy ilyen kis ajándékkal, ezek ilyen kis pici papírhajók, amiket Levente kisfia hajtogatott saját kézzel.
2: Azon van egy QR-kód, ami rávisz a LinkTrinkre, ahol is ott van az összes.
1: Óriási. Pont azt néztem ki magamnak a papírhajódalt. Az egy
2: darab zongorás történet.
1: Na, akkor pláne kíváncsi leszek. No, hát de egyébként Kuszenda Estert és Kókai Leventét megtalálják a egyébként is meg, a persze. Platformokon írhatnak nektek. Abszolút. Köszönöm, hogy itt voltatok, mindig élmény, amikor jöttök, úgyhogy a következő mérföldkőnél folytatjuk.
2: Köszönjük szépen.
0: Nagyon szépen.
1: Május
0: köszönjük.
1: 15-én sok csillogó szempárt, meg sok embert nektek a muzikumban, mert akkor a tiétek is csillogni fog. Köszönöm, bízunk hogy itt benne. Voltatok. Eszternek és Leventének, vagy Esztertől és Leventétől most elköszönök önöktől, még nem folytatódik a műsor, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Visszahozza a Tisza párt az Erasmus Plus programot a magyar fiataloknak. 2 bérlakás pályázatot hirdetett meg Ferencváros önkormányzata. Budapest Café & Tea Fesztivált rendeznek a Magyar Vasút Történeti Parkban. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt, visszahozzuk az Erasmus Plus programot minden magyar fiatalnak, írta Tar Zoltán, a Tisza párt alelnöke és Európai Parlamenti Delegációjának vezetője a Facebook oldalán. Hozzátette, a múlt heti plenáris ülésen az EP képviselők megszavazták az Erasmus Plus következő időszakra vonatkozó megerősített költségvetését, amelynek kerete már 47,4 milliárd euró. Mint mondta, bízik benne, hogy hamarosan újra teljes mértékben és korlátozások nélkül elérhető lesz az Erasmus minden magyar diák számára. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában az üzletember. Balási Gyula cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, hogy itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre. A cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezért legjobb helye az államháztartásban van. A vállalkozó szerint cégei a legóvatosabb becslés alapján is legalább 80 milliárd forintot érnek. A cégcsoportban közel 500 ember dolgozik, emellett évente mintegy 3000 alvállalkozóval működnek együtt. Balási bejelentése kapcsán több tiszás politikus is nyilatkozott. Radnai Márk alelnök azt írta, ez az ember az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát, a korrupció minden formáját megtestesítve. Ezt váltották le az emberek április 12-én, és a múlt tetteiért mindenkinek vállalnia kell majd a felelősséget. 2 bérlakás pályázatot hirdetett meg Ferencváros önkormányzata. Szociálisan rászorulók számára összesen 6 önkormányzati lakás bérleti jogára lehet pályázni május 27-éig. Emellett 30 év alatti pályakezdő fiatalok számára is kiírtak pályázatot gyermekkel költöző és gyermek nélkül költöző kategóriában, egy-egy üres lakás bérleti jogának megszerzésére. Ebben az esetben a határidő május 18-a. A pályázati dokumentáció mindkét kiírásnál ingyenesen letölthető a Ferencvárosi önkormányzat honlapján. Első alkalommal rendezik meg a Budapest Café & Tea Fesztivált május 8-a és 10-e között a Magyar Vasút Történeti Parkban. A fesztiválon 40 kiállító mutatja be a kávé és a tea világát. A kiemelt vendég japán lesz, így a látogatók a tradicionális japán tea kultúrával és a matcha teával is megismerkedhetnek, mondta el a Sláger FM-nek Puskás Krisztina főszervező.
5: A Budapest Café & Tea Fesztivál azzal a céllal valósul meg, hogy egy helyen mutassa be a kávé és a tea világát, a saját sokszínűségét. A programok között szerepelnek majd kávé és teakóstolók, bemutatók és edukációs programok, valamint szeretnénk több innovációt is bemutatni, több cég is itt fogja elsőként megmutatni azt az innovációs termékét, amit szeretne piacra vinni. Itt szeretnénk elsőként most Japán, mint vendégországot bemutatni. Nagy örömünkre a japán nagykövet fogja megnyitni a fesztivált.
4: Marad a jó idő, de ma többször takarhatják felhők a napot. Késő délutántól délnyugat felől erősebben meglövegedhet a felhőzet. Este a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 25 és 28 fok között alakul. Szerdán viharok érkezhetnek szórványosan, hirtelen csapadékkal. A maximum hőmérséklet még így is 23-28 fok között alakul. Csütörtökre már pár fokot enyhül a meleg.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger

0: A Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymásnak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Hát még szerintem, aki spirituális segítő és családállító, az nagyon is hatással tud lenni mindenre, mert mindenünket áthatja. Úgyhogy nagyon köszöntöm sok szeretettel Hadonyi Biankát, nem először, nem is utoljára ebben a műsorban. Örülök neked, rég láttalak.
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
1: Hogy megy sorod?
2: Jól vagyok, köszönöm szépen. Ami miatt most itt vagyok, az inkább a családi állítás vonal.
1: Hát akkor azt kell mondani, hogy egyre jobban, nem?
2: Egyre jobban, igen,
1: hogy
2: igen.
1: Bővült a kínálat a spirituális segítői eszközök között, és ebben a műsorban ugye már sokan, meg sokféleképpen beszéltek a családállításról, és nem is baj, hogy mindenki mondja a magáit ezzel kapcsolatban. Kíváncsi vagyok, hogy te mit találtál ebben, és mit tudsz adni az embereknek. A 11. kerületben vagy, ugye, az Ulászló
2: igen,
1: utcában?
2: Igen, Budán a 11. kerület, Ulászló utcában vagyunk, és csoportos családállítással is foglalkozom az egyéni mellett.
1: Ja, hogy van egyéni is?
2: Igen, ezt egyénileg is lehet, de hogy elindultak a csoportok is most már.
1: Aha.
2: Csoportosat nagyon szeretem, mert az annyira, tehát amíg az egyéniben bábukkal dolgozunk, a csoportosban pedig életre kelnek ezek a bábuk.
1: Na látod, de milyen jó, hogy most jöttél, mert ahogy mondtam is, már gyakran beszéltek ebben a műsorban erről, na de azt még én nem is hallom, azt se tudtam, hogy van egyéni családállítás.
2: Igen, az is ugyanúgy rá lehet hangolódni egyes bábukra, hogy ugye ráhangolódik a személy, aki eljátsz a csoportosban, és ugyanúgy jönnek érzések, testérzetek, gondolatok, emlékek, amik által ugyanúgy rendezni lehet ezeket a családi mintákat, a transgenerációs programokat, amik bennünk élnek.
1: De és van ilyen, létezik ilyen, hogy melyik a hatékonyabb? Vagy mind a kettő egyformán?
2: Ez egyéni. Aki még zárkózottabb, és nem szeretne mások előtt megszólalni, annak az egyéni, de vannak olyanok, akik, sőt, majdnem mindenki ilyen, aki egyénire járt, és akkor elkezdte a csoportosat, és ez már egy más érzés neki, vagy egy újabb próba, és nagyon tetszik neki az is. Úgyhogy szerintem aki, amiben jól érzi magát. A csoport az is jó, mert egy kis bizalmat is ad, önbizalmat is, és bizalmat is az emberekben, mert mindig bejönnek, kicsit zárkózottabban bemutatkoznak, és a végén úgy mennek el pár óra után, mint akik ezer éve ismerik egymást, és szeretik egymást.
1: Milyen
2: és
1: jó, hogy ezt mondod, mert a közösségépítő szerepe ennek felértékelődik.
2: Igen, tehát hogy olyan, mintha új barátokra lelnének, és ha csak egy kis ideig is van bennük ez máskor is, más társaságban is el tudják vinni magukkal ezt az érzést, és bátrabban mernek nyitni.
1: Te vezeted ezt a kört, ugye? Tehát te vagy, minek hívják ezt?
2: A családállító, igen. Nem, én úgy érzem, hogy nem én csinálom, én ott teljesen ki vagyok kapcsolva, és átengedem magam annak, ami ott zajlik.
1: Te egy közvetítő vagy ott?
2: Én közvetítőnek mondanám magamat, igen, és tényleg csodálatosan működik, mindenki, tehát hogy hasonló emberek, hasonló problémákkal jönnek össze mindig emberek, és a végén el szokták mondani, hogy mintha mindenki problémája az ő életükből egy kis darabka lett volna, tehát hogy annyira összefonódnak azok az energiák és dolgok, hogy nem véletlen soha, hogy kik ülnek ott, és kik tudnak eljönni, vagy kik pont nem.
1: Egyébként tehát, azt ki lehet mondani, hogy hasonló problémákat cipelünk, csak más-más verzióban, meg köntösben.
2: Hát igen, de hogy aktuálisan éppen valakinek mondjuk pont a párkapcsolatával, vagy éppen egy betegséggel, vagy Tehát, hogy éppen mivel van. És akkor a másiknak
1: is pont az.
2: Igen, hogy vagy volt olyan életszakasza, amire még nem kapott választ, és megtörtént vele, és itt most választ kapott azzal, hogy egy másik ember állítását, történetét hallgatta meg, és a megoldását, hogy...
1: Tehát az univerzum összerendezi.
2: Összerendez mindent, igen.
1: Férfiak,
2: igen.
1: Nők egyaránt?
2: Igen, igen. Hát a férfiak valahol... egyre nyitottabbak egyébként. Tényleg? Igen, igen. Mostanában szinte 90%-ban ők keresnek meg. A nők nagy része már erre szerintem nyitott az én környezetemben, de most már a férfiak is jönnek rá arra, hogy hatással vagyunk az életünkre, és hogy valamit itt bent kell rendezni ahhoz, hogy kint is megjelenjen a külvilágba.
1: A családállítás előnyeiről, hatásairól beszélj, kérlek. Tehát mi az, amit meg tudunk oldani ezzel a terápia, ezt lehet annak nevezni?
2: Önismereti technikának szoktam nevezni.
1: Tehát mit tudunk megoldani? Letenni régi terheket, amit viszünk gyerekkorunk óta? Vagy cipelünk?
2: Én csak az én életemről tudok beszélni, és akik hozzám járnak, hogy mindent, szerintem mindent. Van, hogy egy probléma több mindent körülöl el. Ha valakinek van egy bizonytalanság érzete, vagy egy önbizalom hiánya, vagy egy akár egy problémája, hogy párkapcsolatilag, vagy baráti, vagy munkaelvesztés, bármi, sorolhatnám itt, hogy mik vannak, kihathat az összes részre az életünkben. Szóval van, aki jön 50 darab problémával, hogy neki ezek lennének majd sorra, és egyel meg tudunk oldani 35-öt. Tehát, hogy vannak olyan sorsok, amiket örökölt sorsok, ha úgy tetszik, vagy programok, amik ősöktől vannak bennünk, vagy esetleg olyan személyek, lelkek a családunkban, akiknek a története rejtve maradt, vagy nem nincs rendesen tiszteletbe tartva a helye. Bármi olyan dolog lehet a családban, amik miatt feszültség van és zavarodottság egy adott személyben. És ha ezek említésre kerülnek, megbékélésre kerülnek, már nem szülnek haragot, akkor egy hatalmas nyugalmat és bizalmat, reményt kaphatunk így az univerzum felé, hogy ezt így megmutatta, és ez elérhető, és szerintem nyugalom az, amit el lehet érni, kiegyensúlyozottság.
1: Az jól jön.
2: Igen.
1: Ebben
2: igen.
1: Igen. Időszakban.
2: Én azt szoktam, vagy én úgy érzem, hogy ez egy teljesen más gondolkodásmódot takar maga mögött, hogy igenis, ha történik velem valami, akár személyhez kötött, akár szituáció, helyhez kötött dolog, nem haragszom, és nem a bűnbakot keresem kívül, mint egy, most így mondom, de mint egy gyerek, hanem felelősséget vállalok saját életemért, és megnézem, hogy miért történik velem ez a szituáció, és annak más energiája van. Nem azt táplálom, hogy mindenkinek mondom azt, hogy ez és ez a személy, vagy bármi külső tényező ezt csinálta velem, és méregből beszélek, haragból, hanem hogy lehet az én életemben ilyen személy, aki ezt csinálta velem? Miért van bennem ilyen rossz érzés? Miért látok ebbe az emberbe ilyen rosszakat? És ezt mind meg lehet nézni családállítással, és nagyon szépen megmutatja, megmagyarázza, és el is száll a haragunk.
1: Az nem rossz. Hát ez nem rossz. Mert saját magunkat terheljük ezzel, hogyha haragszunk valakire, ugye az téged
2: persze,
1: mar.
2: Persze, főleg ha azt nézzük, hogy minden, amit teszünk, az visszatér hozzánk, akkor a harag ugyanúgy, tehát harag haragot szül, megoldásnak nem érzem, egy magunk előtt tologató problémának érzem ezt.
1: Hol lehet megtalálni téged, ezt mondjuk el így a beszélgetés közepén?
2: Budapesten a 11. kerületben, az Ulászló utcában lehet megtalálni, és a Spirit Budában továbbra is egyéni
1: kezelésekkel, konzultációkat.
2: Igen, családállítással.
1: adonyibianka.hu?
2: Igen, www.adonyibianka.hu
1: a címem.
2: Minden fent van, az aktuális esemény is fent van, és ott az elérhetőségeim is megtalálhatóak.
1: Azon gondolkodtam, amíg vártalak ide a stúdióba, hogy oké, egyre többen nyitottak, és el is mennek mondjuk a családállításodra, de Ez a nyitottság, ez ott is tart? Tehát amit mondasz nekik, hogy most akkor ezt kellene csinálni, én egyszer voltam családállításon, csak azért sejtem, hogy ez milyen lehet, akkor megteszik, amit kérsz? Tehát csinálják a feladatokat?
2: Hát igazából ez ugye ott...
1: noszogatni kell.
2: Hogy ott a helyszínen? Ó, nagyon, nagyon. Tehát mindenkiből ömlik a szó, és ömlik. Nagyon-nagyon fantasztikus. Tényleg fantasztikus. Úgy gyorsan is végzünk, mármint ahhoz képest, hogy van, ahol tényleg döcögősen megy. Nagyon átadják magukat. Én úgy érzem, hogy érzik az emberek, hogy kell a változás, kell a jelenlét, hogy ott legyenek, és hogy tegyenek ezért. Mm-hmm. És ha már eljönnek, akkor 100%-osan ott tudnak lenni. Mm-hmm. Biztos, hogy ez is egy tudatossági szint, hogy jelen tud lenni ennyi ideig, és kizárd a dolgokat, de én úgy érzem, hogy körülöttem ilyenek, akik jönnek.
1: Mi van az érzelmi kitörésekkel? Én amikor voltam ott mindenki sírt, meg mindenfélét csinált.
2: Hát igen, előfordul, sőt, igen, az mindig van. A sírás egy jó elengedés. Nyilván a fájdalom az feltör, és ezt kell megérteni, meg kell nyugtatni a másikat, elmagyarázni, hogy honnan jön, miből jön. Uh-huh. Tehát onnan addig nem megy el senki tőlem, amíg egy pillanatig is rosszul érzi magát. Mindig el szoktam mondani, hogy bármi van, hívjanak, írjanak. Tehát, hogy én mindig ott vagyok, és elérhető vagyok számukra. Tehát, hogy ez soha nem volt kétség. Tehát nálam olyan, hogy nem veszem fel a telefont, vagy nem hívom vissza, vagy nem írok vissza olyan.
1: Tehát
2: olyan
1: nem terhes egyébként? Tehát nem addig kellene, hogy tartson ez a...
2: Akik járnak hozzám,
1: hogy a rendszeres azok,
2: igen,
1: járója,
2: igen,
1: oké,
2: igen, náluk leesett, nem. Oké. Persze, őnekik úgy érzem.
1: Boldogtalannak, aki egyszer volt, jó?
2: Nem, akik járnak, és én tudom, hogy ennek az lesz a vége, hogy ők is megtalálják a saját kis biztonságukat, és néha már egyet kérdeznek, válaszolok egyet, és már mosolyognak, és köszi, csak ezért bocsi, hogy zavartalak, de hogy ez így működik
1: Bianca,
2: nálunk.
1: Mi van nálad? Ott kell ölelgetni egymást ezeken a családállításokon?
2: Ezt megkérdezem, ugye attól függ, hogy a szituáció, hogy hozzá, hogy szeretnék egymást megölelni, és akkor ezt ők mondják, nem kötelező, de van, hogy az ember érzi, hogy igen, most jó lenne egy ölelés, meg amint mondtam, hogy ott abban a térben annyira szeretik egymást
1: jó,
2: már.
1: Jó, oké, az más. Tehát, hogy... Én egyszer tapasztaltam egy pár szó, olyat ilyen mindenféle spirituális magát gurunak nevező őrültnél, hogy ölelgessük a másikat, és mondjuk neki, hogy te egy csodálatos ember vagy, és úgy voltam vele, miért ölelgetnék én vadidegen embereket, és miért mondanám nekik, hogy te egy csodálatos ember vagy, mikor nem is ismerem őket. Mit tudom én, hogy csodálatos ember?
2: Nem, ahhoz hát kell...
1: Ráerőltetni másra az...
2: Igen, ahhoz kell egy olyan közeg, de egyébként én már az ellenkezőjét is láttam, hogy valaki ugye pont ezért, mert hogy ez elterjedt ez az ölelgetés, hogy ez nagyon kell, pont ezért azt mondja, hogy ne ölelj meg. És az meg a másik, hogy vajon ő mitől félhet, hogy mi történhet, ha az ő energiáját megkapja. Tehát ez is egy kis félelem, de ebben is meg kell találni az egyensúlyt. Valakikkel természetesen jön az a persze, de nem kötelező, de amikor az ember fájdalmakat él meg belül, és éppen az dolgozza fel, és ott van egy olyan ember, aki segíteni tud neki, mondjuk én, mert általában ezek az embereket, ezeket már így közel érzem magamhoz, akkor jól tud esni nekik egy ölelés.
1: Jó, én mindenkit meg szoktam kérdezni még arra is, hogy puszíthatok-e az ide látogató vendégeket, szóval van ennek, ki lehet húzni a méregfogát.
2: Igen.
1: Egyébként az egésznek.
2: De hát azért érzed is, hogy...
1: Abszolút, abszolút. No, te hogy érzed magad ebben az új? Nem, mennyire új neked ez a segítői szerep? Mert ugye minden segítség más.
2: Igen,
1: más.
2: Csoportokat csináltam eddig is, így tudatosságról volt szó, mantrák, többi spirituális vonalon. Úgyhogy csoportokba dolgozom, az élet az vezetett mindig a csoport felé, és most úgy érzem, hogy ebbe van egy kis racionalitás is, hogy szabályok vannak, uh-huh. hogy mit, hogy kell, ez nagyon tetszik, ez földiesíti egy kicsit, nem annyira elvont dolog, uh-huh. és van benne egy olyan dolog is, hogy ugye azok jönnek ki eredménynek, ami itt ebben az életben volt. Tehát a spiritualitás mindig beszél előző életről is, uh-huh. olyan dolgokról, amiket úgy nem tudunk igazán, és ebben pedig csak a mostani élet, nem biztos, hogy élő, de a rokonaink, a családunk, a jelenlegi családunk, ami részt vesz, és ez is nagyon szerintem fontos, hogy kézzel foghatóbb az embereknek, úgy érzem. Úgyhogy ez megint nekem egy ilyen kis balanszolás, egy kis egyensúly, úgyhogy nagyon jól érzem benne magam, és remélem, hogy minél többen megtapasztalják ezt a fantasztikus technikát.
1: Azt mondod, technika, de mennyire könnyen elsajátítható? Meg aztán otthon ezt tudják csinálni?
2: Vagy otthon nem tudják. Ezt ugyanúgy mondom, hogy ez önmunka, ugye, önismereti munka. Én havonta egyet ajánlok, uh-huh. akármilyen technikával dolgozik az ember, szerintem havi egy kell mindenkinek, ha már valaki úgy érzi, hogy hú, én már nagyon sokat dolgoztam a szülőkön, a tudatalattin, uh-huh. a mindenen, akkor pedig szinten tartásnak. Uh-huh. De azért az élet mindig gördít elénk feladatot, egyre nagyobbakat, és ezzel szerintem havi egyszer kell foglalkozni. Úgyhogy én ezt tudom ajánlani.
1: Jaj, nem elég egyszer elmenni? Vagy ez is egyén függő?
2: Ez is egy technika. Van, aki kb. Minden héten szeretne, uh-huh. de egy hónapban egyszer ajánlott, elég egy is, ha valaki úgy érzi, hogy neki nem tetszett, de ha pedig tetszett, akkor pedig lehet járni. Uh-huh. És akkor
1: te magad hányszor? Tehát magadon mennyiszer végezted el?
2: Sokszor. Nem tudom.
1: De mindig segített egyértelműen?
2: Mindig segített.
1: Meg előre vitt.
2: Mindig. Igen, és bármikor visszakérdeztem, én szerencsére meg tudtam kérdezni még így szüleimet, rokonokat, hogy dédszülőkkel mi volt.
1: És visszaigazolták?
2: És visszaigazolták mindig. Tehát hogy én olyat soha nem kezdek el, és soha nem nyomok ennyire, amit nem tapasztaltam meg, hogy nem volt olyan, ami nem igazolódott vissza.
1: De saját családtagon ti dolgozhattok?
2: Ha ki tudja zárni az ember, akkor igen, én dolgoztam már, igen.
1: És volt eredménye?
2: Volt.
1: Tényleg?
2: Igen. Volt eredménye. És általában izgalmas. Egyébként már pár nap után látni lehet, hogy elkezdett figyelni a családot, hogyha valakiről szó van benne, hogy mit csinál máshogy, és megtalálod.
1: Uh-huh. Hát meg mennyien megtalálják benne azt, amit eddig kerestek, vagy amit meg szeretnének oldani, azért is jó ez. De hogy van ez nálatok a spirituális segítőknél, hogy ugye amikor legutoljára találkoztunk, akkor is tulajdonképpen a segítségről beszélgettünk, de érzed azt, az egy másik módszer volt, hogy vannak ilyenkor hívások, hogy mivel kellene még tovább menned, vagy bővülned?
2: Igen, akkor ez nekem már folyamatban volt egyébként, és érdekelt régóta az, hogy így ide sodort az élet. Az igen, egy ilyen belső hívás volt, hogy miért ne csinálhatnám én. Talán voltam olyan helyen is, ahol nem éreztem annyira erősnek a segítőt, és azt éreztem, hogy hát akkor én miért nem csinálom, amikor nekem ez menne, valamilyen belső indítatás, és úgy érzem, hogy én ezt szeretettel tudom csinálni, és nem elvárással.
1: Uh-huh. Ugye ahogy én tapasztaltam, itt azért sok családi titok is kiderül, tehát nyilván ott azért te sok nagy titkok tudója vagy.
2: Igen.
1: A családállításon, de meg lehet még lepni? Újabb fordulatokkal?
2: Nem is magával a történettel szoktam ott foglalkozni, nem is nagyon emlékszem, hogy kinek miről szól, hanem inkább az energiával, ami mögötte van azzal az érzéssel, amit ugye ez a szituáció kihoz, úgyhogy nem nagyon lehet meglepni. Nem, úgy érzem, hogy nem.
1: És hát kell neked egyáltalán ott szortírozni a problémák meg a családi terhek között, vagy probléma, azt ugyanúgy meg lehet oldani.
2: Ugyanúgy, igen, megmutatja így a hogy mondjam, univerzum, mező, ami ott kialakul, megmutatja, hogy mi a... Tehát csak figyelni kell a részleteket, minden szót, minden mozzanatot, és van, hogy a legegyszerűbb kis elszólás, hoppá, meg is van a megoldás, és ez így nekem jön, mint egy intuíciószerűen, és akkor így mondom, és akkor mondja, hogy úgy van, igen.
1: Na jó, hát akkor jó társaságban repül az idő, a végén vagyunk megint, de szerintem sok útravalót adtál, ha tudnak a hallgatók a sorok között nem csak olvasni, hallgatni, és akkor szerintem most pontosan érzik majd, hogy kell-e téged keresni ott a 11. kerületben, vagy nem, adonyibianka.hu.
2: Igen.
1: Ugye nem olyan nehéz
2: megjegyezni. Várok mindenkit szeretettel, aki úgy érzi.
1: Vigyázz magadra, köszönöm, hogy
2: köszönöm
1: itt voltál.
2: Köszönöm szépen
1: a meghívást. És most elköszönök, kedves hallgatóink, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult. Nekem az a

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kuszenda Eszternek és Kókai Leventének, azaz a Red Bugnak és Adonyi Biankának nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 3 alelnököt jelöl a Magyarországgyűlésbe a Tisza párt. Súlyos rongálás történt az Újbudai Bikás Parkban. Újra működik a Margit-szigeti zenélőszökőkút. Jó reggelt kívánok, Szendő Fjóri vagyok. Három alelnököt jelöl a Magyarországgyűlésbe a Tisza párt, jelentette be tegnap Magyar Péter. Mint írta, dr. Hallerné dr. Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz történelem szakos tanárt és dr. Rák Richárd jogászt jelölik, aki egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. A Tisza párt megnevezte 14 parlamenti bizottsági elnökét is. Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságot például Kovács Petra Judit, az Egészségügyi Bizottságot Ruzsa Diana, az Európai Ügyek Bizottságát Sopov Ildikó Éva, a Gazdasági Energetikai Bizottságot pedig Csősz Attila vezeti majd. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság élére Bakos Csaba Attila, az Igazságügyi és Alkotmányügyére Hantosi István, a Közlekedésére pedig Perticsné Kácsor Andrea kerülhet. Feljelentést tesz az Újbudai önkormányzat, miután ismeretlenek súlyos károkat okoztak a Bikás Parkban, közölte a kerület vezetése. A károk feltehetően a Mi Hazánk május 1-i rendezvényéhez köthetők a helyhatóság szerint. Az önkormányzat információi alapján jogellenesen kivágtak egy ősszel telepített fiatalfát, valószínűleg azért, mert útban volt a színpad felállításakor. Emellett a park több pontján is rongálás történt, az öntözőrendszer is megsérült, írja a HVG. A 11. kerület szerint az eset jelentős anyagi és környezeti kárt okozott. Iskola utcává alakítják az Őrnagy utcát Zuglóban. A projekt a Tábornok utcát és az Utász utca Kerepesi út felé eső részét érinti, és a környező utcák forgalmára is hatással lesz. A cél, hogy az iskola környékén biztonságosabban közlekedhessenek a gyerekek. Az érintett útszakasz a helyszíntől függően reggel vagy délután 1-1 órára, illetve egyes esetekben állandóan gyalogos, kerékpáros és rolleres zónává válhat. A lakók és az arra közlekedők továbbra is behajthatnak, de lassabban és fokozott figyelemmel. Ismét van zajügyelet a 13. kerületben. Az önkormányzat 2006 óta működteti a zajügyeletet tavasztól őszig. Idén október 18-áig üzemel a bejelentővonal, melyet probléma esetén csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 órától másnap reggel 8-ig lehet hívni. A bejelentést követően az ügyeletes kimegy a helyszínre, ott dokumentálja a tapasztalatokat és vizsgálatokat végez, akár műszeres méréssel is. Majd ennek eredményét a polgármesteri hivatalnak továbbítja, ez alapján lehet eldönteni, van-e lehetőség hatósági intézkedésre, és ha igen, milyen eszközzel lehet a leghatékonyabban fellépni a probléma megoldására. Újra működik a Margit-sziget egyik legnépszerűbb látványossága, a zenélő szökőkút. A Budapest Közművek közleménye szerint a szökőkút idén is zenére koreografált vízsugarakkal, napnyugta után fényjátékkal és vízpárára vetített kisfilmekkel várja a látogatókat. A 36 méter átmérőjű 400 köbméteres medencével rendelkező szökőkút Európa egyik legnagyobb zenélő szökőkútja. A teljes 11 órás zenei programban klasszikusok és gyermekdalok mellett olyan előadók is szerepelnek, mint Calvin Harris, a Guns N' Roses, a Coldplay, Avicii, Justin Timberlake és Ed Sheeran. A szökőkút október 31-éig üzemel. Ma is nyárias lesz a hőmérséklet, de már többször zavarhatják felhők a napsütést. A déli délnyugati szél napközben megerősödik, csapadék viszont nem várható. Délután 27 fokot mérhetünk majd. Szerdán erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, délután szorványosan kialakulhat zápor zivatar, de marad a meleg, 23-28 fok valószínű.
3: A 8-as számú főúton Öskü határában baleset történt. A 35-ös kilométernél a Várpalota felé vezető oldalon csak egy sávon lehet jelenleg haladni. Budapesten a 7. kerületben lezárták a Rumbach-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága így megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el, a Madách Imre úton pedig további korlátozás, útszűkületre kell számítani. Az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás lassítja, illetve nehezíti a haladást napközben felújítás miatt. Aztán a Nagymező utcában a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál egy építkezés miatt van korlátozás, és tessék készülni, 7 órától a Törökvész úton a Kapi utca közelében félpályás zárás lép érvénybe daruzási munkák miatt, várhatóan délután 3-ig, 8 órától pedig a Rottenbiller utcában a Lövölde tér felé az István utcánál a külső sávot zárják majd le, javítják ugyanis a burkolatot egészen holnap hajnalig. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel.
3: 6 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kívánunk. Velem szemben Pordán Petra.
4: És itt van Somogyi Zoltán is. Jó reggelt.
3: Szemben, de nem ellenben. Itt vagyunk, kezdünk. Miles Smith-szel és a Stargazing. Miles Smith. Jó, jó, jó ez így.
4: Jó kis nyertörő reggelre.

0: reggel. Negyed hét lesz.
1: Három ez olyan jó kedvű dal még mindig, nem? Olyan jó hallgatni. Jó reggelt.
0: Most eszembe jutott, minap voltam egy rendezvényen, és hát voltak közben fennakadás, nem ért oda a fellépő, stb. És tudod, amikor a valaki a szervezés részül, aki egyébként tehát nem ért a színpadi munkához, mondja, hogy figyelj, figyelj, akkor itt egy kicsit lassabban olvas fel a szöveget, és mondom, hogy én értem, hogy lassabban olvasok fel egy szöveget, de az azt jelenti, hogy akkor az nem egy perc lesz, hanem egy perc 10 másodperc, és szerintem nem azon a 10 másodpercen múlik az,
1: hát
0: hogy odaér a valaki, vagy nem ér oda valaki. Sok múlhat 10 másodpercen is, de az inkább akkor kitöltöm mással. Tehát, hogy...
1: Hát igen, pont ezt beszéltük ugye tegnap Zolával, hogy ő is kapott már ilyen kérést, meg én is kaptam már ilyen kérést, hogy húzni kellene az időt, csak azt nem mérik fel, hogy azért ez nem mindig olyan egyszerű, tudod. Tehát igen. Amikor mondjuk 1/4 órát kell húznod, akkor így azért ki kell találni valami teljesen más aktivitást.
0: És akkor mondták, hogy a nem tudom ki, egyszer a nem tudom ki volt, és akkor ő éneket. Mondom, értem, de ő egy énekes színész. Tehát értem, hogy amíg időt kell húzni,
1: énekeltél, táncolt.
0: Mondom, hogy azon rosszul járnak, hogyha ezt én is megtenném.
1: Vagy Scrabble partit tartanod, vagy nem tudom.
0: Pelleranna rá akart venni, hogy énekeljek. Föl akart rángatni a színpadon, mondtam, hogy kizártak tartom.
1: Mennyire vidám lett volna, látod?
0: Igen, valószínű.
1: Hogy jó az énekhangod.
0: Hát ő is mondja, és ő azért ért hozzám. Tehát énekeltünk együtt zárt körben.
1: Ja.
0: Karaokéztunk, és te azóta teljesen szerelemben van. Szóval, és mondtam, hogy de az más. Uh-huh. Mondtam, majd figyelj, majd egy céges bulin. Elkezdett velünk céges bulin. Hát mondom, persze.
1: Most képzeld, hogy kikerültél volna a TikTokra, mert ugye ott ezeken a rendezvényeken most már rengeteg felvétel van, kiteszik a TikTokra ezeket a videókat, és hát nem biztos, hogy örültél volna.
0: Biztos, hogy nem. Én ehhez, hogy én megmondtam annyiszor, én ehhez szégyenlős vagyok.
1: Persze, az éneklés más.
0: Tehát, hogy az más. És akkor kérdezik, hogy szégyenlős, te hülye vagy, hát emberekhez beszélsz, de mondom, ez más. Hát van, aki meg, van olyan színésznő, aki már nem tudom hányszor szerettem volna csábítani, amikor például te szabadságon vagy nyáron, hogy jöjjön, és azt úr is lefagyott, hogy de hát mondom, ne viccelj már, hát, de hát értsen meg, hogy ő megtanul egy szöveget, azt ő
1: és előadja ez is tök érthető.
0: Bármiben, bármilyen stílusban, bármikor, ha éjszaka felkeltik, stb. Olyan arccal, da-da-da, de az, hogy ő itt beszél egy rádióban, azt mondta, hogy ez számára elképzelhetetlen és megléphetetlen és lehetetlen. És ezt is én is olyan nehezen fogadtam, de aztán mondtam, hogy figyelj, értem nyilván. Tehát,
1: mert
0: mondtam,
1: a
0: nem
1: saját
0: akarlak...
1: példádból kiindulva tudtad, igen, hogy igen, az egy más műfaj.
0: Más műfaj, tehát az, hogy nyilvánosság, az egy persze dolog, de hát ezen belül aztán annyiféle válfaja van a show businessnek, úgyhogy nem győzködtem, de mai napig sajnálom kicsit. Van zsebkendőd, én is sírom.
1: Sírni fogsz? Igen. Készítsek neked egy nagy stócot?
0: Jó, köszönöm.
1: Na jó, mindegy is.
0: Ja. Viszont, apropó színész, tehát a szegedi szabadtéri játékok 95 éves. 95!
1: És én azért vagyok kiborulva, mert még nem voltam ott előadáson, képzeld, de nem. Tavaly és tavaly előtt is akartam venni, de akkor már elfogyott az összes jegy. És még olyan dílereken keresztül se tudtam, hogy a jegydílereken keresztül, akik felvásárolják előre, kedves ismerősök mondták, hogy ők ugye ezekkel foglalkoznak, tehát hogy legálisan, és még ők sem tudtak nekem jegyet szerezni. Nem tudom, hogy soha nem fog eljutni. Nem tudom, mikor kéne megvenni, mondták, hogy nagyon előre. De hát még mikor? Januárban nem mindig gondolok
0: annyira
1: rá.
0: Annyira jó élmény.
1: Hát tudom.
0: Muszáj.
1: Hát gyönyörű. Valamikor. Hát figyelj, én, amikor most voltam a lányokkal, ugye mi elmentünk a Deja Vu Fesztiválra, és olyankor körbejárjuk mindig a városokat, amikor elmegyünk egy pár napra. És amikor néztem a Domtéren körbe, és így néztem, hogy úristen, de jó lehet itt megnézni egy színházi előadást, hogy ez micsoda élmény, hogy micsoda akusztika van, látványvilág, hogy kapkodod a fejed, hogy közben már lehet, hogy ott vannak a csillagok az égen, színházi előadás, meg azok az épületek, hát mondom, én ezt egyszer szeretném.
0: Előtte sétálsz egyet a Tiszaparton, megiszol egy kávét, meg úgy egyáltalán kompletten ez az élmény. Mert majd visszatérünk különféle kulisszatitkokkal a mostani friss ünnepi évadról.
1: Aztán ma is lesz hablatjátékunk, tegnap volt helyes megfejtésünk, úgyhogy elvitték a nyereményeinket, viszont ma is harcba lehet szállni a Punani masszív koncertjegyekért, ami a Budapest Parkban lesz, az Oroszlán Királyt is meg lehet nézni a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és van Sláger FM prémium előfizetésünk is.
0: Angelina Jolie egy interjúban arról mesélt, hogy ő nagyon büszke a műtéti hegeire, amikor ugye hát egy nehéz döntést meg kellett hozni, és ennek a következménye lett aztán a műtéti beavatkozás és a visszamaradt hegek. És éppen ezért arról kérdeznék önöket, hogy van-e olyan, azt találtuk ki például, úgy fogalmaznánk meg jó szívvel, hogy van-e olyan tökéletlenségük, vagy tökéletlenségünk, amire valamiért büszkék vagyunk. És itt most ne csak műtéti hegre gondoljunk, hanem bármi, ha valaki nem tudom, most, bocsánat, ha valaki arra büszké, hogy nem tud olvasni, akkor arra, vagy hogy rossz az ének hangja, és erre büszke valamiért, de egyébként ne is ragadjunk le magunknál, ha nem tudom, az életkörülményekben valami nem olyan, és arra büszkék, a ketszó, az is érthető. Kíváncsiak vagyunk, hogy mi jut eszükbe. Szóval bármiféle tökéletlenség az életükből, amire valamiért büszkék. Ezt majd írják meg.
1: Aztán ugye közel másfél évvel ezelőtt beszélgetünk Pokorni Liával arról, hogy milyen rossz állapotban találta Gobbi Hilda nyaralóját. Készített is róla egy videót, hála jó égnek most már azt mondjuk, mert ezért elkezdődött egy munkafolyamat.
0: Elindult valami, aminek úgy tűnik, hogy most ráadásul a végén éltünk, mert az egy dolog ugye Magyarország, hogy valami elkezdődik, meg beszélnek róla, meg tervezik, meg stb. De igazán akkor dőlhetünk hátra, amikor kész van, és jó híreink vannak Gobbi Hilda villájával, vagy nyaralójával kapcsolatban. Erről is lesz szó.
1: Jó vagy? Minden oké? Okay. Jó. 0-30-30-30-95-8. Ide írhatnak nekünk, várjuk egész reggel az üzeneteiket.
0: Meghatódtam. Nem, valamiben félre nyertem, de majd mindjárt iszom. Jó reggelt!

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk! Először is tisztázzunk kell, hogy ki az az Adam Scott. Adam Scott egy amerikai, egy hollywoodi színész. Én eleinte egyébként bevallom őszintén, hogy kevertem Ashton Kutcherrel.
2: Mondjuk hasonlítanak egymást.
1: És hogy annyira nincs jó szemem ehhez, így néztem, hogy na hát mit történt Ashton Kutcher, hogy Butkó még, tehát ez 10 éve volt.
2: Igen.
1: Ennél azért olyan, nem tudom, másképp nézett ki. Például az Anyádra ütök című film, amiben ugye Jennifer Lopez meg a Jane Fonda játszik, és ő az egyik kis barija a Jennifer Lopeznek, azt hiszem.
2: Anyád napjában.
1: Vagy anyád napja?
2: Anyád napja. Igen. Ja,
1: jó,
2: anyádra
1: bocsánat.
2: Ütök
1: az. Ja, olyan nincs, az apára ütök.
2: Anyád napja. Párdűz. Párdűz.
1: Igen, az.
2: Igen, abba
1: az
2: napjában,
1: abban ő az egyik bari fiú, mondom, kicsit ilyen Ashton Kutcher beütése van, na mindegy. Múltkor elhívták egy válogatásra, egy castingra, egy filmszerep kedvéért. Erről egyébként most egy esti show műsorban mesélt, mert hogy az volt az érdekessége.
2: De ez jó múltkor volt, tehát még a pályája múltkor, elején, igen. De amikor még kicsike volt, és Tóringer.
1: Az volt az érdekességenek az egésznek, hogy a Hellraiser című film sorozatról van szó, aminek a negyedik részére, na jó, aminek a hatodik részére hívták el, hogy jöjjön el, hogy hát ha beválogatják. És így elgondolkodott rajta, hogy rendben van, én ebben a filmben már játszottam a negyedik részben, de ott meghaltam.
2: Tehát, hogy, de figyelj, ez
1: hogy akkor így tanakodott, hogy most akkor mi legyen? Szóljon, hogy, hogy én egyébként meghaltam, vagy hát lesz, ami lesz, oda vagy, aztán ki tudja.
2: Imádom.
1: És félértés ne esik, tehát nem arról van szó, mint amikor Bobby Ewing a Zuhanyzóban mégiscsak életre kelt, és kiderült ugye, nem tudom, fél évnyi tiltakozó levelek garmada után, hogy hát gyorsan kitaláltak, hogy jó, akkor Bobby Ewing mégse halt meg, hanem a Pamela csak álmodta az egészet, és akkor visszahozzák. Tehát nem erről volt szó, ennyire nem volt azért markáns meghatározó szereplője ő a Hellraisernek, amikor a negyedik részben meghalt, hanem volt egy valaki, súgy, na, és akkor a végén úgy határozott, hogy hát lesz, ami lesz, ő elmegy a hatodik rész castingjára, hát senkinek nem tűnik föl, hogy ő már szerepelt itt, két része korábban is meghalt.
2: Annyira aranyos történet, de tényleg így elképzeltem azt, hogy még fiatal volt, ilyen kis 20 pár éves, tudod, és hát kellett a pénz, tudod, erre szokták azt mondani, most mit csináljunk? De egyébként vannak olyanok, amikor vágysz valamire nagyon, és aztán mindent megteszel azért, hogy azt a munkát, vagy egy kocsit, vagy egy albérletet megszerez. Szerintem azért a mi hallgatóink közül sokan érezhették azt, hogy mondjuk, amikor egy albérletet néztek ki maguknak, vagy például mi, amikor lakást néztünk most ugye novemberben, te végig élted a káváriánkat, pedig nem is mindent mondtam el, mert már én untam saját magamat. És akkor is azért voltak olyan lakások, amikre 10-15-en jelentkeztek, tudod, és már ott mindent próbáltak, mindennel bazsajogtak, mindent csináltak, hogy ők kaphassák meg, és hát nem tudom, mi alapján döntött, mert úgy végül mi azokra lemondtunk, hál' Istennek, mert megtaláltuk a saját kis tökéletesünket. Mert
1: elvetted a szempilláidat, és akkor te lettél, végre egyszer visszaértél vele, hogy te vagy a rádiós csaj. Hogy...
2: Soha, baszk! Bocs, sose tettem ilyet, pedig kellett volna, basszus. Igen, nem, még nem tettem ilyet. Tényleg, hát ez miért nem jut eszembe? Igen, na mindegy is.
1: Na, ha volt már, hogy annak érdekében, hogy megszerezzenek egy munkát, egy megbízást, vagy valami mást, egy picikét elhajlott a gerincük, fogalmazok.
2: Nem. Elhajlani a gerincének azt mostanában látjuk, arra, látjuk, hogy kiknek van, hajlik, igen, a gerince.
1: Tehát
2: igen.
1: Nem, jó, akkor nem gumigerinc, de hogy mondjuk egy kicsit így behunyták a szemüket.
2: Igen.
1: Na, fogalmazok, egy kicsit így, vagy megfeledkeztek jótékonyan valamiről, ami, igen, már korábban történt. Ha volt ilyen, 0630 30 30 95 8, várjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
1: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
2: és nyerjen a helyszínen!
1: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
1: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n, vagy a 0680-200-200-on.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
6: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Klemenc Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cybergyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: Szakorvost keres? G1 intézet. Minden, ami egészség. 30 szakterület minőségi magárendelései kényelmes környezetben. Kiváló szakemberek, laborok egy helyen. Választ a ki orvosát, akár most. A g1intézet.hu-n.
8: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
9: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
10: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
11: Képzeljél egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le, akinek nincs, aki meséljen, akit nincs, aki megöleljen, akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára, aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
1: A reklám után.
12: Gyönyörű nyárias időre számíthatunk, 15 fokos már most a reggelünk, délutára 27 fokot ígérhetek. Erős lesz az UV-sugárzás 11 és 14 óra között, úgyhogy vigyázzanak a bőrükre, óvják.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Café Perté, www.caféperté.com.
13: A 8-as számú főúton Öskü határában baleset történt. A 35-ös kilométernél a Várpalota felé vezető oldalon csak egy sávon engedik át most a forgalmat. Legyenek türelmesek! Az M3-as bevezető szakaszán a város határtól és a 10-es számú főúton befelé Solymártól már érezhetően erősödik a forgalom, és közben a 7. kerületi Rumbak-Sebestyén utcát lezárták a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága pedig megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el, a Madách Imre úton pedig további korlátozás van. A vonalban itt van velünk Váci Viktor, a MÁV Inform ügyeletese. Nálatok mi újság most? Jó reggelt!
14: Sziasztok, jó reggelt! Országszerte zavartalan a vonat, közlekedés, nincsenek fennakadások. Tart a karbantartás a Salgó-Tarjáni vonalon, még vasárnapig 60 és Somoskő-Újfalu között pótlóbuszok közlekednek. A Szurdok-Püspökiben lévő vasúti átjáró átépítése miatt a buszok útvonala módosul majd csütörtök estétől, akkortól a teljes útvonalon közlekedő pótlóbuszok majd nem érintik Szurdok-Püspökit, oda Pásztorról külön ráhordó buszok indulnak majd. Jó utat kívánok!
2: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 3:07 előtt 3 perccel, és nemrég Adam Scott amerikai színész sztoriát meséltük el, aki még a pályája elején úgy ment vissza egy film 6. részének szereplő válogatására, hogy ő tudta, hogy a 4. részben már szerepelt, és ott meghalt, nem főszereplőként nyilván, de bízott benne, hogy ez senki másnak nem rémlik már, hát ha így megkapja ezt a szerepet, és megint keres egy kis pénzt. Ennek nyomán kérdeztük, hogy önök voltak-e már leleményesek, vagy bevállalósak azért, hogy valamiben mondjuk előrébb jussanak. Eszter is castingra ment. 50 pluszosokat kerestek egy reklámhoz, még csak 30 múltam, de anyám egyik ruhája és egy jó adag smink csodát tett.
2: Oh.
1: Nem választotta ki az adott szerepre, viszont kaptam helyett egy másikat, egy hetekkel később készült reklámban, ahol a saját korosztályom lehettem.
2: Nagyon jó.
1: Az jó.
2: Tündinek az albérletről jutott eszébe. Sziasztok, mi egy albérletet néztünk, de vagy 20-an voltunk rá. Másnap sütöttem egy tepsisütit, visszamentem a tulajhoz, és személyesen adtam oda neki. Végül is nekünk adták ki a lakást. Ügyes vagy, ügyes
1: volt még
2: vagy.
1: Még egy albérlet. Igen, Juci írt albérletes sztorit. Miután összekülönböztünk kicsit a főbérlővel, ott hagytam egy lakást még egyetemista koromban. 3 évvel később ugyanoda sodort a sors. A főbérlő pedig nem ismert fel, mert más lett a hajam és a stílusom. Még el is mesélt, hogy pár éve volt egy kis gondja, azóta szigorúbban veszi a kauciót. Itt már kezdtem izgulni, hogy talán ezt most célzásból mondja, de rájöttem, hogy tényleg nem emlékszik, mert amikor megírtuk a papírt, akkor is csak annyit mondott, na hát, pár éve pont volt egy Kovács Judit nevű bérlőm.
2: Ne, mondjuk a Kovács az egy olyan név, ami jó, igen, viszonylag
1: gyakori. De még akkor sem rakta össze.
2: Van ilyen, hát nem volt jó az arcmemóriája, az enyém sem az. Fruzsi üzenetével szerintem sok hölgy tud azonosulni, például én is. Egy cipőt akartam, ami mindenhol sold out volt, hetekig figyeltem az oldalakat, végül hajnali 3-kor újra készletezték. Félálomban rendeltem meg, de végre sikerült. Ez az.
1: Peti üzenete. Árultuk a kocsit. Egy fiatal srác már 3-szor volt megnézni. Bejelentkezett 4-1-ére is. Tudtam, hogy neki való, látszott, hogy imádni fogja, csak át kellett billenteni a holdponton. Ezért aztán odahívtam egy haveromat, persze, mintha idegen volna, és csak annyi volt a dolga, hogy nagyon látványosan járja körül, és dicsérgesse, mintha egy másik érdeklődő lenne. A srác aznap el is vitte.
2: Nagyon jó, nagyon jó.
1: Na jó, jöhetnek még a továbbiak. 0630 30 30 95 8.

0: reggelt, 7 óra előtt 7 perccel. Huawei, én már mentem vissza olyan munkahelyre, nagyon külsős vállalkozóként, ahonnan korábban kigolyóztak. Pás lett a főnök, és fogalma sem volt róla, hogy már dolgoztunk.
1: Forrest Gump azt írja, sziasztok, a férjem sem, azelőtt sem, azóta nem alázkodott meg annyira senki előtt, mint amikor a fia tanárjának kellett könyörögni, egy utolsó esélyt kellett tőle kérni, későn derült ki, hogy bukásra állt, az év végén pedig már megvolt a munkahelye is. Ez 35 éve volt, és nagyon nehéz erre visszaemlékezni. A szülőknek hányszor kell ilyet tenniük? Hogy nem annyira szeretnék, de igen, az nagyon-nagyon kemény szitu lehet.
0: Sziasztok, az ér, hogy az ikertesom ment helyettem egy állásinterjúra?
1: Emlékszem, amikor a Király Viktorral erről beszélgettünk, és ő is mondta, hogy csináltak ilyet a tesójával.
0: Igen. Mondjuk itt úgy folytatja az üzenetíró, hogy de csak azért, mert épp be volt durranva a szemem, árpa volt rajta, és így biztosan elhajtottak volna. Egy hostess állás volt, egy héttel később, amikor mennem kellett, már minden rendben volt, senkinek nem tűnt fel a visszacsere. A tesón pedig a Facebookon megmutatta ki az, akivel már ismerjük egymást, hogy nehogy bemutatkozzam, idézőjelben még egyszer.
1: Oké.
0: Jó, ügyes. 0630 30 30 95 8, ez a számunk, ez a Sláger reggel.
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsó például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Powerblock, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
3: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel, és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
4: Már megint a Premier Outletbe mentek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Egy kőfelverődésből könnyen lehet pánk. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
9: Ne várjon vele! Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Parkside Residence. Otthon és befektetés a Vizafogó Park mellett. Érdeklődjön kedvezményes lakásainkról. parksideresidence.hu.
12: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
13: familypark.at.
14: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
15: Válaszd a jövő zöld otthonát. Applikációval vezérelt okos otthonok prémium környezetben, számos közösségi szolgáltatással a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. A Metrodome Green második ütemének lakásai már elérhetőek. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
16: Képzelj el egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le, akinek nincs, aki meséljen, akit nincs, aki megöleljen, akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára, aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
0: Sláger FM.
1: A reklám után...
0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Visszahozza a Tisza párt az Erasmus Plus programot a magyar fiataloknak. Két bérlakás pályázatot hirdetett meg Ferencváros önkormányzata. Budapest Café & Tea Fesztivált rendeznek a Magyar Vasút Történeti Parkban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt, visszahozzuk az Erasmus Plus programot minden magyar fiatalnak, írta Tar Zoltán, a Tisza párt alelnöke és európai parlamenti delegációjának vezetője a Facebook oldalán. Hozzátette, a múlt heti plenáris ülésen az EP képviselők megszavazták az Erasmus Plus következő időszakra vonatkozó megerősített költségvetését, amelynek kerete már 47,4 milliárd euró. Mint mondta, bízik benne, hogy hamarosan újra teljes mértékben és korlátozások nélkül elérhető lesz az Erasmus minden magyar diák számára. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában az üzletember. Balási Gyula cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, hogy itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre. A cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezért legjobb helye az államháztartásban van. A vállalkozó szerint cégei a legóvatosabb becslés alapján is legalább 80 milliárd forintot érnek. A cégcsoportban közel 500 ember dolgozik, emellett évente mintegy 3000 alvállalkozóval működnek együtt. Balási bejelentése kapcsán több tiszás politikus is nyilatkozott. Radnai Márk alelnök azt írta, Ez az ember az elmúlt 8 évben gyakorlatilag leuralta az állami kommunikáció teljes piacát, a korrupció minden formáját megtestesítve. Ezt váltották le az emberek április 12-én, és a múlt tetteiért mindenkinek vállalnia kell majd a felelősséget. Két bérlakás pályázatot hirdetett meg Ferencváros önkormányzata. Szociálisan rászorulók számára összesen 6 önkormányzati lakás bérleti jogára lehet pályázni május 27-éig. Emellett 30 év alatti pályakezdő fiatalok számára is kiírtak pályázatot gyermekkel költöző és gyermek nélkül költöző kategóriában, egy-egy üres lakás bérleti jogának megszerzésére. Ebben az esetben a határidő május 18-a. A pályázati dokumentáció mindkét kiírásnál ingyenesen letölthető a Ferencvárosi önkormányzat honlapján. Első alkalommal rendezik meg a Budapest Coffee & Tea Fesztivált május 8-a és 10-e között a Magyar Vasút Történeti Parkban. A fesztiválon 40 kiállító mutatja be a kávé és a tea világát. A kiemelt vendég japán lesz, így a látogatók a tradicionális japán tea kultúrával és a matcha teával is megismerkedhetnek, mondta el a Sláger FM-nek Puskás Krisztina főszervező.
18: A Budapest Coffee & Tea Fesztivál azzal a céllal valósul meg, hogy egy helyen mutassa be a kávé és a tea világát. Sokszínűségét. A programok között szerepelnek majd kávé és teakóstolók, bemutatók és edukációs programok, valamint szeretnénk több innovációt is bemutatni, több cég is itt fogja elsőként megmutatni azt az innovációs termékét, amit szeretne piacra vinni. Itt szeretnénk elsőként most Japán, mint vendégországot bemutatni. Nagy örömünkre a japán nagykövet fogja megnyitni a fesztivált.
17: Marad a jó idő, de ma többször takarhatják felhők a napot. Késő délutántól délnyugat felől erősebben meglövegedhet a felhőzet. Este a Dunántúlon néhány futó zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 25 és 28 fok között alakul. Szerdán viharok érkezhetnek szórványosan, hirtelen csapadékkal. A maximum hőmérséklet még így is 23-28 fok között alakul. Csütörtökre már pár fokot enyhül a meleg.
19: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
20: Nézzük a közlekedési infókat frissiben. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszakhibás jármű vesztegel. A 40-es kilométernél így most csak egy sávon lehet közlekedni. Már is 3 kilométeres a torlódás. Ami volt másik, az útinik eltűnt. Jó, az M1-esen Biatorvágynál, az M3-ason Mogyoródnál, illetve az M6-oson Ért környékén, az M7-esen Törökbálint közelében és az M2-es autóton Vácnál és Fótnál lassabb már a haladás a főváros felé, illetve sokan autóznak a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán. A budai alsórakparton északi irányban a Petőfinál szintén lelassult a haladás, illetve erős a forgalom a Váci úton a város határtól, a Hungária körúton a Kerepesi útnál és a Tököli útnál, a Gyáli úton pedig a Könyves Kálmán körút előtt. A Rumvassebestyén utcát lezárták a Madách Imre útnál felújítás miatt, az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás van, a Törökvész úton a Kapi utca közelében félpályás zárásra kell készülni mostantól várhatóan délután 3-ig, és majd 8-tól a Rottenbiller utcában a Lövölde tér felé az István utcánál lezárják a külső sávot burkolatjavítás miatt holnap hajnalig.
21: A közlekedési hírek támogatója az
22: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: És most folytatódik a Sláger reggel.
20: 7 óra múlt 6 perccel. Köszönti önöket Bordán Petra.
24: És Somogyi Zoltán.
20: Folytatódik a siker széria, mert tegnap is ügyesen megfejtette valaki ugye a hablat játékunkban a feladványt. Ez most már ilyen másfél hete tart.
24: Bizony.
20: Talán egyszer egy pillanatot bicsaklottunk meg, úgyhogy jelentkezzenek bátran, mert tök jó nyereményeink vannak ráadásul közben.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:08 lesz már 2 perc múlva, és ahogy korábban említettük, idén 95 éves a szegedi szabadtéri játékok. Jól tartja magát, ugye?
2: Elég jól, igen.
1: Ahhoz képest, aki járt már bármely előadáson, pontosan tudja, hogy milyen különleges élményre számíthatott a Dóm téren. Úgy a megjelenés, mint az akusztika, meg az egész hangulat igen tekintetében. A Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, Barnák László csatlakozik hozzánk most telefonon. Jó reggel,
2: jó reggel,
1: szervusz!
2: Szia.
3: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
1: Itt Budapesten mindig ugye azt szokták felemlegetni, amikor jön a Sziget Fesztivál, hogy fú, már egy évvel előtte bejelentik, hogy majd mikor lesz, meg hogy kik lesznek a fellépők, meg hogy ilyen-olyan változás történik éppen, és hát legalább ennyire nagy szó, sőt, szerintem sokkal nagyobb szó, ami Szegeden történik, meg hát picit nagyobb múltja van ennél. Ti mennyivel előbb kezditek el a szervezést?
3: Jóval előbb, már a 27-es program nyári időszakát készítjük elő, és az idei szezont is már október elején meghirdettük a tavalyi évben.
2: Milyen újdonsággal várjátok a vendégeket idén?
3: Az egyik legfontosabb kényelmi, illetve biztonsági felújításunk az az újszegedi szabadtéri színpadhoz köthető, hiszen az újszegedi ligetben szintén évtizedek óta látogatható az az Erzsébet-ligeti színpad, ahol most már koncertekkel is találkozhatnak a nézők, nem csak színházi előadásokkal. Egyébként régen szabadtéri mozinak épült, és szó szerint fapados volt a nézőtér. Ezt cseréltük le most az idei szezonra, úgyhogy a domtérihez hasonló kényelmes UV-álló székekkel várjuk az új szezonban a nézőket.
1: Térjünk vissza a nagy színpadra, a domtérre. Én láttam már ott My Fair Lady-t, Apáca Show-t, István a királyt, nem tudom, Róma és Júliát, és azt látom, hogy ez egy nagyon komoly presztízs a színházi szakmában is erre a mustrára bekerülni, de hogy itt alapvetően például ti fogalmaztok meg valamiféle szakmai minimumot, vagy elvárást azzal kapcsolatban, hogy milyen produkciót remélnétek színpadra állítani ott nálatok Szegeden, vagy tényleg egymással versenyeznek, akár még ugye a budapesti teátrumok is, hogy milyen bemutatót visznek oda, mert nagyon sokszor van, hogy ott mutatkozik be egy új darab, és aztán kitalálják, hogy arról a hatalmas nagy színpadról hogyan tudják majd beköltöztetni egy kőszínházba.
3: Gyakorlatilag a Szegedi Szabadtéri Játékok 5 éve került a Szegedi Nemzeti Színházhoz szervezés és lebonyolítás szempontjából, de már korábban is, akkor egy másik céges formában működött, akkor is az volt a fontos szempont, hogy olyan produkciókat mutassanak be a szabadtéri játékokon, amelyeket általában az országban máshol nem lehet látni, legalábbis abban az évben. Ezt a hagyományt visszük tovább. Nagyon fontos, hogy olyan produkciók mutatkozzanak be, amik miatt érdemes Szegedre látogatni, és ilyenfajta együttműködések sorozatában akár a Madách Színház, az Operett Színház is korábban ott volt, most éppen az Erkel Színházzal van együttműködés. A lényeg az, hogy az a létrejött produkció, ami lehetőleg a legmagasabb színvonalat kell, hogy képviselje az előadó művészek, az alkotók és a kiállítás tekintetében, az valahogyan tovább tudjon élni.
2: Lesz most egy hazai és szabadtéri világpremieretek is, ráadásul egy olyan darabé, ami az egyik legnépszerűbb a Broadway-n, ez pedig ugye a Wicked, amiből a film is készült, azóta szerintem még többen szeretik, és akarják egyébként látni a Broadway-n is. Mennyire nehéz egy ilyen sikerdarabot leszervezni, meg egyáltalán a jogok ilyenkor hogy vannak?
3: Én úgy tudom, hogy nagyon sokan és nagyon régóta próbálták megszerezni hazánkban ezeket a jogokat. Most az RTL Színháznak sikerült. Valóban nagyon nehéz és egy hosszadalmas egyeztetési folyamat ez. Ráadásul ez szabadtéri világpremier, nem csak a magyarországi bemutató helyszíne a Domtér, úgyhogy ebből a szempontból duplán is különleges. Nagyon várjuk már ezt. Tulajdonképpen az Óz a nagyvarázsló előzmény története. Tőlünk nyugatabbra sokkal ismertebb ez a történet. Magyarországon talán kevésbé, de azért az látszik, hogy nem csak a musical rajongók, hanem a film rajongói körében is nagyon népszerű, hiszen nagyon sokan jegyet váltottak, de hát azért a 6 előadás még elbírja a nézők jegyvásárlását.
1: Mondd csak, László, nagyon komoly kihívás, hogy egy szabadtéri színpadon olyan színpadtechnika épüljön ki, ami hát olyan trükköket tesz például lehetően, ugye sokszor még egy kőszínházban is látom, hogy összedugják a fejüket a díszletesek, meg a technikusok, hogy hogyan lehet lenyűgözni a nézőt. És azért egy ekkora méretű színpadon, mint ami ott van Szegeden, ez még inkább nagy kihívás, főleg úgy, hogy ugye hát nincs plafon.
3: Így van, kihívások elé állítja a műszaki kollégákat ez, de azért nagyszerű szakemberek dolgoznak ott, egy hatalmas team munka eredménye minden évben a Szegedi Szabadtéri Játékok, arról nem beszélve, hogy sok száz művész és műszaki kolléga látogat el oda évről évre, illetve évadról évadra, mind a két helyszínünkre, de valóban nagyon fontos show elem tulajdonképpen, akár a LED fal, akár az, hogy megfelelő minőségben szóljon a hangzás, hiszen általában zenés darabokat

0: műsorszámait, vagy alkotóit, és a Szabadtéri Játékok Facebook oldalán ez naponta megjelenik, így betekintést kaphatnak az elmúlt 95 évben.
1: Ez nagyon szép gesztus.
2: Most egy ideje nem jártam Szegeden, nem tudom például a Virág Cukival mi a helyzet, de lehetne például ilyeneket, hogy szabadtéri szelet. Tehát, hogy mondjuk lenne ilyen torta a ti tiszteletekre, ilyenekre. Igen?
0: Még nem vezettük be, de majd legfeljebb teszünk egy kutatást, minden évben van nézőkutatásunk, majd feltesszük a kérdést, hogy milyen ízvilág passzol a szabadtérihez.
2: Szabadtéri szelet. Jó, nagyságrendileg hány emberre számítotok Szeged városában a szabadtéri játékok apropóján idén nyáron?
0: Hát a tavalyi évet tudom említeni, ott kb. 80 ezer látogatója voltam a szabadtéri eseményeinek. Minden évben azért van egy olyan ajándékkoncert is, amit a Szegedi Szimfonikus Zenekar kínál, elsősorban a szegedieknek, vagy az agglomerációban élőknek, és emellett ott vannak a szabadtéri megkérdezett programja is. Bízunk benne, hogy az idei évadban is ugyanúgy több tízezer látogatónk lesz az ország minden részéből.
2: Így legyen. Barnák Köszönjük. Lászlóval, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatójával beszélgettünk. Boldog születésnapot a Szegedi Szabadtérinek. Szervusz!
0: Köszönjük szépen, szervusztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidő parkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
2: familypark.at.
3: One Republic. A From Europe With Love turnéval 2026-ban. Június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek már kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Belföldi és nemzetközi szállítás, akár emelőhátfalas teherautókkal is. Bérraktározás, magas színvonalú szolgáltatások. B. Fiesta, szállítmányozási és logisztikai Kft. Az ön partnere.
7: Laci! Laci!
8: Igen, Anna?
7: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
8: Igen, láttam. Miért kérdezed?
7: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
8: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
7: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
8: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Készítsd el WordPress weboldalad néhány perc alatt az AI segítségével. Tartalmak, szövegek és képek egy pillanat alatt. Az oldal, amiről álmodsz, most lehetséges. Forbes CV hírei.
12: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: Örökségünk nem csupán emlékezet. A kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Politikamentes tudományos életet ígért Magyar Péter az MTA 200. tisztújító közgyűlésén. Veszélyes vegyi anyag szivárgása miatt lezárták a salzburgi főpályaudvart. Vasárnap Európa Napi Fesztivál tartanak a Szabadság téren. Jó reggelt kívánok, Szendőf Bori vagyok. Az új kormány kialakítja azt az irányítási modellt, ami hosszú távon biztosítja a kutatóhálózatok számára a megfelelő működést, jelentette be a hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén. Magyar Péter köszöntőjében közölte, megszüntetik a politikai befolyásolást, így a tudományos szakma maga dönthet a források legmegfelelőbb elosztásáról. A Tisza kormány létrehozza a Tudományos és Technológiai Minisztériumot, amely az innováció, a digitalizáció és a tudomány támogatására fókuszál majd. A tudósok közösségének fontos szerepe lesz az előttünk álló időszakban, fogalmazott a leendő miniszterelnök. Veszélyes vegyi anyag szivárgása miatt hétfő este lezárták a salzburgi főpályaudvart. Az osztrák hatóságok közlése szerint egy tehervagonból nátrium-metilát került a környezetbe. Ezért előbb több vágányt és a peront, később pedig az egész állomást kiürítették. A beavatkozás nehezítette, hogy az anyag vízzel vagy nedvességgel érintkezve heves és mérgező reakciót válthat ki. A tűzoltóság később közölte, hogy a vagon maga nem szivárgott, feltehetően a rakodásból visszamaradt anyag tapadt meg a külső felületén. Az incidensben nem sérült meg senki. A mentési munkálatok után, 21 óra után újraindult a vasúti forgalom a salzburgi főpályaudvaron. A helyiek nyomására teljesen megszűnik minden akkumulátorral kapcsolatos tevékenység az Érdi Széti Park logisztikai központban, számolt be a Portfólió. Az akkumulátorok raktározását és tesztelését végző KFT az ingatlan tulajdonossal egyeztetve döntött a költözésről, és vele együtt minden alvállalkozó is távozik. A cég hangsúlyozta, hogy működésük megfelelt a jogszabályoknak, de tiszteletben tartják a lakosság kérését. A logisztikai központ vezetősége közölte, a jövőben sem csomagolás, sem címkézés, sem más átnevezett vagy részleges akkumulátoros tevékenység nem marad a parkban. A költözés pontos időpontja és az új telephely még nem ismert. Vasárnap Európa Napi Fesztivált tartanak a Szabadság téren, ahol Magyarország uniós csatlakozásának évfordulóját is ünneplik. A programok már reggel kezdődnek. A félmaratoni futás 9 órakor rajtol, a nevezés napok alatt betelt. A gyerekeket koncertek és színházi előadások várják, délután pedig a budai popduó, a Felefánt és a Hiperkarma lép színpadra. Az uniós intézmények és civil szervezetek sátrainál egész nap játékok, kvízek és tájékoztatók lesznek. Az idei Európa Nap központi témái a demokrácia, a fenntarthatóság, a biztonság és az európai együttműködés.
15: Bori, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű nyárias időre készüljenek, nem kell túl melegen öltözni, 15 fokos most a reggelünk, délutára pedig 27 fokot ígérhetek. Erős lesz az UV-sugárzás, úgyhogy ha napon tartózkodnak 11 és 14 óra között, akkor hosszú ideig ne tegyék, és fényvédőt mindenképpen használjanak.
16: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda.
17: Egyiptom, minden itt kezdődött.
18: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben elakadt egy jármű, ott vesztegel a 40-es kilométernél, így csak egy sávon lehet közlekedni, 3 kilométeres nagyjából a torlódás. Budapesten a Rumbaksebestyén utcát lezárták a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága pedig ezzel együtt megváltozott. Az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sáverhúzás lassítja a haladást. A Törökvész úton a Kapi utca közelében félpályás zárás van daruzás miatt, várhatóan délután 3-ig, és hamarosan a Rottenbiller utcában a Lövölde tér felé az István utcánál lezárják a külső sávot burkolatjavítás miatt. Váci Viktor a vonalban, a MÁV Inform ügyeletese, ott mi a helyzet? Jó reggelt!
19: Sziasztok, jó reggelt! Országszerte zavartalan a vonat, közlekedés, nincsenek fennakadások. Tart a karbantartás a Salgó-Tarjáni vonalon, még vasárnapig 60 és Somoskő-Újfalu között pótlóbuszok közlekednek. A Szurdok-Püspökiben lévő vasúti átjáró átépítése miatt a buszok útvonala módosul majd csütörtök estétől, akkortól a teljes útvonalon közlekedő pótlóbuszok majd nem érintik Szurdok-Püspökit, oda Pásztorról külön ráhordó buszok indulnak majd. Jó utat kívánok!
9: A közlekedési hírek támogatója az
10: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel.

0: Sláger reggelben 7:40-kor.
1: Valaki azt mondta egyszer itthon, hogy legyen már végre minden az, ami a neve. A krumplileves legyen krumplileves. Értársak. De egyszerűen tudni kell, hogyan kell eltenni a befőttet, úgy? A sivatagon hiába írják rá a konzervra, hogy cöccelizmus, ami beleszagolunk. Tudni kell, hogyan kell eltenni a befőttet. Na, ki segít nekem, lányok? Mi kell a befőtt eltenni? És hagyjam szépen bátran, na? Szalicil, nagyon jó. Azt hittem, gyümölcs már nem is kell. Szalicil elsőre, hallottad? Imádlak, jó van. Te aztán magyar vagy, ez már valami. Azt tudja, hogy nincsen semmi, de legalább ne romoljon el.

0: Hablagy, avagy Cilla énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Nikivel játszunk ma reggel. Jó reggelt, Niki!
2: Sziasztok, szép jó reggelt!
1: Jaj, de rég hallottunk! Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Ebben a remek napsütéses időben csodásan vagyok.
3: És mit csinálsz ebben a remek napsütéses időben, Nikikém?
2: Éppenséggel dolgozok, éppen takarítok a munkahelyemen, mert berepültek megint a porcicák, sajnos. Hát ugye az ilyen.
1: Na figyelj a feladványra.
2: Figyelek.
4: Funda, apacuka, funda, funda, kamanduka, kamanduka, apcuk és fundaluk, funda, kamanduk, apcukken, funda, fundaluk, apcuk, cucucuk, cucucuk.
1: A vége az, ami igazán árulkodó.
2: Hát ez egy kicsit nehéz ez a feladvány.
3: Tényleg?
2: De egy picikét igen.
3: Úgy
2: de...
3: érzed?
2: Szerintem ez valami magyar sláger. Lehet.
3: Nagyon jól gondolkodsz, igen, az.
2: Hát ez szerintem valamelyik magyar együttesnek a zenélet.
3: Ez szuper, igen, ez jó ötlet.
1: Szerintem nem, de...
3: Hát de magyar.
2: Igen. Hát én egyén tulajdonképpen egy énekes nőnek a dalára gondolok. Mindjárt mondom, a Rúzsa Vandinak lesz valamelyik
1: Nem. Nem akarom elrontani a kedved, de nem Rúzsa Magdi.
3: Nem.
1: Gondolni bármire lehet, csak nem ez a feladványunk.
3: Igen.
1: Köszi, Niki!
3: Nagyon köszönjük!
2: Hát, én is köszönöm, akkor jó majd munkát. Legközebb. Sziasztok! Köszönöm szépen!
1: Óvatosan a porcicákkal. Majd holnap talán valaki.
3: Ha valaki már most tudja, tessék írni nekünk, és akkor holnap esélye lesz. Páros belépő most nálunk maradt a május 8-i Punani Masszív koncertre a Budapest Parkba, ezért játszunk, illetve a két fő részére szóló belépőért május 30-ára az Oroszlán Király című filmzenei koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés is majd valakié lehet holnap, hogyha tudja a megfejtést zavartal a rádióhallgatással és visszahallgatás funkcióval.
1: Jaj! Igen.
3: Várjuk!
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
2: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
1: Szólj bele, hogy mi szóljon!
0: Gyors vagy lassú, pop vagy dance?
1: Most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában.
0: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
2: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
1: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
2: A játék támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket. Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
1: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek. Sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
2: és nyerjen a helyszínen.
1: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni.
1: Sláger FM.
0: Minden, amit szeretünk.
3: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
7: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
8: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
9: Parkside Residence. Otthon és befektetés a Vizafogó Park mellett. Érdeklődjön kedvezményes lakásainkról. parksideresidence.hu.
10: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki. Több, mint vásárlás.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: 3 alelnököt jelöl a Magyarországgyűlésbe a Tisza párt. Súlyos rongálás történt az Újbudai Bikás Parkban. Újra működik a Margit-szigeti zenélőszökőkút. Jó reggelt kívánok, Szendő Fjóri vagyok. Három alelnököt jelöl a Magyarországgyűlésbe a Tisza párt, jelentette be tegnap Magyar Péter. Mint írta, dr. Hallerné dr. Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajz történelem szakos tanárt és dr. Rák Richárd jogászt jelölik, aki egyben a Törvényalkotási Bizottság elnöke is lesz. A Tisza párt megnevezte 14 parlamenti bizottsági elnökét is. Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságot például Kovács Petra Judit, az Egészségügyi Bizottságot Ruzsa Diana, az Európai Ügyek Bizottságát Sopov Ildikó Éva, a Gazdasági Energetikai Bizottságot pedig Csősz Attila vezeti majd. A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság élére Bakos Csaba Attila, az Igazságügyi és Alkotmányügyére Hantosi István, a közlekedésére pedig Perticsné Kácsor Andrea kerülhet. Feljelentést tesz az újbudai önkormányzat, miután ismeretlenek súlyos károkat okoztak a Bikás Parkban, közölte a kerület vezetése. A károk feltehetően a Mi Hazánk május 1-i rendezvényéhez köthetők a helyhatóság szerint. Az önkormányzat információi alapján jogellenesen kivágtak egy ősszel telepített fiatalfát, valószínűleg azért, mert útban volt a színpad felállításakor. Emellett a park több pontján is rongálás történt, az öntözőrendszer is megsérült, írja a HVG. A 11. kerület szerint az eset jelentős anyagi és környezeti kárt okozott. Iskola utcává alakítják az Őrnagy utcát Zuglóban. A projekt a Tábornok utcát és az Utász utca Kerepesi út felé eső részét érinti, és a környező utcák forgalmára is hatással lesz. A cél, hogy az iskola környékén biztonságosabban közlekedhessenek a gyerekek. Az érintett útszakasz a helyszíntől függően reggel vagy délután 1-1 órára, illetve egyes esetekben állandóan gyalogos, kerékpáros és rolleres zónává válhat. A lakók és az arra közlekedők továbbra is behajthatnak, de lassabban és fokozott figyelemmel. Ismét van zajügyelet a 13. kerületben. Az önkormányzat 2006 óta működteti a zajügyeletet tavasztól őszig. Idén október 18-áig üzemel a bejelentővonal, melyet probléma esetén csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 órától másnap reggel 8-ig lehet hívni. A bejelentést követően az ügyeletes kimegy a helyszínre, ott dokumentálja a tapasztalatokat és vizsgálatokat végez, akár műszeres méréssel is. Majd ennek eredményét a polgármesteri hivatalnak továbbítja, ez alapján lehet eldönteni, van-e lehetőség hatósági intézkedésre, és ha igen, milyen eszközzel lehet a leghatékonyabban fellépni a probléma megoldására. Újra működik a Margit-sziget egyik legnépszerűbb látványossága, a zenélő szökőkút. A Budapest Közművek közleménye szerint a szökőkút idén is zenére koreografált vízsugarakkal, napnyugta után fényjátékkal és vízpárára vetített kisfilmekkel várja a látogatókat. A 36 méter átmérőjű 400 köbméteres medencével rendelkező szökőkút Európa egyik legnagyobb zenélő szökőkútja. A teljes 11 órás zenei programban klasszikusok és gyermekdalok mellett olyan előadók is szerepelnek, mint Calvin Harris, a Guns N' Roses, a Coldplay, Avicii, Justin Timberlake és Ed Sheeran. A szökőkút október 31-éig üzemel. Ma is nyárias lesz a hőmérséklet, de már többször zavarhatják felhők a napsütést. A déli délnyugati szél napközben megerősödik, csapadék viszont nem várható. Délután 27 fokot mérhetünk majd. Szerdán erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, délután szorványosan kialakulhat zápor, zivatar, de marad a meleg, 23-28 fok valószínű.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Café Perté, www.caféperté.com.
12: Az M3-as autópályán Budapest felé a Bagnál kiépített terelésben még mindig ott az elakadt műszakhibás jármű. Nincs. A 40-es kilométeren megszűnt a korlátozás, ebben a pillanatban jött, viszont a közel 3 kilométeres torlódás, ami korábban kialakult, az valószínűleg csak lassan szűnik majd meg, úgyhogy legyenek egyelőre türelmesek. Az M3-ason egyébként Magyaródnál, illetve a bevezető szakaszon is lassabb a haladás. Aztán az M1-esen is zsúfoltak a sávok Biatorbágynál, a főváros felé, az M6-oson Érd környékén, az M7-esen Törökbálintnál, az M2-esen pedig Vácnál és Fótnál, de sokan autóznak a 10-es számú főúton is a Solymári körforgalomtól, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Az M0-es keleti szektora is zsúfolt az M5-ös csomópontja és az M4-es autóúti csomópont között, valamint Maglód és Pécel között mindkét irányban. Budapesten a Dózsa-György úton a Verseny utcánál balesetnél helyszínelnek, mindkét irányban sávzárás mellett, és a Rákóczi úton befelé a Hársfa utcánál is balesetben sérült járművekkel kell vigyázni, vagy miattuk kell óvatosnak lenni. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
13: A közlekedési hírek támogatója az
5: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
12: 8 óra múlt 5 perccel. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
13: És Somogyi Zoltán.
12: Van-e olyan tökéletlenség magukon, a testükön, a gondolataik között, vagy akár a környezetükben, amire valamiért büszkék?
13: Tessék velünk megosztani, akár a Sláger FM Facebook oldalán, vagy SMS-ben.
12: Várjuk.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, 4:09 lesz, 2 perc múlva. Angelina Jolie nemrég egy rádióinterjút adott Franciaországban, az egyik francia rádiónak, és nagyon büszkén mesélt a műtéti hegeiről, amelyeket hát most már bő 10 évvel ezelőtt szerzett, akkor ugye eltávolították a melleit, masztektómiát hajtottak rajta végre, hiszen az édesanyja meglehetősen fiatalon, 50-es éveiben hunyt el mellrák miatt, és Angelina Jolie, emlékszem, arról beszélt akkor, hogy hát ő szeretné, minthogy nála is megvan ugye a hajlam, részt vett különféle vizsgálatokon, azt mondta, hogy szeretné elejét venni annak, hogy bármi nagyobb, komolyabb baj legyen, és mint jó néhány nőtársa meghozta ezt a rendkívül kemény döntést, hogy akkor inkább elébe megy a dolgoknak.
2: Igen, és akkor ugye nagyon sokan nem értették, majd 2015-ben akkor sem, amikor eltávolította a pete vezetékeit, illetve a petefészkét is, pontosan azért, mert ő azt mondta, hogy nem a félelemből, hogy attól félt, hogy majd meghal, hanem azért, mert minél tovább szeretett volna gyermekeivel maradni, és most már szerintem egyre több ember érti azt, hogy milyen fontos az, hogy te magad eljárj szűrővizsgálatokra, majd magad dönthess arról, hogy hogy rendelkezel a testedről, és ő pont erre szerette volna felhívni a figyelmet, és én tudod, nagyon elfogult vagyok ezen a nővel. Egyrészt szeretem azt, is. Amit végez. Vele nagyon.
1: Meg a Jennifer Lopez-zel.
2: Jennifer Lopez-zel nem. A Jennifer Lopez, ő nem végez olyan kőkemény munkát, mint az Angelina Jolie, aha, aki háborús övezetekbe megy, és olyan gyerekeknek segít, akikhez szerintem a Jennifer Lopez nem menne. Tehát ő nekem abszolút példaértékű, édesanyaként, meg emberjogi aktivistáként, amit tesz az emberekért, uh-huh, és közben értünk nőkért is. Tehát, hogy nagyon sokan másképp kezdtek el gondolkodni előre az egész ügyről, és igenis ő azt mondta, hogy ő büszke ezekre a sebekre, pontosan azért, mert hogy arra emlékezteti, hogy milyen fontos döntést hozott meg a családja gyermekei érdekében édesanyaként.
1: Uh-huh. Neked van ilyen tökéletlenséged? Ugye úgy fogalmazzuk meg a kérdésünket a Sláger FM Facebook oldalán is, hogy van-e olyan tökéletlenségük, amire büszkék, ezért vagy azért?
2: Fú, nekem nagyon sok tökéletlenségem van, de hát nem tudom, hogy egyik sem tölt el azért így büszkeséggel, nem? Tehát van tökéletlenségem? Igen, éppen elég, de nem szeretem őket, tehát nem vagyok rájuk büszke.
1: Hát nézem, én magam vagyok a két lábon járó tökéletlenség. De hogy én így érzem jól magam, és egyébként minél inkább azt látom, hogy most már ugye az elmúlt években, vagy most már évtizedben mérhetjük, hogy a férfiak is elkezdtek kicsit ilyen, hát olyan dolgokat is bevállalni, ami korábban a nőkre volt jellemző, hogy a tökéletes formájukat hozzák, hogy én ezeket így nem, és hogy én így jól érzem magam, tehát nem akarok szép lenni, tehát nem is értem a vágyat, vagy a késztetést, amikor egy pasi szép akar lenni, nem akarok, uh-huh, tehát hogy nem, érezzem magam jól, és nyilván persze sportolok, mozgok, odafigyelek a kajálásra, hogy azért úgy nagyjából rendben legyek, meg igen, ez az alapdolgok, persze, hát megyek a fodrászhoz, meg igyekszem borotválkozni, de hogy ennyi, de ezt ilyen olyan keretek között, ami szerintem 50 évvel ezelőtt is ugyanígy jellemző volt.
2: És hogyha nem ránk külső tökéletlenséget veszünk alapul.
1: Hát akkor is.
2: Akkor
1: ott,
2: is.
1: Ott pláne, ott viszont nem vagyok büszke, mert tehát, nincs mire büszkének, ott inkább el vagyok szomorodva, tudom, amit mindig mondok, hogy nekem tényleg bajom a mai világban, hogy mindenki szép akar lenni, és valahogy okosak meg egyre kevésbé szeretnének. Tehát megkérdezze valakit, akkor ugye arról beszél, fú, így szeretnék kinézni, meg úgy szeretnék lefogyni meg, és ezt nem hallod, hogy úgy szeretnék három nyelven beszélni. Uh-huh. Nekem még mindig ez a heppem, hogy bár tanultam több nyelvet, hogy nem megy, és úgy szégyellem magam, tudod, hogy többet kéne gyakorolni, neki kéne, fáradt vagyok, nem jutok el odáig, tehát kifogások azok vannak.
2: Igen.
1: Dögivel, de hogy tehát ezekre nem tudok sajnos büszke lenni. Hát büszke, maximum ez, itt nézd a bütykök, ezt pont valamelyik nap a gyógymasször is szóba hozta, itt az ujjaim tövébe, ezt milyen bütyköknek nevezük itt a tenyéren.
2: Bütyök, igen.
1: Hát a tenyéren ott bent van, hát igen, a dolgos kéz, ugye?
2: Hát meg a súlyzótól.
1: Hát a súlyzótól az edzés is, de ugyanígy a kertészkedés, és a többi, hogy na erre mondjuk így büszke, hogy úgy be van keményve, nem tudom ezzel mit lehet csinálni.
2: Szerintem
1: de
2: sok minden nem.
1: Hogy ez bizonyítja, hogy itt nem a szteroidok dolgoznak, tudod.
2: Andrea azt írja nekünk a Facebookon erre a kérdésünkre, hogy talán az, hogy mindig minden érdekel, és így szeretek belekotyogni a dolgokba. De erre ő büszke. Aztán azt írja Timi, hogy gyerekkoromban mindig arra vágytam, hogy ha lesz két gyermekem, akkor kettő lány legyen. Két lányom van, egy 14 éves és egy 4 hónapos. Én büszke vagyok az ő tökéletlenségükre.
1: Ja, jó, oké. Okay. Várjuk a további tökéletlenségeket. Akár SMS-ben, vagy hívásban 0630 30 30 95 8, akár a Sláger FM Facebook oldalán.

0: Fél kilenc lesz már 8 perc múlva, és itt az előbb ugye a tökéletlenségeink kapcsán még csak néhány példa hangzott el, de már is gyönyörűen szembe jött velünk az a kérdés, hogy most akkor kell, vagy lehet egyáltalán büszkének lenni bármelyikre, vagy van olyan, amit mondjuk valóban szégyelni kell, vagy legalábbis nem nagyon hangoztatni. Hogy hol van ennek az egészséges határa, vagy min múlik ez? Fuller Bianca pszichológus a vendégünk a stúdióban. Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Szia!
0: Már neked van valami tökéletlenséged, amit bemersz hallani?
2: Egy pszichológustól kérdezed ezt?
0: Nem mindig csak
2: Gyónás.
0: Igen.
3: Egyébként érdekes, nem is nagyon gondolkodtam rajta, de alapvetően szerintem én elfogadóan tudok állni a hibáim meg a tökéletlenségeimhez. Azt tudom, hogy gyerekkoromban nagyon sokat mondták, hogy két balkezes vagyok, vagy szétszórt vagyok. Szerintem ez most felnőttként sem változott túl sokat, de tök oké vagyok vele.
1: Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki el tudja ezeket fogadni, vagy adott esetben, mint amit Angelina Jolie mondott, szeretni is tudja ezeket a tökéletlenségeket?
3: Szerintem nem mindegy a narratíva, hogy én egyébként hogyan állok hozzá annak a történetéhez, ami miatt én ilyen vagyok, hogy tudom-e például azt mondani, hogy igen, lehetséges, hogy akár hogyha külsőségekről beszélünk, nem tökéletes a testem olyan, mint amilyennek elképzeltem, de mondjuk tudom, hogy vigyázz rám, elvisz A-ból B-be, számíthatok rá abba, hogy elérjek dolgokat, és akkor van egy ilyen együttérzés a testünkkel például, az nagyon sokat segít, meg ez tulajdonságokra is igaz.
0: Az én fejemben ott van egy nagyon komoly válaszvonal, ha már például most itt maradhatunk egy pillanatig még a külsőségeknél, hogy ugye most annak a megfelelő, hogy valaki büszke rá vagy nem, hogy én tudok-e rá felnézni vagy nem, az azon is múlik, hogy például az adott testi dolog, az egy olyan dolog, ami nem múlik rajta, és nem tud rajta változtatni, tehát nyilván a test magasságán valaki nem tud változtatni, tehát azért miért nézni rá? De amikor mondjuk ehhez, tehát olyan dolgokról beszélünk, ami mondjuk az elhanyagoltság vagy a lustaság eredménye, akkor én abban például nem tudok annyira megengedő lenni. Tehát hogy nekem is volt olyan cimborám, akit én így mondtam, amikor nem jött össze neked a csajozás, hogy nem gondolkodtam még azon, hogy egy picit megpróbáld magad összeszedni, és akkor erre ő azt mondta, hogy nem, mert őt így kell elfogadni és szeretni. És hogy, szóval, hogy nálam ez például az a határvonal, amire már azt mondom, hogy de nem. Tehát, hogy én értem, hogy nagy piciség van, nem kell mindenkit úgy elfogadni, hát el kell fogadni, de akkor ő meg fogadja el, hogy nem fogadja el úgy.
3: Ez érdekes egyébként, én mindig azt szoktam mondani, hogy változtatni bármin is a testünkön, a kinézetünkön, a tulajdonságainkon soha ne önutál.

0: állatból változtassunk, hanem tegyük azt ugyanúgy önegyüttérzésből, meg önszeretetből, mert
1: együttérzés?
0: Amúgy... Igen.
2: Magaddal együtt érzel.
0: Mert úgy sokkal könnyebb a változás is. Tehát, hogyha én folyamatosan kritizálom magam, bántom magam, aha, akár egy külsőség, akár egy tulajdonság miatt, akár változtatható, akár nem, attól nem fogok tudni előbb változtatni rajta.
2: Ez igaz.
0: Van, akinek ez segít, de tendenciózusan az az igazság, hogy az sokkal jobb, hogyha tudok egy támogató hanggal hozzáállni magamhoz. Hogy mondjuk, hogyha a te példádat nézzük, amit most meséltél, igen, lehet, hogy elhanyagoltam a testem, ez azért történt, mert XY dolog történt az életemben, de megérdemlem azt, hogy egyébként jobban érezzem magam a bőrömben, jobban nézek ki, és ezért szeretnék tenni magamért. Ez sokkal jobban hangzik, mint az, amikor már megint nem tudom, megettem azt a gyorséttermi kaját, vagy bármit, hogy lehetek ilyen béna. Ugyanazt akarom elérni, csak teljesen más az út, hogy közben hogy érzem magam.
2: Nekem van egy nagyon kedves ismerősöm, akinek a kisfia turetes, és ez különböző tikkekben szokott egyébként megnyilvánulni, és például ő meséli nekem, hogy a gyerekek sokkal elfogadóbbak az ilyesfajta tökéletlenségekkel kapcsolatban, mint mondjuk a felnőttek. Tehát sokkal,
1: aha, képzeld el. Pedig hát gyerekkorban is azért csúfolják egymást, meg ugye nem tanulták meg, hogy nem illik.
2: Igen, de a mai gyerekek valahogy, hogyha valamit nem látnak tökéletesnek, elfogadóbbak. Ezt te is így érzed, vagy, vagy változik valami a világban? Mert én ennek örülnék, ha így lenne.
0: Hát a tökéletességhez való hozzáállás, tehát azok, azok az elvárások, azok a hiedelmek, amiket így felnőttként mondunk, akár magunkkal, akár másokkal kapcsolatosan, azoknak a nagy része azt a társadalmi, a szocializációból jön. És ugye gyerekként még nincs annyira bennünk ez a szociális külső hang, meg ez a szociális elvárás, mint ami felnőttként már sokkal erősebben alkot minket. Tehát, hogy igazából ebbe így a felnövekvésünk során szokunk bele, hogy mondjuk én akkor vagyok csak érzékes és szerethető, ha tökéletes vagyok.
2: Én mondjuk szeretem azokat a reklámokat, amik megmutatják, hogy igenis a nőknek lehet, nem tudom, narancsbőre, vagy striája szülés után, vagy bármi. Tehát tök jó, hogy erre is rászoktunk, mert így ezzel szerintem egy nő sokkal inkább tud azonosulni.
1: Igen, mert szerintem tízen sok évezet, ugye a Dáv Szappan kezdte talán el, ahol kifejezetten mindenki modellalkotó hölgyek szerepeltek. Most nekem például föltűnik online, amikor így keresgéltem ruhát, az utóbbi napokban szúrt szemet, hogy nagyon sok például ilyen vitiligós modell van, tehát aki mondjuk mit színes... Tudom? Vitiligo, ez a bőrbetegség, ami a Michael Jacksonnak is volt, azt hiszem ehhez kötődik, hogy például mit tudom, ilyen színes bőrű modell, de a szeme körül ott tök fehér, tehát fehér bőrű, de csak ilyen foltokban, és ott modellként alkalmazzák. Az, hogy ilyen példákat látunk, ez mondjuk valóban segítheti az elfogadást, és segít abban, hogy ezek az emberek, és az elfogadás alatt nem ezt értem, hogy kívülről, hanem hogy az emberek saját magukat elfogadják?
0: Abszolút, ez elképesztően sokat segít, ugyanis, hogyha tudok sorsközösséget vállalni másokkal, ha látom azt, hogy mások is küzdenek hasonló dolgokkal, mint én, külsőségek, belsőségek, teljesen mindegy, akkor én is sokkal elfogadóbb tudok lenni magammal. Erről egyébként rengeteg kutatás van, úgyhogy igen, ezt valószínűleg ezért is kezdte el nagyon sok márka alkalmazni, mert egyébként ezáltal ők is sokkal szimpatikusabbak lesznek az embereknek, hogy nem még ők is egy plusz elvárást támasztanak velük szemben, hogy már pedig így kell kinézni, ezek a termékek azoknak szólnak, akik egyébként így és úgy és amúgy néznek ki, és igen, ennek nagyon nagy hozzáadott értéke van amúgy az önelfogadáshoz.
2: De hát nagyon köszönjük,
1: köszönjük szépen. Fuller Bianca pszichológus volt a vendégünk, és akkor most várjuk az önök történeteit 0630 30 30 95 8, vagy a Sláger FM Facebook oldalán.
3: A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Válaszd a jövő zöld otthonát. Applikációval vezérelt okos otthonok prémium környezetben, számos közösségi szolgáltatással a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. A Metrodome Green második ütemének lakásai már elérhetőek. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
2: Már megint a Premier Outlet bementek.
3: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
4: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
7: Laci! Laci!
8: Igen, Anna?
7: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
8: Igen, láttam. Miért kérdezed?
7: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
8: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
7: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
8: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka, helyben igazítással. Öltönyök háza.
10: Készítsd el WordPress weboldalad néhány perc alatt az AI segítségével. Tartalmak, szövegek és képek egy pillanat alatt. Az oldal, amiről álmodsz, most lehetséges. Forbes idén híredi.
11: Műtét akár 2 héten belül. Ortopédiai, sebészeti, nőgyógyászati és urológiai műtétek a Dr. Rossz Magánkórházban. Magas színvonalú ellátás, tapasztalt és empatikus orvosokkal, rejtett költségek nélkül. Most az első konzultáció ingyenes, ha a műtétre minket választ. Foglaljon időpontot még ma www.drrossz.hu.
12: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
13: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
14: familypark.at.
15: A reklám után társadalmi célú reklám.
16: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
15: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: Tűzszünetet jelentett be az ukrán elnök. Földrengés volt Horvátországban ma hajnalban. Kritikus szintre csökkent a Velencei tó vízszintje. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be. A fegyvernyugvás május 5-éről 6-ára virradó éjszaka közép-európai idő szerint 23 órakor lép életbe. Zelenszkij a Telegramon közölte, a megadott időpontig reális esély van a tűzszünet megvalósítására. Az ukrán államfő hangsúlyozta, Moszkva eddig nem reagált Kijev korábbi felhívásaira, Ukrajna pedig a kijelölt időponttól szimmetrikusan fog cselekedni. A tűzszünet időtartamát egyelőre nem határozták meg. Közben az orosz védelmi minisztérium emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin döntése alapján május 8-án és 9-én győzelemnapi fegyverszünet lép életbe. Moszkva azt várja, hogy ehhez az ukrán fél is csatlakozik. Földrengés volt Horvátországban hajnalban. A jelenséget Magyarországon is lehetett érezni. A Hunrend Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium közölte, a 4,2-es magnitudójú földrengés a horvát-szerb határnál, a szerbiai Zombor közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre keletkezett. Károkról nem érkezett jelentés. Budapesten megtorpant a lakásárak emelkedése. 2026 eleje óta mindössze 0,4%-kal nőttek az átlagos hirdetési árak. A fővárosban jelenleg átlagosan 1 millió 530 ezer forint körül van a négyzetméter ár, ami már megközelíti az Otthonstart program felső árkorlátját. A Zenga.hu elemzése szerint a drágább ingatlanok iránt érezhetően visszaesett a kereslet, különösen a belvárosi és egyes budai kerületekben. Az olcsó pesti városrészekben ugyanakkor továbbra is mérsékelt áremelkedés látható. Áprilisban Budapesten 35%-kal csökkent az ingatlanok iránti érdeklődés a tavalyi heti átlaghoz képest, országosan pedig 19%-os volt a visszaesés. A lakások piacán különösen jelentős a lassulás, a tégla és panellakások iránt közel 40%-kal kevesebb megkeresés érkezett. Kritikus szintre csökkent a Velencei tó vízszintje. Az Agárdi vízmérce szerint május 4-én már csak 67 cm-t mértek. Ez alig egy hét alatt 6 cm-es apadást jelent, ami tovább növeli az aggodalmat a nyári szezon előtt. A tó több partszakaszán már métereket lehet gyalogolni a kiszáradt mederben. A rendkívül alacsony vízállás egyre látványosabban jelzi a térséget sújtó vízhiányt és a tartós szárazság hatásait. A szakemberek szerint a jelenlegi helyzet komoly kihívást jelenthet a tó ökológiai állapotára és a turizmusra is. Az ország más vizein sem sokkal jobb a helyzet. A hazai folyók mederteltsége sok helyen mindössze 10-20%-os, és a Balatonnál is jóval alacsonyabb a vízszint, mint tavasszal szokott.
18: Bori, köszönjük szépen, gyönyörű napos időre készüljenek. Délután 27 fok is lehet, vigyázzanak a bőrükre, óvják, mert hogy erős lesz az UV-sugárzás már ma 11 és 14 óra között. Holnap lesz egy kis csapadék, visszahűl a levegő, viszont hétvégére visszatér majd a kellemes időjárás.
19: Csak kis csapadék lesz, pedig most nagyon kéne.
18: Na, igen.
20: Az időjárás jelentés támogatója az egyiptomi utazások specialistája, az Eti utazási iroda.
21: Egyiptom, minden itt kezdődött.
19: Az M3-oson Budapest felé a Bagnál kiépített terelésben elakadt egy jármű korábban. A 40-es kilométernél megszűnt ugyan a korlátozás, de a kialakult 3 kilométeres torlódás csak lassan oszlik. Továbbra is erős a forgalom a főváros felé az M1-esen Biatorbágynál, az M3-oson Mogyoródnál, illetve a fővárosi bevezető szakaszon, az M6-oson Érdnél, az M2-esen Fótnál, a 10-es számú főúton a Solymári körforgalomtól, az 51-esen pedig Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Az M2-es Vácot elkerülő szakaszán a 47-es kilométernél egyébként a Vác észak Nagymaros csomópontban a 2-es főút felé vezető felhajtó ágat hamarosan lezárják majd, várhatóan 9-től délután 2-ig kerülni az ellenkező Budapest felé vezető oldalon visszafordulva a 42-es kilométernél lehet. Budapesten a Dózsa-György úton a Verseny utcánál balesetnél helyszínelnek, mindkét irányban sávzárás van továbbra is, és lezárták egyrészt a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt, másrészt az Árpád-fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás lassítja a haladást, a Törökvész úton a Kapi utca közelében pedig félpályás zárás lépett érvénybe daruzási munkák miatt, várhatóan délután 3-ig.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 3:49 lesz már 2 perc múlva.
2: Itt van velünk Katalin Budapestről, jó reggelt.
1: Jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
2: Mi a te tökéletlenséged?
3: Hát van egy tejfogam, amin mindenki meg szokott lepődni, de szeretem elszitni azt a poént.
2: De te felnőttként van egy tejfogad, az hogy maradt? Igen, mit mond igen. A fogorvos?
3: Igazából mindig meglepődnek, mert nem tudnak vele mit kezdeni. Uh-huh. Pont most voltam fogorvosnál, és tömni kellett szegényt, úgyhogy még mentjük.
2: Örök gyerek maradsz, figyelj! Legalább
3: igen,
2: ez a jó
3: igen,
2: hír.
3: Igen.
2: Jó,
3: ennek örülök is.
1: Most eszembe jut erről egy újabb tökéletlenségem. A pár évvel ezelőtt 2 rágófogamnál alul kellett csinálni olyan méretű pótlást, amit már nem lehetett hagyományos anyagból, és ezért aranyból csinálta meg a fogorvos. De ez már 10 évvel ezelőtt volt, és akkor várjál, azt mondta a Dóri, a fogorvosom, hogy higgyem el, hogy tehát nem lett porcelánban, mert az ugye nem tud mozogni, tágulni. Az arany a legjobb, mert hogy akkor az volt a legjobb megoldás, mert hogy az puha, hozzáidomos, stb. És figyelj, berakt, és úgy éreztem magam, mintha a Macskajaj című filmben valami szerepül, és közben nem, mert egyébként nem látszik, igen. Csak hogyha nagyon nagy teli szájjal röhögök, vagy valami. És azóta
3: milyen
1: már...
3: jó lett volna, ha csillog.
2: Ja, igen, hát, meg van, tudod,
1: az a baj, hogy csillog, én kikészültem ettől, de azóta már szerencsére az egyiket ki kellett cserélni, és most már újabb technológiák vannak, és most már fog színű pótlás került.
3: Igen,
1: tehát már...
3: igen, olyan nekem is van, most
1: na.
3: Kaptam.
1: Hát ez a nem tömés, hanem ez az illének hívják.
3: Vagy fog tömény, vagy nem is tömés, nem is tudom már minek hívják.
1: Illének nevezzük ezt a méretet, tehát ez több, mint egy sima. És olyan jó, mert most már csak az egyik oldalon maradt meg, a Petrának mutatom.
2: Igen, látom.
1: De nem feltűnő, nem?
2: Hát de mondtad, én nem vettem észre. Ah,
1: jó,
2: oké.
1: Okay.
2: De hogy még... hogy mutathat tényleg.
1: Remélem, hogy attól is megszabadulok előbb-utóbb, mert borzasztó érzés. De
2: nagyon
1: minden...
2: köszönjük, te tejfogas fiatal nőte.
3: Köszönöm. Köszönöm, hogy hívtatok. Hello. Sziasztok.
2: Milyen mázlista az, akinek 40 fölött is van tejfoga, nem? Hát ez tök vagy... menő. Hány ember van, akinek van tejfoga egy
1: hol volt a valami? Egyik rokonunknál volt, hogy a macskának van még mindig tejfoga, vagy a kutyának, vagy nem tudom, és hogy valamit kell vele csinálni. Igen.
2: Oh,
1: furi ez. Na várjuk a további tökéletlenségeket.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Ahol azt kértük, valljanak a tökéletlenségeikről. Ildikó azt írta a Facebook oldalunkról, hogy ő nem tud hazudni. Hát Ildik, akkor te túl tökéletes vagy, az a baj. Bár mondjuk igen, a mai világban, néha ugye kell. A boldoguláshoz kell, tehát ebből a szempontból értem, hogy miért érzed úgy, hogy ez így a tökéletesség rovására megy. De azért ne légy szomorú.
2: Kriszti azt írja nekünk, sziasztok, csatlakozom. Én is egyébként 51 múltam, és még nekem is van tejfogam. Közben megnéztük Zolival, hogy hány százalék a felnőtt lakosságnak, így a világon, akiknek van tejfoga felnőttként, 2 és 6 százalék. Szóval csajok, kérem szépen, ebbe a nagyon pici részbe estek bele, úgyhogy ez szerintem tök szuper.
1: Nekem is azt hiszem, hogy sokáig volt, mert egy normál esetben kisgyerekként veszíted el, és hát nekem sem még a gimi előtt egy picivel még megvolt. Viki becsatlakozott ugye Angelina Jolie-hoz, neki a hátán van egy nagyon hosszú vágás, mert gerinc műtétje volt. Azt írja, hogy ma már szereti, 33 éve viseli. Az elején azért nehéz volt.
2: Hát azt gondolom. Elizabeth pedig egy nagyon humoros történetet osztott meg velünk. Ő maga szerintem a tökéletlenség, de így szép, ahogy van. Ó, rengeteg. Nincs olyan hónap, hogy ne veszíteném el valamimet, a táskámat vagy a pénztárcámat. A fontosabb dátumokat elnézem, már az érettségi előtt is bementem érdeklődni, hogy mikor lesz pótvizsga. Azonnal beengedtek. Egy hónappal előbb mentem a gyermektartási teremre, és a többi, és a többi sorolhat.
1: Mondjuk erre lehet büszkének lenni, mert nyilván mindenki megjegyzi őt, tehát hogy ez jó pofa. Csilla egyébként ADHD, és ha már itt tartunk, 40 év kellett, hogy ne utáljam magam ezért.
2: Hát mert hozzá? Akkor még ugye nem tudták, hogy ez
1: mi. Ja, hogy ez mi, igen. Kálmán pedig, ha már ADHD, meg betűkombinák, Kálmán pedig OCD-s, ugye kényszerbetegsége van, viszont azt írja, hogy hát ahogy te is, Zoli, én is szeretem Poirot, és amikor látom, hogy Poirot simán pakolászik másoknál, rendet rak a kandalló párkányán, akkor megnyugszom, hogy velem sincs semmi baj. Ugye? Hát érezd magad büszkén és boldogan. Köszönjük szépen őszinteségüket, folytassuk még a Facebookon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ünnepeld velünk a Budapesti M3 Praktikeráruház megújulását. Május 6 és május 10 között 20% kedvezménnyel várunk számos termékkategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén, május 9-én családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker. Meg tudod csinálni.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Péter, Carglass autóüveg szerelő Budapest.
4: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repedhet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
3: Ne várjon vele, hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
6: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
7: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
8: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Parkside Residence. Otthon és befektetés a Vizafogó Park mellett. Érdeklődjön kedvezményes lakásainkról. ParksideResidence.hu.
11: Belföldi és nemzetközi szállítás, akár emelőhátfalas teherautókkal is. Bérraktározás, magas színvonalú szolgáltatások. B. Fiesta, szállítmányozási és logisztikai Kft. Az ön partnere.
12: Képzelje el egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le. Akinek nincs, aki meséljen. Akit nincs, aki megöleljen. Akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára. Aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
0: Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Közös állásfoglalást adtak ki a Nemzeti Kulturális Alap korábbi vezetői. Budapesten rendezik meg Európa egyik legjelentősebb közlekedéstudományi eseményét. Nem szavazták meg a műemlékek védelmét szigorító építési szabályokat a 12. kerületben. Jó napot kívánok, Szendőfi Bori vagyok. Közös állásfoglalásban fejezték ki aggodalmukat a Nemzeti Kulturális Alap jövője miatt az intézmény korábbi vezetői. Harsányi László, Elsimon László, Lőrinci György és Török András szerint az elmúlt napok botránya nyomán kétségessé vált egyes támogatási döntések szakmai megalapozottsága és függetlensége. A volt vezetők hangsúlyozták, az NKA fennmaradása a magyar kulturális élet számára létkérdés. Állásfoglalásukban az intézmény önállóságának megerősítését, az elnöki státusz visszaállítását és a pályázati döntések szakmai kollégiumokhoz kötését sürgetik. A botrány azután robbant ki, hogy kiderült, a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül rengeteg közpénzt osztottak ki kormányközeli cégeknek, civil szervezeteknek és olyan zenészeknek, akik részt vettek a Fidesz kampányában. Magyar Péter azt mondta, Hankó Balázs kulturális miniszter nyilatkozatai nem zárják ki, hogy bűncselekmény vagy jogellenes pénzfelhasználás történt. Amennyiben a vizsgálat jogsértést tár fel, feljelentések is következhetnek. 2 hét múlva Budapesten rendezik meg Európa egyik legjelentősebb közlekedéstudományi eseményét, a Transport Research Arena 2026 konferenciát. Május 18-a és 21-e között kutatók, szakértők és iparági szereplők érkeznek a magyar fővárosba, hogy bemutassák a közlekedés jövőjét megalapozó fejlesztéseket. A rendezvény központi témája a megújulás lesz. Kiemelt figyelemmel a mesterséges intelligencia, az önvezető járművek, az okos városok és a fenntartható közlekedés kérdéseire. A látogatók a kiállítások mellett betekinthetnek a 4-es metró, a futárrendszer és a hungarokontroll működésébe is. Első körben nem fogadta el a 12. kerületi önkormányzat a műemlékek védelmét szigorító építési szabályok módosítását. A javaslat célja az volt, hogy ne érje meg lebontani a helyi vagy országos védettségű épületeket. A kerület szerint erre azért lenne szükség, mert az elmúlt években több értékes ingatlan, köztük az egykori tündérhegyi pszichiátria épülete is eltűnt. A szigorításról azonban ezúttal nem született döntés, mert a rendelet egy másik, az építési övezetek szabályait pontosító eleme vitát váltott ki, és a javaslatot nem lehetett külön pontokban megszavazni. Emiatt az egész előterjesztést levették napirendről. 234 ezer forintos pénzbírságot kapott egy kecskeméti kollégiumi igazgató, aki 2023-ban egy internetes mém miatt távozásra kényszerített egy végzős diákot. Az eset 2 héttel az érettségi előtt történt a Táncsics Mihály kollégiumban. A tanuló egy zárt Messenger csoportban osztott meg képet az igazgatóról, amelyet tanári felszólításra még aznap törölt. Az igazgató azonban behívta a diákot, megrovásban részesítette, majd közölte, hogy el kell hagynia a kollégiumot. A bíróság megállapítása szerint fegyelmi eljárás nem indult, hivatalos határozat sem született, a tanulónak mégis távoznia kellett. Az igazgatót közfeladati helyzettel visszaélés miatt marasztalták el, az ítélet egyelőre nem jogerős. Most még napos az idő a legtöbb helyen, délutánra viszont több felhőt ígérnek, de csapadék legfeljebb este a Dunántúron alakulhat ki. A szél néha megélénkül. A hőmérséklet csúcsértéke 23 és 28 fok között alakul. Holnap megvastagszik a felhőzet és elszórtan jöhetnek záporok vagy heves zivatarok is. A hőmérséklet 25-27 fok körül alakul. Csütörtökre pár fokkal lehűl a levegő, 22-25 fokot mérhetünk majd. A Sláger FM híreit Szendő Figoritól hallották.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Café Perté, www.caféperté.com.
15: Az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán a 47-es kilométernél található Vác Észak-Nagymaros csomópontban a 2-es főút felé vezető felhajtóágat délután 2-ig zárva tartják, így kerülni kell. A 2-es számú főúton Vác belterületén baleset történt, a 35-ös kilométernél jelenleg csak félpályán haladhat a forgalom. Az M3-oson Budapest felé a Bagi terelésben korábban egy műszakhibás jármű vesztegelt, a 40-es kilométernél nincs már korlátozás, de a kialakult több kilométeres torlódás csak lassan oszlik. Budapest 13. kerületében a Béke utcában kifelé a Gyöngyösi utca közelében viszont baleset miatt van fennakadás, a Dolmány utcai villamos átjárónál, olyannyira, hogy a 12-es és 14-es villamos helyett pótlóbusszal lehet csak utazni, Angyalföldkocsi szín és a Frangepán utca között, a járat a külső végállomások felé terelt útvonalon közlekedik, nem érintve a Fiastyúk utca és a Rokolya utca megállókat. Baleset miatt nem járható a Rácz-Aladár út a Mártonáron tér előtt, az 53-as busz a Mindszenty József Víboros tér és a Mártonáron tér között pedig nem is közlekedik. És baleset miatt zárták le a félútpályát a Ferihegyi úton, a Bujovszki utcánál. Itt a váltakozó irányú áthaladást jelzőrök helyett rendőrök segítik.
14: A közlekedési hírek támogatója a Fischer Klíma. Elhozza a jó időt. www.fischerklima.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most folytatódik a Sláger reggel.
15: 9 óra 6 perc. Jó reggelt kíván, Pordán Petra.
17: Én sem, hogy izoltam.
15: Egy bő egy éve, másfél évvel beszélgettünk Pokorni Liával, Gobi Hilda híres nyaralójáról, és akkor szomorúak voltunk, most viszont nagyon boldogok lehetünk, hogy miért, majd ezt is eláruljuk nem sokára.
16: A legnagyobb slágerek változatosan itt

0: a Sláger reggel.
1: 4:10 előtt pontosan egy perccel. Jó reggelt kívánunk. Tavaly évelején beszélgettünk valamikor Pokorni Liával arról, hogy milyen borzasztó rossz állapotban van Gobbi Hilda egykori visegrádi nyaralója, amit a művésznő annak idején a magyar színjátszó közösségre hagyott. Nem volt ez jogilag teljesen rendbe rakva, hogy pontosan milyen módon, ezért is kerülhetett talán olyan állapotba az épület, mint amilyenben volt. Az volt a legkisebb gond, hogy felvert ugye körbe a gaz, teljesen pedig gyönyörű parkja meg kertje volt annak idején, és abszolút körbenőtte minden, de hogy az épület is, amennyire láttunk róla fotókat, vagy amennyire ezek a fotók láttatni engedték, vagy látni engedték tavaly. Hát már ilyen kisebb szerkezeti károk is keletkeztek, szóval nagyon sürgető volt a felújítás, hogy nehogy az enyészeté legyen az egész épület. Erről akkor készült egy videó, és mondom, Lia is hát szorgalmazta, hogy valaki valamit csináljon most már. És úgy tűnik, kérem szépen, hölgyeim és uraim, vannak még csodák. A felújítás nem csak, hogy elkezdődött, de már a végére is értünk, és a friss fotókon hihetetlen hangulatban köszönnek vissza Gobbi Hilda házának részletei. Gyakorlatilag úgy néz ki, mintha épp csak kiugrott volna sétálni egyet a kertbe vagy a tópartra. Hogy hogyan lehetséges ez? Itt van velük a vonalban a Kárpát-medencei Művészeti Névfőiskola Alapítvány kuratóriumi tagja, Pál Gábor. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
3: Reggelt kívánok mindenkinek, a hallgatóknak is.
2: Gábor, először is gratulálunk a munkájukhoz, és hogyha jól tudjuk, akkor személyesen is ismerte Gobbi Hildát, így nyilván ez érzelmileg is fontos volt önnek, hogy ez a munkálat ez elinduljon.
3: Ez feltétlenül így van. Nem csak úgy ismertem, hanem mikor 70 éves volt Gobbi Hilda 1983. július 6-án, Katona József Színház egy fantasztikus születésnapi köszöntőt rendezett, akkor az ország legkiválóbb, legnagyobb művészei köszöntötték Gobbi Hildát, ott lehettem a Katonában. Természetesen vittem neki egy csokor virágot, és elévülhetetlenül egy Lánchíd konyakot, mert ugye ő a Lánchíd konyak szerelmese volt.
1: Igen, volt ilyen.
3: És a Lánchíd konyak mellett mindig ott volt egy hamutartó, mert a cigarettát is igen kedvelte.
1: És ha jól látom, Lánchíd konyak az most is van a házban. És valahonnan sikerült egyet keríteni, vagy legalábbis fölcímkézni valamit. Pontosan kinek köszönhető, hogy elindulhattak a munkálatok, és nem akarok most senki zsebébe vágni, de mennyit kellett költeni végül rá, hogy olyan legyen a végeredmény, mint amilyen?
3: 110 milliót költöttünk rá, 80 milliót kaptunk a minisztériumtól, a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól. Már akkor tudtuk, hogy ez nem lesz elég. És sajnos a kertre már nem jutott pénz, hiszen a kert ez egy 2800 négyzetméteres kert, hatalmas, és gyönyörűen ki van takarítva, megcsináltunk ezzel kapcsolatban mindent, csak hogy be kellene ültetni. A szakemberek, kertész szakemberek azt mondják, hogy ez egy jó 30 milliós bekezdés, mert ugye zöldeket kellene oda telepíteni, tujákat, és ezek igencsak sokba kerülnek. Ez még hátra van, nagyon bízunk benne, hogy a kulturális kormányzat ezt is fogja az új kormányzat segíteni, és megvalósulhat végül az az álom, amit ki elképzett, és a örökül hagyott a Gobbi Hilda a Nemzeti Színház, illetve a magyar művész társadalomra.
2: Amikor nekiálltak ennek a munkának, akkor mi volt az első és legfontosabb? Mert oké, állapotfelmérés, de nyilván azért fontos volt, hogy olyan elemeket is megóvjanak, ami például, azt ugye tudjuk, erről beszéltünk még annak idején is, az egykori Nemzeti Színházból származnak, és azt oda beépítette Gobbi Hilda.
1: Igen, díszek, oszlopok, meg ajtók, ilyesmi.
3: Ez fantasztikusan így volt, amikor 1965-ben hozzá kell tennem, elég furcsa módon, március 15-én volt az első robbantás. Igen. Szóval ez is egy fontos mérföldkő. Három robbantással távolítottak el a színházat, de már folyamatosan a belső butorokat már ő vitte el korábban is, és mi visszajárt a robbantások helyszínére, onnan gerendákat, ajtókat, és nagyon sok történet fűződik ezekhez, ablakokat elvitte, és köveket is elvitt onnan, és ezeket mind beépítette a villába. Azt azért hozzá kell tennem, hogy 2015 óta ez zárva volt, úgyhogy tulajdonképpen az állam megóvás volt számunkra a legfontosabb. 2022-ben kaptuk meg a Pesti Magyar Színháztól a kulcsokat, és azonnal állapotfelméréssel természetesen, és mindent leltárva vettünk. Minden egyes tárgyat, minden egyes kis csészét, poharat, virágvázat, sok mindent leltárba vettük, és miután Pokorni Liának köszönhetjük, hogy felhívta a közösség figyelmét erre, és tulajdonképpen erre kaptuk a 80 milliót, és elkezdődött a munka. El kell mondanom önöknek, hogy 3 hónap alatt készült el. 3 hónap alatt egy olyan megfeszített munkába, hogy a kivitelező akinek nyugodtan mondhatom a nevét, Kormány András cége, éjjel-nappal dolgozott. Először rendben hozták a kandallót, hogy fűteni lehessen, mert ugye télen kezdődött el a munka, illetve decemberben kezdődött el a munka, és szó szerint éjjel-nappal dolgozott, hatalmas csapattal, és gyönyörű munkát végeztek. Március 28-án, amikor az átadás megtörtént, sok művész jött el, többek között ott volt Őze Áron, aki az utolsó olyan pesti magyar színház igazgató volt, aki költött erre az épületre 2014-ben, az

0: végrehajtjuk, és végre is fogjuk hajtani. Színészek, művészek, dramaturgok, rendezők jöhetnek ide, színházak bételhetik ki tőlünk az épületet, és természetesen nagy közönség számára is meg fogjuk nyitni, úgynevezett látogató sétákat fogunk szervezni. Uh-huh. Az első már május 18-án hétfőn 10 órakor fog megtörténni. Nagyon sokan bejelentkeztek, nagyon nagy az érdeklődés, és minden hónapban honlapunkra föl fogjuk tenni, be lehet jelentkezni, és látogató séták keretében meséljük el a történetét, az összes előzményét a Nemzeti Színháznak, a bontással és egyebeket, és hát kuriózumokat fognak látni a nagy közönség. Mindenképpen szeretnék, mert az érdeklődés is nagyon nagy.
1: Jó munkát kívánunk, köszönjük akkor továbbra is, Gábor, és köszönjük az eddigieket.
0: Köszönöm szépen az érdeklődést.
2: Viszont hallásra.
1: Minden jót. Pál Gábort, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi tagját hallottuk itt a Sláger reggelben.

0: Ez a Sláger reggel 9:56. Jó reggelt kívánunk. Nem tudom, azon gondolkodom, hogy lehet, hogy fel kell hívni a Liát, hogy most egy kicsit beszél már például a keleti pályaudvarról is.
1: Nekem az olyan szívfájdalmam, mióta mentünk Bécsbe.
0: Képzelje el engem,
1: az adventi vására. Tudom, de én előtte nem közlekedtem olyan sokat, tudod, onnan vonattal, és akkor láttam először, és azóta már valamiért többször a keletibe vezetett az utam, és ez vérzik a szívem, érte, Zoli, és most már értem, hogy miről beszéltél előtte sokáig.
0: Hát ugye mondjuk a Tököli úti oldalon, ott a Locz csarnokot, azt megcsinálták a freskókat, mert ugye régen itt is volt ugye a pályaudvaroknál, pont úgy volt, mint a repülőtér, hogy volt érkezés, meg indulási oldal, és ugye az volt az indulási oldal, a Tököli út felüli oldal, ott mentél be, ott voltak azok gyönyörű

0: fickók, ott voltak végig a jegypénztárak, és onnan mentél tovább. A Kerepesi út felé eső oldalat pedig az érkezési oldal volt, ott azért is kisebb valamivel ez a csarnok. De egyébként tök érdekes, ha már itt az előbb most a Nemzeti Színház, az egykori Nemzeti Színház épületéről beszéltünk a Blahán, hogy eredetileg képzeld, hogy oda tervezték a keleti pályaudvart, tehát hogy odáig ment volna be a vonat, de már akkor is be volt építve eléggé a városnak az a része, és hogy volt egy olyan terv, hogy egy viadukton keresztül vezették volna be a vonatokat a Rákóczi út torkolatához, aztán végül erről letettek, mert hát elég sokba került volna, hát, és ugye igen. Mondjuk akkor is már így kicsit néha elragadtattuk magunkat, mi magyarok a tervezést illetően, de legalább akkor azt mondták, hogy nem, ez így ne legyen, úgyhogy így került oda a mai helyre. És hát az egyik legnagyobb érdekesség vele kapcsolatban, ugye most már 142 éves, tehát 1880-as évek közepén nyitották meg, hogy gyakorlatilag az egyik első villanyvilágítással felszerelt pályaudvar volt egész Európában. Tehát, hogy már eleve úgy tervezték meg, aztán valami 700, nagyjából 700 izzó gondoskodott arról, hogy mindenhol világos legyen benne, és itt tényleg, amikor átadták, akkor Európa legmodernebb és legszebb pályaudvara volt, és ehhez képest
1: most is látszik, csak megkopott igen, kicsit.
0: Tűnik méltatlannak az az állapot, igen. Amilyenben most van, meg hát most már ugye az étterem rész is bezárt, azt is kevesen tudják, például a Mr. Bean-nek ott volt az, amikor nyaralni ment. Igen. És ott emlékszem, hogy Párizsban a pályaudvaron egy ilyen nagyon elegáns étteremben ott a homára vacakol, ugye, mert a szomszéd asztalnál is azt kérnek meg, stb. És hogy kevesen tudják ma már, de ugye a keleti pályaudvaron is lent a földszinten balra volt egy ugyanolyan elegáns, gyönyörű, ilyen oszlopos étterem, ami hát a régi fény az már nagyon rég megkopott, de azért még üzemelt egy pár évvel ezelőtt, és aztán azt is most már bezártak, bedeszkáztak, és hogy én még így mindig látom magam előtt, hogy egyszer majd az lesz, hogy kimész oda, reggel mondjuk indulnál valahova vonattal, és akkor ott van mondjuk kávézó, meg drogéria, meg nem tudom mi, hogy ez tőlünk bizonyos irányokban, ez tök természetes. Hát úgyhogy drukkolunk neki. Lia, hogyha hallgatsz minket, készíts egy videót.
1: Köszönjük, hát
0: keleti pályaudvarról. Köszönjük szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagyfiúk.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en és a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
3: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Egy kőfelverődésből könnyen lehet pák. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
5: Ne várjon vele! Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n. Carglass javít,
6: Carglass cserél. Bevezető árakkal vár a Metrodom Beat lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdőbefizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodom Beat. További információ metrodom.hu.
7: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
8: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
9: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaim grillezni?
10: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
9: Hogy nincs?
10: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertben szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozó ágyakat is.
9: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
11: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
12: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keres minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
13: Autóüveg Pilkington.
14: Képzelj el egy estét. Egy gyermeket, aki éhesen fekszik le. Akinek nincs, aki meséljen. Akit nincs, aki megöleljen. Akinek másnap sem kerül vacsora az asztalára. Aki talán elveszíti a szüleit. Az SOS Gyermekfalvak 40 éve nyújt szerető és biztonságos otthont a szülők nélkül maradt gyerekeknek. SOS Gyermekfalvak. Támogass minket adód 1%-ával.
0: A reklám után.
15: Kellemes napos időre készüljenek és használják ki a jó időt, hiszen holnap már némi csapadékra is számíthatunk. Egyelőre még 21 fokos a reggelünk, délutára pedig 26 fokot ígérhetek, és holnap jön a csapadék, illetve csütörtökön egy kisebb lehűlés, remélhetőleg nagyobb mennyiségű csapadékkal, de ne tessenek aggódni, nem 27 fok lesz, csak 23.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Fisher Klíma. Elhozza a jó időt. www.fisherklima.hu.
16: A 2-es számú főúton Vác belterületén baleset lassítja a haladást. A 35-ös kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Budapesten a 13. kerületben a Béke utcában történt baleset, kifelé a Gyöngyösi utca közelében a Dolmány utcai villamos átjárónál. Viszont úgy tűnik, hogy a villamosok most már zavartalanul közlekednek. A pesti alsó rakparton is elhárult a forgalmi akadály a Szent István parknál délfelé, de a Dráva utcától továbbra is csak araszolgatni lehet. A Rácz-Aladár út a Mártonáron tér előtt baleset miatt nem járható, az 53-as busz a Mindszenty József bíboros tér és a Mártonáron tér között pedig továbbra sem közlekedik. Végeztek a helyszínelésre viszont a Ferihegyi úton is, a Bujovszki utcánál. A Rumbaksebestyén utca zárva Madách Imre útnál felújítás miatt, az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága pedig megváltozott. Az Árpád fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzást kell kerülgetni felújítás miatt. A Törökvész úton a Kapi utca közelében a félpályás zárás daruzás miatt várhatóan délután 3-ig marad érvényben, és a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Lövölde tér felé az István utcánál zárták még le a külső sávot burkolatjavítás miatt, várhatóan holnap hajnalig.
12: A közlekedési hírek támogatója az
13: Autóüveg Pilkington.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel.
17: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
0: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger reggel.
1: És 3:10 lesz már 3 perc múlva.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, van nekünk egy zenei kvízünk, ebből már mutattunk korábban is részleteket, és hát azt is említettük, hogy 3 fantasztikus wellness hétvégét lehet nyerni, hogyha valaki végigmegy a zenei részleteken, illetve van egy 50 000 forint értékű ékszer vásárlási utalványunk. Nagyon köszönjük, hogy eddig is már sokan kitöltötték, és most már tényleg csak pár nap van, szóval aki úgy gondolta, hogy hátradőlök, majd még ráérek, nem ér rá, mert tényleg pár nap múlva vége lesz.
1: És nem kell, hogy az ember feltétlenül nyerni akarjon, tehát hogyha valaki úgy érzi, hogy tök jó az a wellness hétvégé, én majd inkább lemegyek a hétvégiházba Balcsihoz, akkor lelkük rajta, de legalább ennyire fontos, sőt, talán még fontosabb, hogy a zenei kvíz kitöltésével egy kicsit személyre szabhatják a Sláger FM zenei kínálatát. Tehát ugye megmondhatják, hogy ezt a zenét, ezt többet játszatok, ezt kevésbé, mert ez mondjuk nekem annyira nem jön be. Van köztük olyan dal, amit már játszunk egyébként, aztán van, ami még nincs benne a kínálatunkban, aztán vagy bekerül, vagy nem. Önökön múlik, tessék belekapaszkodni ebbe a lehetőségbe.
2: És hát mindig megkérdezzük azt, hogy ki miért szeretne nyerni, vagy miért vett részt ebben a játékban. György egy nagyon helyes üzenetet írt nekünk. Jó reggelt, szia!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Azt írtad, hogy mert minden, amit szeretünk, megvan bennetek, és bennem is. Szeressük egymást! Hát figyelj, ennél szeressük kedvesebb üzenetet még nem kaptunk. Gyerekek. Mit szeretsz bennünk a Sláger FM-ben a legjobban?
3: Hát mindig vidámak vagytok, mindig jó hangulatot csináltok, és ezek a zenék, amiket adtok, változatosak, és tényleg majdhogy nem az egész szinte a kedvenceim közé tartoznak.
2: Na, ennek nagyon örülünk.
1: Végig csináltad már a quizt, Györgyi?
3: Igen.
1: Legyünk őszinték, vannak benne meglepő fordulatok, tehát hogy egészen más típusú vagy más stílusú zenék, mint amiket mondjuk alapból megszoktunk itt a Sláger FM-en. Azokkal hogy állsz, mit gondolsz?
3: Azok is jók, van, ami egy kicsit talán kevésbé, de szinte mondhatom, hogy 80-90%-ba betaláltok így a zenei ízlésembe, úgyhogy abszolút nyerők vagytok.
2: Ennek nagyon örülünk. Figyelj, az sem baj, hogyha van olyan, ami nem tetszik, hiszen van ilyen lehetőség is, hogy választhattok, hogy kevesebbet játsszuk, többet játsszuk, pont ez a lényeg, hogy őszinték legyetek, és nekünk ez a fontos.
1: És minél többen kitöltitek, annál könnyebb dolgunk van.
3: Igen, láttam, én is behúztam egy-kettőt olyat, amit egy picit azt éreztem, hogy talán ritkábban, de összességében tényleg tetszik, és mondom, azért is hallgatlak benneteket.
2: Hát nagyon köszönjük, Györgyi, a bizalmadat.
1: Tartsd meg ezt a jó szokásod.
3: Így lesz, köszönöm.
1: Mi köszönjük.
2: Szép napot, szia. És hogy hol lehet megtalálni a zenei kvízt? A Sláger FM Facebook oldalán, Insta oldalán, és persze az applikációnkban is, a játékfül alatt.

0: Sláger reggel.
1: Ugye, ha már itt a jobb-nagyobb zenékről értekeztünk, az előbb AC/DC és Shook Me All Night Long az előző percekben, és közben húha, ugye 10 óra lesz, az azt jelenti, hogy mára letelt az időnk.
2: Mára búcsúzunk, úgyhogy köszönjük szépen, hogy ma is velünk ébredtek.
1: Igen, de mindjárt jön Ági meg Dani, búcsúzik viszont Pordán Petra.
2: És Somogyi Zoltán.
1: Holnap reggel találkozunk újra 6-kor.
2: Csók.
1: Vissza a jó munkát.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
2: Szólj bele, hogy mi szóljon!
0: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
2: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában.
0: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
2: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgató

0: Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smoke Ékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior. Egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma. Az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
1: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-ig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
4: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
5: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
4: Irány az Auchan! Spórolj okosan!
6: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
7: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
9: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
10: Parkside Residence. Otthon és befektetés a Vizafogó Park mellett. Érdeklődjön kedvezményes lakásainkról. Parksideresidence.hu.
11: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on.
12: Autóüveg Pilkington.
1: Ez a Sláger FM.
2: A reklám után.
1: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Csak nem 80 ezeren érettségiznek matematikából. Júniustól ismét naponta jár az Emirates Budapest és Dubáj között, és megújulhat Budapest egyik történelmi vízelvezető rendszere. 10 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Magyar Péter arra kérte a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket. Erről Facebook bejegyzésében írt ma. A Tisza párt elnöke szerint csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket szabadna teljesíteni. Azt állította, hogy pártja birtokába jutott egy kormányhatározat, amely alapján a leköszönő kabinet újabb kötelezettségvállalásokra készülhet. Magyar Péter szerint az államháztartás idei hiánya a kormány saját számítása alapján a GDP 6,8%-ára emelkedhet, ami meghaladja a hivatalos célokat. Azt ígérte, hogy a Tisza kormány áttekinti a minisztériumi intézmény és állami vállalati kiadásokat és szerződéseket. Matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi, közölte az oktatási hivatal. A hivatal korábbi tájékoztatása szerint középszinten 71.559-en, emelt szinten 8.264-en vizsgáznak ebből a tárgyból. Holnap történelemből folytatódik a vizsgai időszak, ezután az idegen nyelvek következnek. Angolból május 7-én, németből május 8-án tartják az írásbeliket. Az adatok szerint a végzősök 57,7%-a rendes érettségit tesz. Előrehozott vizsgára a diákok 35,3%-a jelentkezett. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e között, a középszintűek június 15-e és július 1-e között lesznek. Júniustól újra naponta közlekedik az Emirates Budapest és Dubáj között, írta az üzlet.hu. A légitársaság szerint működésük közel áll a megszokott üzletmenethez. Globális hálózatuk 96%-a már helyreállt. A jelenlegi heti 4 budapesti járat május 18-tól 5-re bővül, május végén pedig már heti 6 járat üzemel. Júniustól áll vissza a napi közlekedés. Az Emirates jelenleg 72 ország 137 úti céljára repül, hetente több mint 1300 járattal. A légitársaság a csökkentett menetrend idején is több millió utast szállított, és rugalmas átfoglalási lehetőséget is bevezetett az utasoknak. Megújulhat Budapest egyik történelmi vízelvezető rendszere, írta a Magyar Építők. A fejlesztés az első kerületben a Krisztina körút mentén, a Mészáros utca és a Dózsa-György tér közötti szakaszt érinti. Az Ördögárok főgyűjtő csatorna 86,5 méteres részén a folyásfenék szerkezetet állítják helyre, hogy hosszabb távon biztonságosabb legyen a vízelvezetés. A munkát a Bonex építőipari Kft. Végezheti nettó 293 millió forintért. A kivitelezésre legfeljebb 150 munkanap áll rendelkezésre. A beruházás azért is fontos, mert a csatorna állapota közvetlenül befolyásolja a környező városrészek csapadék és szennyvíz elvezetését. Június 5-én tartják a 31. Budapest Pride közösségi fesztivál megnyitóját Budapesten. A rendezvény este 7 órától kezdődik, és este 9-ig tart az Erzsébet téren. A szervező közlése szerint júniusban kezdődik a Pride hónap, ehhez kapcsolódik a nyitó esemény. A Budapest Pride tájékoztatása szerint tavaly több mint 350 ezeren vettek részt az LMBTQ emberek jogai melletti kiállásban. A szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy osszák meg az eseményt, vegyenek részt a programon, illetve önkéntes munkával is támogathatják azt. A fővárosban és Veszprémben is nyárias idő várható, a napsütést időnként fátyol felhők szűrik, csapadék nem lesz, 26-27 fok lesz a maximum.
14: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztek el a 40-es kilométernél. Megszűnt a korlátozás, de a torlódás csak lassan oszlik. Történt egy baleset a 2-es főúton Vác belterületén a 35-ös kilométernél. Félpályán halad csak a forgalom. Sokan haladnak az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya csomópontja és az M4-es autóúti csomópont között, valamint Maglód és Pécsák között mindkét irányban. Budapesten telítettek a sávok a Rákóczi úton, a Blahalújza tér közelében, illetve a Károly körúton az Asztória felé, és arra szól a kocsisor a Budai alsórakparton északi irányban a Petőfi hídtól, illetve tél felé a Margit hídtól. Befejezték viszont a helyszínelést a 17. kerületben a Ferihegyi úton, a Bujovszki utcánál, de továbbra is baleset okoz fennakadást a 13. kerületben a Béke utcában kifelé, a Gyöngyösi utca közelében, a Dolmány utcai villamos átjárónál.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: A mikrofonnál innentől kezdve Jekkel Dániel, nagy üdvözlet mindenkinek, köszönöm, hogy a mai munkaórákat is együtt pörgetjük le szépen. Egyiket a másik után itt lesz ebben az órában Király Viktor futós zenéje, ez lesz a Run, Rockabye-jal pedig már indulunk is a Clean Bandit-tel.

Itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Változik a közlekedési rend a budai Várnegyedben, illetve a környékén, ugyanis a mai naptól megkezdődött az idei nagy tavaszi útfelújítási program következő szakasza. A munkálatok miatt a hét folyamán több helyen, így a Krisztina körút és az Attila út egyes részein is sávlezárásokra és időszakos forgalom elterelésekre kell számítaniuk az autósoknak. Ezzel párhuzamosan a budapesti közművek megkezdte a fővárosi szökőkutak és díszkutak ünnepi üzembe helyezését, így a Szabadság tér és a Margit szigeti zenélők út környékén is kertészeti munkák zajlanak. A szakemberek kérik a lakosság türelmét, és azt javasolják, hogy aki teheti, a belvárosi szakaszon inkább válassza a kötött pályás közösségi közlekedést a torlódások elkerülése érdekében, de hogyha éppen bent ül egy torlódásban, akkor képzelje maga elé, hogy ezek a szép szökőkutak már működnek.

0: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Már is érkezne Király Viktor és a Rán után a legfrissebb időjárás és közlekedési infók, majd Dua Lipa és a Be The One itt a Sláger FM-en.
1: Két éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket. Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
2: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
3: és nyerjen a helyszínen.
2: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
2: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
4: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban. www.minicrm.hu.
5: Vágysz egy emlékezetes, hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánz de Ritmus tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollóklő.hu oldalon.
6: Kötényshop.hu, egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
7: Ha önnek felesleges fém hulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6. Ferrobreaker.hu.
8: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
9: Jadea, 9 éve a világ vezető elektromos robogó márkája, és most már Magyarországon is elérhető. Ha elektromos robogót keres, válassza a Jadeát, és keresse hivatalos partnereinknél országszerte.
10: Nehéz a fürdőkádba lépés. Meglévő kádjára ajtót építünk a biztonságos fürdésért. A megoldás az Udor fürdőkád ajtó. Telefonszám 061 53 33 111. fürdőkádajtó.hu.
2: A reklám után.
11: A fővárosban is, Veszprémben is folytatódik a nyárias idő, de az ég már nem lesz teljesen derült. Megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami időnként megszűrheti a napsütés, de csapadék továbbra sem várható. A déli délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, a Dunántúlon sok helyen meg is erősödik. A maximum hőmérsékleti értékek pedig 25-28 fok között alakulnak, így meleg, kora nyárias időre számíthatunk. Orvos meteorológiai szempontból pedig front nem lesz, de a meleg és a szél miatt fejfájás még az értékenyeknél előfordulhat.
0: Baleset okoz fennakadást a 13. kerületben, a Béke utcában, kifelé a Gyöngyösi utca közelében, a Dolmány utcai villamosátjárónál. Megszűnt viszont a forgalmi akadálya Pesti alsórakparton délfelé, a Szent István parknál, de a Dráva utcától továbbra is araszolásra kell számítani. Baleset miatt nem járható a Rácz-Aladár út, a Mártonáron tér előtt az 53-as autóbusz a Mindszenty József Bíboros tér és a Mártonáron tér között nem közlekedik. Befejezték viszont a helyszínelést a 17. kerületben, a Ferihegyi úton, a Bujovszki utcánál, de araszol a kocsisor a Budai alsórakparton északi irányban, a Petőfi hídtól és délfelé a Margit hídtól. Ezt Jenőtől kaptam. Köszönöm szépen. Az M3-ason Budapest felé a Bagi terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel, a 40-es kilométernél a korlátozás már megszűnt, de lassan oszlik fel az ott felgyülemlett autótömeg. Ha olyan is közlekedik és útközben tapasztal valamit, ami hasznos lehet a többi úton lévő hallgatónak, írja meg, vagy hívjon és mondja el. Hívható és SMS számunk 0303030958, előre is köszönjük az infókat a többi úton lévő Sláger FM hallgató nevében is.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszabadulnak.

Bruno Mars újdonságát hallgattuk, ez volt tőle az I Just Might. Bruno Mars az egyik legsokoldalúbb előadó a mai popzenében, akinek karrierje egészen 4 éves koráig nyúlik vissza, amikor a világ legfiatalabb Elvis imitátoraként vált ismerté Hawaiin. 2026-ban is lenyűgözi a közönségét azzal a hihetetlen zenei örökséggel, amit a családi zenekarában szívott magába, ahogy szinte minden hangszeren megtanult játszani, a dobtól egészen a gitárig. Érdekesség, hogy művész neve is gyerekkori becenevéből ered, ugyanis édesapja, a híres birkózó Bruno Sammartino után nevezte el, a Mars nevet pedig saját bevallása szerint azért tette hozzá, mert sokan azt hitték, nem erről a világról származik. Hát a zenéje alapján, meg a tehetsége alapján tényleg van megkérdőjelezni való ebben a dologban. Megyünk tovább, a Solveig-val jön tőlük a Kalandor, itt a Sláger FM-en.

0: ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, míg a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagy Fiúk.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en. És a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
2: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr Kalam Musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked Musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
4: Ünnepeld velünk a Budapesti M3 Praktiker áruház megújulását. Május 6 és május 10 között 20% kedvezménnyel várunk számos termékkategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén, május 9-én családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: Fedezze fel a Dunakanyar ékszerdobozát a tavasz varázsában. Exkluzív környezettel várja vendégeit a Hotel Golden Palace szálloda, ahol a kényelem és az elegancia találkozik. Wellness élmények, különleges ízek és tökéletes harmónia várja. Itt minden önről szól. Foglaljon most www.hotelgoldenpalace.hu.
6: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Clemens Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cyber gyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
7: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: Budapest, készen állsz?
10: Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
0: A reklám után.
11: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Budapesti Rin nem tud szolidaritási adót fizetni. Magyarországon is érezni lehetett a horvátországi földrengést, és megállt a fővárosi lakások drágulása. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Én Zsupos Ági vagyok. Budapest 2026-ban nem képes megfizetni a szolidaritási hozzájárulást. Karácsony Gergely szerint a főváros pénzügyi helyzete olyan súlyos, hogy a befizetés elmaradása önmagában nem oldaná meg a gondokat. A városvezetés júniusig kapott haladékot a következő 37,1 milliárd forintos részletre, de a főpolgármester szerint ezt nem tudják teljesíteni. A működést jelenleg hitelek, faktorálás és kifizetetlen számlák terhelik. Karácsony azt várja az új kormánytól, hogy rendezze Budapest finanszírozását és partneri viszonyt alakítson ki a fővárossal. A főváros több javaslattal készül a tárgyalásokra, és önkormányzati reformcsomagot is kidolgozott. Földrengés volt ma hajnalban Horvátország keleti részén, amelyet Magyarországon is érzékeltek, közölte a Hunren, Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet szeizmológiai obszervatóriuma. A rengés a horvát-szerb határ közelében, Zombor térségében keletkezett, mintegy 20 kilométerre a magyar határtól. A műszerek hajnali 2:30 után néhány perccel rögzítették a földmozgást, amelynek erősségét 4,1-4,2-es magnitúdójúra tették. A jelenséget a délnyugati ország részben több helyen is érezték. A horvát adatok szerint az epicentrum a Kopácsi Rét térségében volt, körülbelül 13 kilométeres mélységben. Károkról vagy sérültekről nem érkezett jelentés. Január óta alig változtak a budapesti lakásárak, így a fővárosi piacon vevői helyzet kezd kialakulni, közölte az OTP ingatlan hirdetési portálja. Az enga.hu szerint az átlagos fővárosi négyzetméter ára 1,5 millió forint körül állt meg, vagyis közel van az otthonstart program árkorlátjához. Az ennél drágább lakások iránt csökkent az érdeklődés, ezért az eladók nehezebben tudnak árat emelni. A kereslet Budapesten 35%-kal marad el a tavalyi szintől, miközben a kínálat nőtt. A portál szerint most főként az árértékarány és az alku döntheti el, sikerül-e eladni egy ingatlant. Május 31-én ingyenes gyereknapi programokat tartanak a Kapisztrán téren. A rendezvény 10 órakor kezdődik, és több színpadi műsorral várja a családokat. Fellépnek a Brunswick Terész budavári óvodák gyerekei, akik pünkösdi játékokat, néptáncokat és dalos műsort adnak elő. Délelőtt interaktív óriás hangszereket is kipróbálhatnak a gyerekek, majd mesekoncertet tart a Campanelli harangjáték együttes. Délben a Kolompos együttes családi koncertje és táncház következik. A programot arcfestés, lufi hajtogatás, hajfonás, népi játszóház, ügyességi játékok és kézműves foglalkozások egészítik ki. A belépés ingyenes. Május 9-én rendezik meg a 19. Zuglói patakparti futást az M130 sportközpontban. A programra felnőtteket, iskolásokat és óvodásokat is várnak 9 és 17 óra között. Nevezni előzetesen online, illetve a helyszínen a futamok előtt 30 perccel lehet. Az óvodások 10 órakor indulnak 300 méteren felnőtt kísérővel. A futás mellett csillámtetoválás, hennafestés és fittségi felmérés is lesz. Egészségügyi mérések és interaktív futópályák mellett, írták közleményükben. Napos, de fátyol felhőkkel szűrt idő várható ma. Eső nem lesz, viszont a délnyugati szél több felé megerősödik, főként a Dunántúlon. A hőmérséklet a mai napon már 25-29 fok körül tetőzik vételkörzetünkben. A napos időben, hogyha útra kelnek, akkor érdemes eltenni egy napszemüveget a kesztyűtartóba.
13: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán a Bagnál kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. Továbbra is a 40-es kilométernél megszűnt a korlátozás, de csak lassacskán oszolgat a torlódás. Történt egy baleset a 2-es főúton Vác belterületén, a 35-ös kilométernél félpályán halad a forgalom. Az 51-es főúton Dunaharaszti térségében aszfaltoznak, a 19-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben, mindkét irányban több kilométeres a torlódás ott arra felé. Budapesten áramellátási hiba miatt pótlóbusszal lehet utazni az 52-es villamos helyett a teljes vonalon, a 2B villamos helyett Pesterzsébet, Pacsirta telep és a Gubacsi út határút között, illetve a 3-as villamos helyett a Gubacsi út határút és a Nagykőrösi út határút között. Baleset miatt nem járható a Rácz-Aladár út a Márton-Áron tér előtt, az 53-as autóbusz az orvosi rendelő és a Márton-Áron tér között nem közlekedik.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Ágina, köszönjük szépen a híreket, hallgatjuk tovább a legnagyobb slágereket. Változatosan a mikrofonnál Jekkel Dániel. Mondani fogom, hogy melyik állatnál kezdődött el a tojásrakási időszak a fővárosi állatkertben. Oliver's és a Troublemaker indítása.

0: hogy miért érdemes a Sláger FM-et hallgatni.
1: Szuper műsorok, szuper műsorvezetők. Nélkületek el sem tudnám képzelni a napomat.
0: Sláger FM.

a Sláger FM-en Sabrina Carpenter újdonságát hallgattuk, ez volt tőle a Tears. Igazi szenzációt tartogat a látogatóknak a fővárosi állat és növénykert.

0: A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Gudics Máté és a Mellékhatás egy volt ezek közül, aztán hamarosan jön még egy, ez lesz Michael Bublé és a Haven't Met You Yet. De előtte még hozzuk a friss időjárási és közlekedési infókat itt a Sláger FM-en.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban Cila és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
2: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő. Ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
3: és nyerjen a helyszínen!
2: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
2: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Flow, május 23. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
2: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
3: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben! Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
5: One Republic. A From Europe with Love turnéval 2026-ban. Június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek már kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: A reklám után.
7: Ma a nap nagy részében a napsütést gyakran szűrhetik fátyol felhők, de ezek nem okoznak csapadékot, így száraz időben telik a nap. A légmozgás azonban erőteljes lesz, a déli-délnyugati szél sokfelé élénk, a Dunántúlon több helyen akár erős, néhol viharos lökésekkel is fújhat. A hőmérséklet viszont 26-29 fok között alakul, így meleg, nyárias idő várható napközben, amit a szél kissé enyhíthet. A közlekedésben a széllökések és a napsütés miatt érdemes körültekintően haladni.
8: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bagnál a kiépített terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel. A 40-es kilométernél megszűnt a korlátozás, de a torlódás csak lassan oszolgat felfelé. Történt egy baleset a 2-es főúton Vác belterületén a 35-ös kilométernél. Félpályán halad a forgalom. Az 51-es főúton Dunaharaszti térségében aszfaltoznak, a 19-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben. Mindkét irányban több kilométeres torlódásra kell készülni. Baleset miatt nem járható a Rácz-Aladár út a Márton-Áron tér előtt. Az 53-as autóbusz az orvosi rendelő és a Márton-Áron tér között nem közlekedik. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál csatornajavítás miatt. Megszűnt viszont a korlátozás a 7. kerületben a Dohány utcában és a Veselényi utcában. A 74-es trolibusz ennek megfelelően újra az eredeti útvonalán tud közlekedni.
9: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: legnagyobb sztárok.
1: Sláger FM.
0: Minden, amit szeretünk.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel, változatosan Teddy Swims és a Mr. Know-It-All. Ez szólt itt nálunk. Ma reggel 9 órakor országszerte megkezdődött a matematika érettségi. Középszinten több mint 71 ezeren, míg emelt szinten mintegy 8000 diák néz szembe a számokkal. A vizsgázóknak az első blokkban 45 percük van a 12 feladat megoldására, míg a második összetettebb részre már 135 percet kapnak a tanulók. A vizsgaidőszak holnap a történelem írásbelikkel folytatódik, majd az idegen nyelvek következnek a sorban. Az izgalmak után sem pihenhetnek sokat az érettségizők, hiszen június 3-án kezdődnek az emelt szintű, június 15-én pedig a középszintű szóbeli vizsgák. Kitartást és sok sikert kívánunk minden vizsgázónak, és szóljon most nekik, Orsi slágere jön, a Ha lemegy a nap.

legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, a munkahelyen is.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
2: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
4: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
5: Május 8-án az Auchanban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
6: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek auchan.hu/VIP vásárlókestéje.
5: Irány az Auchan! Spórolj okosan!
7: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
8: Hé, hová tűnt a fonan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
9: Kötényshop.hu, egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötény. Kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
10: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Szigorodtak a szépkártya felhasználási szabályai. Exponenciális függvény és gráf is szerepelt a matek érettségén, és petíció indult a 44-es főút biztonságosabb átételéért. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, én Zsupos Ági vagyok. Idén szigorúbb szabályok mellett használható a szépkártya, és a beragadt pénz után díjat is levonhatnak, írta a hovége.hu. A 2026-os éves keret 570 ezer forint, ebből 450 ezer forint az általános rész, 120 ezer forint pedig az aktív magyarok alszámla. A kártya továbbra is szállásra, vendéglátásra, sportolásra, wellnessre és szabadidős programokra használható. Januártól már nem lehet lakásfelújításra költeni róla. Május 1-től pedig hideg élelmiszert sem lehet vele vásárolni. A juttatás így ismét főként a turizmust, a vendéglátást és az aktív kikapcsolódást támogatja. Az egyenleget érdemes időben elkölteni, mert 365 nap után a megmaradt összegből a bank egyszeri 15%-os díjat vonhat le. A következő határidő szeptember 20-a. Elkezdődött a matematika írásbeli érettségi, amelyen a középszinten vizsgázók többek között exponenciális függvénnyel és gráfokkal kapcsolatos feladatokat kaptak, írta az eduline.hu. Ma több mint 79 ezeren vizsgáznak a matematikából, középszinten 180 perc, emelt szinten 240 perc áll rendelkezésre a dolgozat megírására. A középszintű vizsga most is két részből áll, az első feladatlapra 45 percet kapnak a diákok, és 10-12 a rövidebb feladatot kell megoldaniuk. Ebben a részben alapfogalmakat és egyszerű összefüggéseket kérnek. világszámon. Az első feladatlapban mediánt, illetve kvartilist is kellett számolni, valamint halmazos példa, és a kör egyenlete is előkerült. Petíciót indítottak a 44-es főút biztonságosabb átételéért, mert a térségben megszaporodtak a vadgázolások, írta a baun.hu. A kezdeményezők szerint napnyugta után a kora hajnalban különösen aktívak a vadak, ezért az autósok fokozott veszélynek vannak kitéve. A petícióban több javaslatot is megfogalmaztak, vadvédő rendszerek kiépítését, az útmenti növényzet rendszeresebb kaszálását és intelligens vadriasztók telepítését kérik. A vadászkamara szerint a 44-es út környékén nincs több vad, mint máshol Bács-Kiskunban, de a forgalom miatt több baleset történhet. A rendőrség óvatos, figyelmes vezetést kér az autósoktól. Elkezdődött az 5. kerületi bölcsődei beiratkozás a 2026-27-es nevelési évre. A kérelmeket a május 4 és 8-a között lehet személyesen leadni az egyesített bölcsődék székhelyén. A Papnövelde utca 4-6 szám alatt, az ügyintézés hétfőtől péntekig 8:30 és 16:30 között zajlik. A felvételhez szükség van több dokumentumra, például a kitöltött adatlapra, a gyermek anyakönyvi kivonatának és tajkártyájának a másolatára, valamint a szülők és a gyermek lakcím és személyigazolványának a másolatára. Kérhetnek munkáltatói, tanulói vagy orvosi igazolást is. Nem kerületi lakosoknál további kérelmekre és igazolásokra is szükség lehet. Augusztus 15-ig lehet jelentkezni Kőbányán a Tiszta udvar rendes házpályázatra. Az önkormányzat olyan lakókat, lakóközösségeket, intézményeket, vállalkozásokat és szervezeteket vár, akik sokat tesznek rendezett, tiszta vagy virágos környezetükért. A pályázatokat e-mailben lehet elküldeni a jelentkezés@kőbanya.hu címre, fényképcsatolásával. A napsütést fátyolfelhők zavarhatják ma, de ezekből csapadékra nem kell számítani. 26-28 fok is lehet vételkörzetünkben. Így meleg, de szeles idő várható a mai délután folyamán.
12: Gyulladt egy kamion az M3-as autópályán Vásárosnamény felé 60 térségében. Az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát lezárták. Kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet. Az M0-as autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon fénytörő hálókat javítanak Vecsés térségében a belső sávban. A 38-as kilométernél a munkavégzés mögött lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani. Terelést építenek ki az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét elkerülő szakaszán. A 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad, a torlódás több mint 2 kilométeres. Az 51-es főúton Dunaharaszti térségében aszfaltoznak, a 19-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben mindkét irányban, több kilométeres a torlódás. Áramellátási hiba miatt pótlóbusszal lehet közlekedni az 52-es villamos helyett a teljes vonalon, a 2B villamos helyett Pesterzsébet, Pacsirta telep és a Koppány utca között, illetve a 3-as villamos helyett a Gubacsi út határút és a Nagykörösi út határút között, és baleset miatt nem járható a Rácz-Aladár út a Márton-Áron tér előtt. Az 53-as autóbusz az orvosi rendelő és a Márton-Áron tér között nem közlekedik, vezessenek óvatosan.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
12: Köszönjük Ági a híreket, a mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel. Indul a délután, nagyon vidám délutánt kívánok mindenkinek a Sláger FM-mel, amelyben Shakira és a Hips Don't Lie indítja ezt az órát.
14: No fighting.

a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Itt a Sláger FM-en Loy és a Get Lucky szólt. Ezzel kívánok mindenkinek sok szerencsét, és egy jó programot hoztam most. Ugyanis a Magyar Zene Házában végre megnyílt az év egyik legjobban várt kiállítása, amely a Queen legendás frontemberének életét és művészetét mutatja be. A budapesti tárlaton nem csak ikonikus fellépő ruhákat és sosem látott személyes tárgyakat nézhetünk meg, hanem bepillantást nyerhetünk a kulisszák mögé is. Megtudhatjuk, hogyan születtek a világot meghódító slágerek, és mit tette Freddie Mercuryt minden idők egyik legnagyobb előadójává. A budapesti kiállítás különleges interaktív elemekkel és digitális tartalmakkal repíti vissza a rajongókat a 70-es, 80-as évek stadionkoncertjei meghangulatába. Mindez tehát Budapesten a Magyar Zeneházában. Dásával folytatjuk. Tőle jön most az Austin itt a Sláger FM-en.

0: Freddy és a Pain and Glory. Ez szólt az előző percekben. Aztán hamarosan érkezik Pitbull és Chris Brown közösen a nemzetközi szerelemről. Ez lesz az International Love. Viszont még előtte hozzuk a friss időjárás és közlekedés infókat itt a Sláger FM-en.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
1: Most Sláger FM-et hallgatja. Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sport Arénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a, Budapest Sport Aréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
4: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Szakorvost keres? G1 intézet. Minden, ami egészség. 30 szakterület minőségi magárendelései kényelmes környezetben. Kiváló szakemberek, laborok egy helyen. Választ a ki orvosát, akár most. A g1intézet.hu-n.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Nehéz a fürdőkádba lépés. Meglévő kádjára ajtót építünk a biztonságos fürdésért. A megoldás az Udor fürdőkád ajtó. Telefonszám 061 53 33 111. fürdőkádajtó.hu.
9: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
10: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
11: Runner futár. Az én hősöm.
10: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
12: Ha önnek felesleges fémhulladéka van, hozza hozzánk. Igényes környezet, magas piaci árak, korrekt kiszolgálás. Ferrobreaker Kft. Érd, Tolmács utca 6.

0: fújni, és éld át velünk az elmúlt 10 év legszebb pillanatait. Follow the Flow, május 23, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: A reklám után.
2: Az időjósok szerint ma változóan fátyol felhős, de alapvetően napos idő várható a térségünkben. A felhők időnként megszűrik a napsütés, de eső nem lesz. A déli szél többfelé élénk, a Dunántúlon erős, néhol viharos lökésekkel kísért lesz, ami jelentősen befolyásolja a komfortérzetünket. A hőmérséklet délután már 25-30 fok körül tetőzhet, így tovább fokozódik a nyárias meleg, reggel biztosan sokan összezavarodnak. Vigyünk-e kabátot vagy sem? Hát estére csökken a hőmérséklet, úgyhogy egy pulcsi jó, ha van nálunk.
3: Budapesten áramellátási hiba miatt pótlóbusszal lehet továbbra is csak utazni az 52-es villamos helyett a teljes vonalon, a 2 B jelzésű villamos helyett Pesterzsébet, Pacsirta telep és a Koppány utca között, illetve a 3-as villamos helyett a Gubacsi út határút és a Nagykőrösi út határút között. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál csatornajavítás miatt. Lezárták a 7. kerületben a Rubak-Sebestyén utcát is a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani, úgyhogy mindenki ezzel kalkuláljon. Az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán a 47-es kilométernél lévő Vác Észak-Nagymaros csomópontban a 2-es főút felé vezető felhajtó ágat lezárták, 14 óráig kerülni az ellenkező Budapest felé vezető oldalon. Visszafordulva a 42-es kilométernél lévő Vác Centrum Kost csomóponton keresztül lehet. Várom az önök közlekedési infóit is, hívjanak, írjanak, ha látnak valamit, 0630 30 30 95 8, a hívható és SMS számunk mindkét esetben.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.

A Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Napjaink egyik legnagyobb énekes szupersztárja, nemzetközi kedvence, Alex Warren és az Ordinary szólt. Ami igazán különlegessé teszi Alex Warrent 2026-ban is, az az elképesztő őszintessége. Nem fél bemutatni a tökéletlen pillanatait, vagy a mentális egészségért vívott harcát, amivel millióknak nyújt vigaszt. Zenei karrierje is berobbant, karcos, érzelmes hangját sokan Luis Capaldihoz hasonlítják, dalaiban pedig gyakran gyerekkori traumáit és édesapja elvesztését dolgozza fel, úgyhogy ezért nagyon szeretjük az ő zenéjét. Már is megyünk tovább, és zárjuk az órát a Hooligans-szel és Lotfi Vegivel közösen, jönnek ők a Paradicsommal.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
1: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecset, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
2: és nyerjen a helyszínen.
1: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
2: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
1: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Klemenc Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cyber gyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
4: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóboltából. Frissítsd fel a ruhatárad és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
5: Afrodité Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
7: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
8: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális, családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
9: Ricky Martin, Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
1: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: Új charterjárat indul Budapest és Phuket között. Nagy felújítások előtt állnak Budapest történelmi fürdői és hétvégén tartós élelmiszereket gyűjt az Élelmiszerbank. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Csuposánkitól hallják.

0: szerint hosszú idő után ez lesz az első alkalom, hogy ismét közvetlen légijárat indul Magyarország és Thaiföld között. Az utasforgalmi adatok és az utazói visszajelzések alapján sokan egy állandó bangkoki járat elindítását is várják. A Gellért és a Széchenyi, illetve a Rácfürdő megújítását is tervezi a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT, írta a Budapest. A Gellért fürdő 2025. októberében zárt be, átfogó felújítása várhatóan 20 milliárd forintba kerülhet, és kormányzati jóváhagyásra is szükség van a hitelfelvételhez. A tervek szerint a beltéri részek 2028 végén, a kültéri strand és az új Private Spa 2029 nyarán nyílhat meg. A Széchenyi fürdőben kisebb munkák már zajlanak, de a termál részleg nagyobb korszerűsítése jogi bizonytalanság miatt áll. A Rácfürdő 2005 óta zárva van, és legkorábban 2027-ben nyithat újra. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, közölte a szervezet. A nagy tavaszi élelmiszergyűjtéshez országszerte 240 település, 437 áruházat csatlakozik. Az adományokat pénteken 14 és 20 óra között, szombaton 8 és 20 óra között lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. A vásárlók például tésztát, konzerveket, rist, kekszet, lekvárt és édességet ajánlhatnak fel. Az akcióban mintegy 5500 önkéntes vesz részt, az Aldi, az Osan, a Lidl és a Tesco üzleteiben. Az Élelmiszerbank várhatóan 3-5 kg-os csomagokat állít össze, amelyeket legalább 50 ezer rászorulóhoz juttatnak el. Kültéri tabló kiállítás nyílt Budapesten a Műcsarnok megnyitásának 130. évfordulója alkalmából. A Magyar Művészeti Akadémia közölte, a tárlatot az MMA és a Műcsarnok rendezésében nyitották meg a köztestület Bajza utcai székháza előtt. A Műcsarnok épülete Sikendánc Albert tervei alapján készült el 1896-ban a milleniumi fejlesztések részeként a Hősök terével és a Szép Művészeti Múzeummal egy időben. A kiállítás a Műcsarnok 130 évét idézi fel, miközben a jelen kortárs művészeti törekvéseire is utal. Az intézmény 2014 óta tartozik a Magyar Művészeti Akadémia intézmény családjához. A tabló kiállítás november 22-ig tekinthető meg. Július 4-én indul a tatai szabadtéri színpad nyári szezonja az Angol Kertben, írta a kemma.hu. A Cseketó partján szeptember közepéig színházi előadásokkal, koncertekkel, parkmozival és gyermekprogramokkal várják a közönséget. A programnaptár már április végén elkészült, így az érdeklődők előre tervezhetnek. A parkmoziban francia, norvég és olasz vígjátékokat is vetítenek. Fátyol felhőkkel tarkított napos idő várható ma, csapadék nélkül, a délnyugati szél többfelé élénk, a Dunántúlon erős lökésekkel kísért lehet, délután 25-28 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg nyárias időnk lesz.
1: Kigyulladt egy kamion az M3-as autópályán Vásárosnamény felé 60 térségében, az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát lezárták, kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet. Az M0-as autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon fénytörő hálót javítanak továbbra is Vecsés térségében, a belső sávban a 38-as kilométernél a munkavégzés mögött több kilométer hosszú a torlódás. Terelést építenek ki az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét elkerülő szakaszán, a 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad tovább, a torlódás több mint 2 kilométeres. A 2-es főúton egy motoros és egy személyautó ütközött össze Göt közelében, a 26-os kilométernél váltakozó irányba halad a forgalom, és az 51-es főútról is van hírem, Dunaharaszti térségében aszfaltoznak, a 19-es kilométernél emiatt van fél pályás lezárás, és emiatt van több kilométeres torlódás a lezárás mögött.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Indul az újabb óra a legnagyobb slágerek birodalmában, a mikrofonnál Jekkel Dániel, hozom erre az órára is azokat a zenéket, amikkel gyorsabban és könnyebben, illetve kellemesebben telik a munkaidő. Rihanna és a Don't Stop the Music az első. Sláger.

Itt a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Olivia Dean után hoztam most egy jó hírt azoknak, akik szeretnek vonattal levonatozni a Velencei tóra, vagy a Balatonra. Ugyanis múlt pénteken újra elindult a népszerű Jégmadár Express vonat, így idén is átszállás nélkül lehet eljutni Rákospalota Újpestről egészen a Balaton partjáig. A tavalyi siker után a MÁV Start ismét forgalomba állította a korszerű emeletes KISZ motorvonatokat, amelyek a hétvégéken és az ünnepnapokon biztosítanak közvetlen összeköttetést a főváros északi kerületei, valamint a Velencei tó és a Balaton déli partja között. Az utasok nagy örömére a szerelvények nem csak kényelmes ülésekkel, hanem klímával és bőséges kerékpárszállító helyjel is felszerelve vágnak neki a szezonnak. A Jégmadár ezzel ismét az egyik leggyorsabb és legpraktikusabb választás a strandolni vágyók számára, akik így elkerülhetik az autópályák dugóit és élvezhetik a közvetlen, zöldebb utazási formát a magyar tengerhez. Mindenkit bátorítunk arra, hogy ilyen az általa nyújtott lehetőséggel. Sam Smith és az Unholy itt a következő sláger a Sláger

0: a képlet.
1: FLM, ráncok a szemem alatt, ez szólt itt állunk a Sláger FM-en. Az FLM jó néhány évtized után talált újra magára, és elkészítette ezt a dalt. Tudják, ők azok, akik annak idején még a Megtalállak méggel tettek szert igazán nagy ismertségre, ez volt az. Ők azok tehát, akik újra felélettek. A Portugal The Man és a Feel It Still érkezik hamarosan a legfrissebb időjárás és közlekedési infók után.
2: A 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? Lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagyfiúk.
2: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en. És a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
5: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője. Please, please
6: tell me now. A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
7: Kötényshop.hu, egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőség alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
8: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
9: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
10: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztés ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
11: One Republic a From Europe with Love turnéval 2026-ban. Június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek már kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: A reklám után.
12: Hitelkörzetünkben továbbra is meleg nyárias idő várható, de a napsütést egyre több fátyol felhő szűrheti. Csapadékra ezekből továbbra sem kell számítani a mai napon, a délnyugati szél viszont napközben sokfelé megerősödik, így Budapesten, Esztergom térségében, Kecskeméten és akár Székesfehérváron is, különösen a Dunántúlon és északnyugaton lehetnek erős, akár viharos széllökések. A hőmérséklet pedig nagyjából 26-28 fok körül tetőzik, úgyhogy ez már igazi nyárias időjárás lesz.
1: Kigyulladt egy kamion az M3-as autópályán Vásárosnamény felé 60 térségében. Az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát lezárták, kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet. Az M0-as autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon fénytörő hálót javítanak továbbra is Vecsés térségében. A belső sávban a 38-as kilométernél a munkavégzés mögött több kilométer hosszú a torlódás. terelést építenek ki az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét elkerülő szakaszán, a 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad tovább, a torlódás több mint 2 kilométeres, a 2-es főúton egy motoros és egy személyautó ütközött össze Göt közelében, a 26-os kilométernél váltakozó irányba halad a forgalom, és az 51-es főútról is van hírem, Dunaharaszti térségében aszfaltoznak, a 19-es kilométernél emiatt van félpályás lezárás, és emiatt van több kilométeres torlódás a lezárás mögött.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

0: Ez volt Ray és a Where's My Husband itt a Sláger FM-en, a legnagyobb slágerek között változatosan. Aztán megyünk tovább 2022 kicsik kívül legnagyobb slágerével, ami rekordot rekordra halmozott, 34 héten átvezette a hazai rádiós listákat, amivel letaszította a trónról még Elton John és Dua Lipa közös világslágerét is. Érdekesség, hogy a klipben felbukkanó retro stílus és a lakótelepi hangulat annyira betalált a közönségnél, hogy a videó megosztón már réges-régen átlépte a 40 milliós megtekintést, ami egy hatalmas nagy szám magyar videóklippek kapcsán. Szikora Robert, illetve a Valmár közösen érkezik. Ez most tőlük az Úristen. Jól le is zárja az órát itt a Sláger FM-en.
1: Ez a Sláger

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance?
0: Most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n, vagy a slágerfm applikációjában.
2: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A slágerfm-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket. Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
0: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek. Sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen.
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
3: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Baby, oh. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
4: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a stil.hu-n.
6: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
7: Műtét akár 2 héten belül. Ortopédiai, sebészeti, nőgyógyászati és urológiai műtétek a Dr. Rossz Magánkórházban. Magas színvonalú ellátás, tapasztalt és empatikus orvosokkal, rejtett költségek nélkül. Most az első konzultáció ingyenes, ha a műtétre minket választ. Foglaljon időpontot még ma www.drrossz.hu.
8: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. gravirexpress.hu.
0: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Belső vezetékhiba miatt áll a forgalom egy budapesti vasúti szakaszon. Kósfai Mihály lett a Magyar Tudományos Akadémia új elnöke. És csütörtöktől folytatódik az újpesti útfelújítás. Már is jönnek a részletek, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei 14 órakor Zsupos Ágitól hallják. Felső vezetéki zárlat miatt nem közlekednek a vonatok Kőbánya-Kispest és Pest-Szentlőrinc között. Közölte a MÁV, a hiba a Budapest-Cegléd-Szolnok és a Cegléd-Szeged vonalat is érinti, ezért az utasoknak hosszabb menetidőre és járatkimaradásokra kell számítaniuk. A vasútársaság szerint a hiba feltárása és az ideiglenes forgalmi rend kidolgozása folyamatban van. A fennakadás a távolsági járatokat is érinti. A nyugatiból Szegedre induló Napfény Intercity Ceglédről indul, ezért a fővárosból utazóknak a más megoldást kell keresniük. Pósfai Mihály geológust, akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia új elnökévé az MTA közgyűlése. A 63 éves Széchenyi díjas kutató a négy jelölt közül kapta meg a tisztséget a testület 200. közgyűlésén. Pósfai Mihály az ELTE geológus szakán végzett, később földtudományból szerzett PhD fokozatot, majd a Pannon Egyetem egyetemi tanára lett. A kutató munkája főként a környezeti ásványtanhoz, a biogén mágneses ásványokhoz és a légköri aeroszol részecskék vizsgálatához kapcsolódik. Csaknem 200 tudományos közleménye jelent meg. 2010-ben az MTA levelező, 2016-ban rendes tagjává választották. Budapest idén nem tud szolidaritási hozzájárulást fizetni, és a főváros pénzügyi helyzetének rendezését várja az új kormánytól, írta az Infostart. Karácsony Gergely szerint a város működését hitelek, faktorálás és kifizetetlen számlák terhelik. Úgy fogalmazott, reálértéken legalább a Tarlós István főpolgármesterségének utolsó évében meglévő finanszírozási szintet szeretnék elérni, ami most mintegy 200 milliárd forintos többletet jelentene. A főpolgármester önkormányzati reformcsomagot is készített, és újraindítaná a fővárosi közfejlesztések tanácsát. Beszélt a közösségi közlekedés finanszírozásáról, az agglomerációval közös várostérségi irányításról és a nyugati felüljáró esetleges elbontásáról is. Csütörtöktől a második ütemmel folytatódik az István út és a Pozsonyi utca rekonstrukciója Újpesten, közölte a BKK. A munkák miatt változik a forgalmi rend, s továbbra is torlódásokra, sávlezárásokra, valamint hosszabb menetidőre kell számítani. Az érintett útszakaszok mindkét irányban járhatók maradnak, de időszakos korlátozások lesznek. A BKK azt kéri, hogy aki teheti, válassza a közösségi közlekedést, például a 122E és a 20E buszt, a 3-as metrót vagy a villamosokat. A fejlesztés célja, hogy az István út és a Pozsonyi utca biztonságosabb, korszerűbb, gyalogos és kerékpáros barátabb legyen. A beruházás várhatóan 2027 tavaszán fejeződik be. Tűz ütött ki Kecskemét külterületén a Hajnalcsillag utcában egy mintegy 60 négyzetméteres épületben, közölte a BAON. Az épület teljes terjedelmében égett, amikor a kecskeméti hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek. Az egységek két vízsugárral kezdték meg az oltást, és sikerült megakadályozniuk, hogy a lángok tovább terjedjenek. A helyi hivatásos tűzoltók végezték a beavatkozást. Ma kifejezetten nyárias időre számíthatunk, a délután hátra lévő részében is sok napsütéssel és fátyol felhőkkel, ezek szűrhetik ugyan a napsütést, de csapadékra nem kell számítani. A délnyugati szél viszont többfelé élénk lesz helyenként, erős főként a Dunántúlon. A hőmérséklet maximuma nagyjából 26-29 fok körül tetőzik, frontra pedig egyáltalán nem kell számítani.
10: Az M0-as autót keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon fénytörő hálót javítanak Vecsés térségében. A belső sávban a 38-as kilométernél a munkavégzés mögött több kilométeres a torlódás. Terelést építenek ki az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán a 91-es kilométernél. Mindkét sávot lezárták. A forgalom a leálló sávon halad tovább, a torlódás több mint 2 kilométeres. Az 51-es főúton Dunaharaszti térségében aszfaltoznak a 19-es kilométernél, félpályás lezárás van érvényben, mindkét irányban több kilométeres a torlódás, és kigyulladt egy kamion az M3-ason Vásárosnamény felé 60 térségében, az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát lezárták, kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet, de a torlódás így is 5 kilométeres, vezessenek óvatosan!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
10: A mikrofonnál továbbra is Jekkel Dániel, köszönöm, hogy délután is együtt rádiózunk. Ebben az órában itt lesz velünk Geszti Péter újdonsága. Ez lesz a Mindenki legyen rohadt gazdag, David Guetta és Sia közösével pedig a Titaniummal indulunk.

Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, Damiano David, és a The First Time után most beszéljünk arról, hogy idén több mint 30 helyszínen, köztük rendhagyó köztereken és eldugott paloták udvarain dübörög a Budapesti Tavaszi Fesztivál. A programsorozat központi témája a szabadság és a város egyesítésének emlékezete, amit kortárs táncelőadásokkal és a Városháza udvarán megrendezett exkluzív nagy koncertekkel ünnepelnek. A látogatók a fényfestésbe borult rakparti épületek mellett a nyitott udvarok hétvégéjén olyan zárt kertekbe is bejuthatnak,

0: Ez volt Geszti Péter újdonsága, a legyen mindenki rohadt gazdag, nem? Mindenki legyen rohadt gazdag, így helyes. Már is pörögnek tovább a legnagyobb slágerek változatosan. Jön a Gossip és a Move in the Right Direction. Rögvest a legfrissebb időjárási és közlekedési infók után.
1: Éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
2: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
3: és nyerjen a helyszínen.
2: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
2: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
4: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
5: Ricky Martin Budapesten. A Latin Superstar vadonatúj turnéjával. Július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
6: Ledd jobb, tudod mi a ledd jobb? A ledes szóli az a ledd jobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledd szóli a cövesz helyett. Nézz utána a leddszoli.hu.
7: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncshow. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
8: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
9: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
10: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
11: A reklám után.
12: A napsütés mellett fátyolfelhők jelennek meg az égen, amelyek időnként megszűrik a napfényt, de esőt nem hoznak. A déli délnyugati szél többfelé élénk, a Dunántúlon lesz igazán erős, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ezt itt Budapesten is érezhetjük a hidak környékén vagy magasabban fekvő településeken. A hőmérséklet 25-29 fok körül alakul maximum, így meleg nyárias időre készülhetünk. A melegedés miatt az arra érzékenyeknél fejfájás még mindig jelentkezhet.
0: Budapesten lezárták a külső sávot a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál csatornajavítás zajlik ott. Szintén lezárás a 7. kerületben a Rumbach-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt, az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca, az Asbóth utca Madách Imre út útvonalon érhető el, a Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Ma napközben az Árpád-fejedelem útján, az Üstökös utcánál mindkét irányban időszakos sávelhúzás nehezíti a közlekedést felújítás miatt. Sáve lezárásra kell készülni a 10. kerületben, a Gergely utcában, a Kada utca közelében, ott gázvezeték javítás zajlik. Nézzük az autópályákon, mit látunk az M0-ás autóút keleti szektorában, az M5-ös felé fénytörő hálót javítanak Vecsésnél, a belső sávban a 38-as kilométernél a munkavégzés mögött több kilométeres a torlódás.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítva.

0: Harry Styles és az Departure, az újdonság szól tőle. Ön kitöltötte már a zenei kvízünket? Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon? Most bármelyik az öné lehet. Tényleg csak annyit kell tenni, hogy eldönti, hogy gyors, lassú, pop vagy dance zene szóljon itt a Sláger FM-en. Töltse ki a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy az applikációnkon keresztül, mert a válaszai most wellness hétvégéket, vagy akár egy 50 ezer forint értékű smuk elixir utalványt érhetnek, nálunk pedig a legnagyobb slágerek szólnak változatosan az örök döntései alapján. Irány tehát a slágerfm.hu vagy a Sláger FM applikációja, és szóljon bele, hogy mi szóljon. Ti, Deni, és a Csók király érkezik addig is itt a Sláger FM-en.
1: A legnagyobb magyar

másnapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csóki.

0: Reklám.
1: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagy Fiúk.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en. És a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
2: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Tartósan olcsóbb például a 30 darabos 35 literes szemetes zsák, ami csak 649, és a WC Powerblock, ami csak 599 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap, mindig Aldi.
0: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
4: Kötényshop.hu. Egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
5: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
6: Szigetelésnél a halogatás a legdrágább döntés. Számolj le a penészsel és a hőveszteséggel. Tavaszi akciónk keretében 20% kedvezménnyel. Rapid szigetelés. Ne halaszd el a lehetőséged. Kéri ajánlatot most. rapidszigetelés.hu.
7: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollókőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor. Érkezik a Rejász de Ritmú tüzes latin tánc show. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.

0: fújni, és éld át velünk az elmúlt 10 év legszebb pillanatait. Follow the Flow, május 23, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Nyomozás indult a Magyar Nemzeti Bank és az Erste ügyében. Az SFE hallgatói lemondásra szólították fel az egyetem vezetését, és dunaújvárosi diákok országos sikereit ünnepelték. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit Zsupos Ágitól hallják. Büntető eljárás indult hivatali visszaélés gyanúja miatt a Magyar Nemzeti Bank korábbi vezetéséhez és az Erste Bankhoz kapcsolódó ügyben, írta a polisz.hu. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda április 24-én rendelte nyomozást ismeretlen tettes ellen, miután a volt jegybankelnök egy tévéinterjúban nyomásgyakorlásról beszélt. Simor András azt állította, hogy a Magyar Nemzeti Bank korábbi vezetése nyomást gyakorolt az Erste Bankra, hogy őt eltávolítsák az Erste Group felügyelőbizottságából. A Magyar Nemzeti Bank új vezetése belső vizsgálatot is folytatott, majd feljelentést tett. A nyomozást a rendőrség korrupció és gazdasági bűnözés elleni főosztálya végzi. Az SFE hallgatói önkormányzata lemondásra szólította fel az egyetem kuratóriumát, rektorát és rektorhelyetteseit, közölte a hallgatói képviselet. A HÖK szerint az egyetem jelenlegi vezetése alkalmatlan az intézmény egységének képviseletére és 161 éves szellemi örökségének gondozására. A hallgatók azt írták, az elmúlt években törekedtek az érdemi párbeszédre, de szerintük nem alakult ki konstruktív együttműködés. Nyílt levélben fordultak a leendő oktatás és kulturális kormányzati vezetőkhöz is. Azt kérik, hogy a jövőbeli változásokba vonják be a hallgatókat, erősítsék az egyetemi autonómiát, tegyék átláthatóbbá a működést és rendezzék az állandó játszóhely kérdését is. Petíciót indítottak a 44-es főút biztonságosabbá tételéért, mert a térségben megszaporodtak a vadgázolások, írta a baon.hu. A kezdeményezők szerint napnyugta után a kora hajnalban különösen aktívak a vadak, ezért az autósok fokozott veszélynek vannak kitéve. A petícióban több javaslatot is megfogalmaztak, vadvédő rendszerek kiépítését, az útmenti növényzet rendszeresebb kaszálását és intelligens vadriasztók telepítését kérik. A vadászkamara szerint a 44-es út környékén nincs több vad, mint máshol Bács-Kiskunban, de a forgalom miatt több baleset történhet. A rendőrség óvatos, figyelmes vezetést kér az autósoktól. Országos versenyeredményeket elért dunaújvárosi szakképzős diákokat köszöntöttek, írta a duol.hu. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 6 tagintézményének tanulói, a szakma kiváló tanulója versenyen értek el kiemelkedő sikereket. Az ünnepségen a centrum vezetői méltatták a diákok teljesítményét, és hangsúlyozták, hogy az eredmények a tanulók kitartását, tehetségét, valamint felkészítőik és iskoláik munkáját is dicsérik. Magyar András főigazgató szerint a sikerek mögött a generációk közötti párbeszéd, a mesterektől kapott tanácsok és a műhelyekben szerzett tapasztalatok is ott vannak. Július 4-én indul a tatai szabadtéri színpad nyári szezonja az Angol Kertben, írta a kemma.hu. A Cseketó partján szeptember közepéig színházi előadásokkal, koncertekkel, parkmozival és gyermekprogramokkal várják a közönséget. A programnaptár már április végén elkészült, így az érdeklődők előre tervezhetnek. A parkmoziban francia, norvég és olasz vígjátékokat is vetítenek. Napos meleg idő várható ma, a napsütést fátyol, felhők szűrik. A nap hátra lévő részében csapadék már nem lesz, a déli szél viszont több felé megélénkülhet, sőt, a Dunántúlon meg is erősödik. A hőmérséklet 26-28 fok körül tetőzik. Frontra nem kell számítani, viszont a hirtelen melegedés miatt többeknek fejfájás, vagy akár ingerlékenység is jelentkezhet. Napszemüveget érdemes most már hordani.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Café Perté. www.caféperté.com.
4: Kigyulladt egy kamion az M3-as autópályán Vásáros-Namény felé 60 térségében, az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát lezárták, kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet, de a torlódás már így is 5 kilométeres. Az M0-as autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon fénytörő hálót javítanak, Vecsés térségében a belső sávban, a 38-as kilométernél a munkavégzés mögött több kilométeres a torlódás. Terelést építenek ki az M5-ös M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét elkerülő szakaszán, a 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon haladt tovább. A torlódás ott több mint 2 kilométeres. Az 51-es főúton Dunaharaszti térségében aszfaltoznak, a 19-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben. Mindkét irányban több kilométeres a torlódás. 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is, amiket köszönünk szépen előre is.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
4: Ági, köszönjük szépen a híreket, pörögnek tovább a legnagyobb slágerek változatosan, a mikrofonnál továbbra is Jekkel, Dániel, Ava Max, és a My Head and My Heart pedig már nyitja is az órát. Továbbra is nagyon kellemes rádiózás nekünk.

0: size is Taylor. And that's when I told you it's
1: a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez volt most Taylor Swift és az Opelite. Az óbudai kertészeknek hoztam most egy jó hírt, ugyanis május 11-én, tehát jövő hét hétfőn délután 1 órától különleges palántaosztást tart az önkormányzat a Szentlélek téren. A kerületi lakosok igazi bolgár különlegességeket, rózsaszín szív és rózsaszín mágia típusú paradicsom palántákat kaphatnak, fejenként 5 darabot. Ezek a fajták nem csak az erkélyen, nagyobb cserépben is jól érzik magukat, de fontos, hogy legalább 2 méteres támasztékot biztosítsanak nekik, mert hatalmasra tudnak nőni. A termések súlya akár 0,5 kilót is elérhet, és az üvegházi változatokkal ellentétben ezeknek valódi édes íze van. Mindez tehát jövő héten, hétfőn, május 11-én, délután 1 órától a Szentlélek téren paradicsom palánta osztás. Eminem, Houdini, ez pedig nálunk most itt a Sláger FM-en.
1: Egy újabb sláger a Sláger FM-en. A legnagyobb slágerek változatosan.

A legnagyobb magyar slágerek. A Sláger FM-en.

0: hogy de szeretem pénzt.
1: Ez volt Majka és a Csúrancsepper, aztán már is megyünk tovább Selena Gomez-zel és a Kill 'Em With Kindness-zel. De előtte még hozzuk a legfrissebb időjárási és közlekedési infókat itt a Sláger FM-en.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
4: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
3: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő. Ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játszon velünk élőben,
4: és nyerjen a helyszínen.
3: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
4: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
3: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
5: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun. Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: Familypark.at.
7: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore, vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
8: Laci, Laci!
9: Igen, Anna?
8: Láttad az új Mercury Market szórólapot?
9: Igen, láttam. Miért kérdezed?
8: És mit mond neked az, hogy Stockholm?
9: Mármint a svéd fővárosra gondolsz?
8: Nem, Laci. A címlapon az a kerti bútor. Én azt akarom.
9: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: One Republic a From Europe With Love turnéval 2026-ban. Június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek már kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: A reklám után.
13: Alapvetően folytatódik a napos, de fátyol felhőkkel szűrt idővétel körzetünkben Budapesten és Veszprémben is. Csapadék nem lesz, viszont a délnyugati szél többfelé élénk marad, a Dunántúlon gyakran erős, néhol viharos lökésekkel, aki érzékeny a szeles időjárásra, most ingerlékenységet és fejfájást is tapasztalhat. A hőmérséklet 26-30 fok között alakul, így igazi nyárias időre számíthatunk a délután hátra lévő részében is. Orvos meteorológiai szempontból a meleg és a szél miatt lehet fáradtság, de frontra nem kell számítani.
1: Tűnyulat egy kamion az M3-as autópályán Vásárosnamény felé 60 térségében, az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát lezárták, kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet, de a torlódás már így is 5 kilométeres. Az M0-as autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon fénytörő hálót javítanak, Vecsés térségében a belső sávban, a 38-as kilométernél a munkavégzés mögött több kilométeres a torlódás. Terelést építenek ki az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét elkerülő szakaszán, a 91-es kilométernél mindkét sávot lezárták, a forgalom a leálló sávon halad tovább. A torlódás ott több mint 2 kilométeres, az 51-es főúton Dunaharaszti Dunaharaszti térségében aszfaltoznak, a 19-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben, mindkét irányban több kilométeres a torlódás. 0-30-30-30-95-8, ez a hívható és SMS számunk, ide várjuk az önök közlekedési infóit is, amiket köszönünk szépen előre is.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítás.

napjainkban ez a sláger. Sláger. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan. Justin Bieber után kis Kata érkezik, aki meg is érkezett. Szervusz, Kata!
1: Szia, üdvözlet mindenkinek! Hát én nem tudom, ki mennyire ég érettségi lázba, én teljesen. A családban is van, aki érettségizik, baráti körben is van, aki érettségizik, úgyhogy én annyira rettegve figyeltem, hogy mit mondanak majd a tudósok, hogy milyenek voltak a matek feladatok, de azt mondták, hogy ez pita volt.
0: Most, hogy tegnap így beszéltünk róla, egyébként rám is rám jött egy kicsi ez az érzés, és belegondolok, hogy 16 évvel ezelőtt tényleg én is ott voltam, hogy csak görbüljön, és soha az életben nem akarok matematikával foglalkozni.
2: És már nem is kell, Dani.
0: És már nem is kell, igen. Igen, ez a jó
2: hír. Bár amikor kiszámoljuk, hogy hány másodperc maradt még a dalból, hogy meg tudjunk szólalni, ahhoz kell egy kis matematikai tudás.
0: Nagyjából eddig terjed a tudásom, igen.
1: Viszont, egy nagyon kicsi kell csak egyébként hozzá.
0: Most így gyorsan kiszámoltam, hogy ez a hét második napja, ami azt jelenti, hogy kedv van, ami azt jelenti, hogy hazaislág.
2: Erről van szó. És Kata, képzeld el.
1: Igen, igen.
2: Nagyon várjuk izgatottan Alint, a 4-es street front emberét, és állítólag már a csapat nagy része haza is utazott, úgyhogy bár nem ez volt a terv, ketten jöttek volna, most egyedül érkezik ma este hozzá. Mindenkit várunk sok szeretettel este 9-től a hazai slágerben.
0: Itt Ali.
1: De jó, akkor össze fogok futni Alinnal még igen. Ma este, és meglátja, hogy itt van rajtam a 4-es street-es kitűző. Nem, a kabátomon azért nem látjátok most, mert a kabátomon van.
2: A merchandise mindenhol. Igen,
1: hordok még kabát.
0: Mondjuk igen, te máskor mész. Na jól van, én is megyek akkor hazafelé, mert úgy vagyok vele, hogy ha az ember messze menne, el ne felejtse a házát. Na én oda megyek most vissza, jó? Úgyhogy kívánok mindenkire.
1: Ez szép volt.
0: Nagyon kellemes. Rádiózást kis Katával este, haza is láger, senki ne felejtse, mi pedig holnap 10-kor találkozunk, addig is a legjobbakat. Ciao.
2: Ciao.
1: Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon. És akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance?
0: Most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában.
2: És mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A Sláger FM-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanoráma.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Még szép, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
0: Ha megkeresik online vagy telefonon,
1: kérjük, mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
4: Ünnepeld velünk a Budapesti M3 praktikeráruház megújulását. Május 6 és május 10 között 20% kedvezménnyel várunk számos termékkategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén, május 9-én családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker. Meg tudod csinálni.
5: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű műzikelje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
6: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
7: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
8: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
9: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
10: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
9: Irány az Osan! Spórolj okosan!
11: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
0: Sláger, Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: Új charterjárat indul Budapest és Tájföld között. Nagy felújítások előtt állnak Budapest történelmi fürdői is. Változik a fejlesztési adókedvezmény adatszolgáltatása. Már is jönnek a részletek. 16 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják. Én Zsupos Ági vagyok. Új charterjárat indul Budapest és Phuket között 2027. februárjában, írta a Turizmus Online. A járatot az olasz Neos Air üzemelteti majd Boeing Dreamliner repülőgéppel. A tervek szerint február 22-e és március 29-e között hetente egy alkalommal közlekedik a gép a magyar főváros és a tájföldi üdülőhely között. A kapcsolódó utazási csomagokat a magyar utazási irodák már elkezdték hirdetni. A cikk szerint hosszú idő után ez lesz az első alkalom, hogy ismét közvetlen légijárat indul Magyarország és Tájföld között. Az utasforgalmi adatok és az utazói visszajelzések alapján sokan egy állandó bangkoki járat elindítását is várják. A Gellért és a Széchenyi, illetve a Rácfürdő megújítását is tervezi a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT, írta a Budapest. A Gellért fürdő 2025. októberében zárt be, átfogó felújítása várhatóan 20 milliárd forintba kerülhet, és kormányzati jóváhagyásra is szükség van a hitelfelvételhez. A tervek szerint a beltéri részek 2028 végén, a kültéri strand és az új Private Spa 2029 nyarán nyílhat meg. A Széchenyi fürdőben kisebb munkák már zajlanak, de a termál részleg nagyobb korszerűsítése jogi bizonytalanság miatt áll. A Rácfürdő 2005 óta zárva van, és legkorábban 2027-ben nyithat újra. Levélben értesíti a vállalkozókat a NAV fejlesztési adókedvezményhez kapcsolódó adatszolgáltatás változásairól, közölte az adóhatóság. Idén már nem csak akkor kell adatot szolgáltatni, ha egy cég az adott évben érvényesíteni akarja a kedvezményt, hanem akkor is, ha 2010 óta volt jóváhagyott bejelentése vagy kérelme. A NAV május elején elektronikus levelet küldött az érintetteknek, amelyben részletesen leírja, hogy a 2529-es bevallás melyik részén kell megadni az adatokat. Azok a vállalkozások, amelyek nem kaptak értesítést, de érintettek lehetnek, a NAV honlapján találnak tájékoztatót. A társasági adóbevallás határideje május 31-e. Tévhit, hogy fogeltávolítás után nem szabad tejterméket fogyasztani, derült ki a Semmelweis Egyetem új oktató videójából. A szakemberek szerint bátran lehet tejterméket tartalmazó leveseket, püréket vagy turmixokat enni. Arról, hogy mit érdemes kerülni a beavatkozás után, dr. Jobb Fancsali Árpád, a Semmelweis Egyetem arc, álcsont, szájsebészeti és fogászati klinika egyetemi tanára beszélt a Sláger FM-nek.
14: Azt feltételezték és azt gondolták, hogy a baktériumokat és a táptalajon tenyésztik, és hogy a tej is egy ilyen táptalaj, és az nem tesz jót a szájüregbe, de a szájüregnek elég magas a kimosó hatása, vagy a nyáltermelése miatt nem maradnak ezek a folyékony tejtermékek úgy. Amit szoktunk tiltani fokhúzás után, az a apró magas ételek, amik be tudnak menni a húzás sebébe, meg a kávétól alkoholt, mert ugye az a vérzés kockázatát fogja növelni. Ugye dohányozni se lehet, hanem a szívó hatás miatt egy mákon képződik. A beavatkozás után azért azt nyomatékosan a betegnek el kell mondani, hogy mondjuk egy szájzóny használata a fokhúzás után az nem feltétlenül jó, mert ugye a benne lévő baktériumokat, vírusokat egy nagy nyomással bevihetjük a sebbe. Szoktak is kérdezgetni, hogy milyen sörtéjű fogkefét használjanak, elektromosat vagy mechanikusan használható. Ezeket kell betegeknek részletesen elmondani.
13: A szakemberek hangsúlyozzák, a beavatkozás előtt fontos a megfelelő szájhigiénia, valamint a gyógyszerekről és krónikus betegségekről való tájékoztatás is.
15: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. A fölöttünk lévő fátyolfelhők miatt egy kicsit árnyékos az idő most odakint, viszont 27 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, úgyhogy egyáltalán nem fázunk, és holnap sem kell a nagykabát, úgy tűnik már a kora reggeli órákban sem, hiszen kora reggel 14-16 fokban indulunk otthonról, amikor kezdik a srácok írni. A töri érettségit akkor már 18 fok lesz, délutánra pedig 26-27 fokot ígérnek, viszont erős lesz holnap is az UV-sugárzás, úgyhogy a bőrvédelemre figyeljenek oda, és holnap, hogyha csak a késő délutáni koránsti órákban mennek haza, akkor legyen önöknél esernyő is, mert akkorra ígérnek esőt a meteorológusok.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Café Perté. www.caféperté.com.
15: Szétnézünk az utakon, az M3-ason a Vásárosnamény felé 60 térségében egy kamion gyulladt ki az 55-ös kilométernél. A pálya adott oldalát lezárták, a 60-i csomóponton keresztül lehet kerülni, de a torlódás már ott is 5 kilométer. Az M0-ás autót keleti szektorában pedig az M5-ös felé Gyál közelében egy személyautó ütközött a korlátnak, a 35-ös kilométernél lezárták a külső sávot. A fővárosban pedig baleset történt a 18. kerületben, a Halomi úton, a Tarkó utca közelében, és a Fiumei úton is, itt irányunként csak egy sáv járható a Salgótarjáni utca közelében. közelében jelentős torlódásra készüljenek. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletese Máci Viktor. Szerbusz, milyen híreid vannak számunkra?
16: Gyakorlatilag köszöntöm a hallgatókat. Hosszabb menetidőre és kimaradó vonatokra kell készülni a Budapest-Szeglét-Szolnok és a Szeglét-Szeged vonalon utazóknak, mert Kőbánya Kispest és Pest-Szentlőrinc között felső vezetéki zárlat és avar tűz miatt csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok. A Toka és a Nyírség Intercity a teljes útvonalon közlekednek, viszont a Szegedi Napfény Intercity csak Szegléd és Szeged között járnak. Ugyancsak hosszabb menetidőre és kimaradó vonatokra kell készülni a Budapest-Székesfehérvár vonalon is és a csatlakozó vonalakon, mert Tárnokon váltóhiba lassítja a forgalmat. A Martonvásári Z30-as és a Tárnoki S36-os vonatok nem közlekednek, a Székesfehérvári Z30-as vonatok Budapest és Székesfehérvár között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Utazás előtt célszerű tájékozódni. Jó utat kívánok!
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: Indul már is a sláger délután. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és bekészítettem Phil Collins dalát. Jön a Something Happened on the Way Heaven. Előtte azonban Michael Jackson Remember the Time című dala indítja az óránkat. Jó rádiózást és laza hazautat kívánunk.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, benne pedig Ray Dalton dala forgott, ez volt újdonsága, a Blood Running, és hát ugye volt idő, amikor ő nagyon sokat dolgozott együtt McLemore-ral, Ryan Lewis-zel, sőt a Madcon csapatával is, 2016 óta azonban nem közösködik. Vagyis hát készít duetteket, de csak és kizárólag olyan duetteket vállal, amiket ő maga ír. Szóval 2016 óta ő nem volt közreműködő, mellette azonban nagyon sok közreműködő megfordult már, többek közt Álvaro Soler is, mi pedig már is mondom, hogy ezen a héten mi magunk hol forgolódhatunk, hát például az Orci Parkban, hiszen csütörtöktől szombatig itt rendezik majd a Ludovika Fesztivált. Immár 16. alkalommal várja a Ludovika Fesztivál az érdeklődőket szabad egyetemi előadásokkal, családi programokkal és koncertekkel. A rendezvény, amelynek célja, hogy betekintést nyújtson a hivatásrendek kulisszatitkaiba, külföldi és magyar vendégelőadókkal igyekszik közelebb hozni a közszolgálat világát. Ezen kívül lesz tóparti kertmozi csütörtökön, a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet nézhetjük meg, szombaton pedig jön majd a családi nap sok-sok izgalommal, úgyhogy érdemes lesz az Orci Parkban időzni a hét második felében, és a Sláger FM mellett is jó eltölteni az időt. Már is érkezik egy olyan dal, aminek mostanság inkább csak a feldolgozását szoktuk hallani, de most az eredet is szól. Jön Gotye és a Somebody That I Used To Know.
1: Like when you said you felt so happy.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne Ricky és Lidl szólt, ez volt a Together Forever, és már is érkezik Király Viktor. A Király család házatájáról pedig izgalmas hír érkezett, ugye az édesapa, Király Tamás a 70-es évek elején az Univerzál együttes tagjaként dobolt, és hát kísérte többek között Kovács Katit is. Mostanság azonban inkább csak zenei menedzserként dolgozik, azonban úgy tűnik, hogy visszavágyik a színpadra, mert hogy az a pletyka járja, hogy szeretne ő is mikrofont ragadni és énekelni. Hát én egy nagy közös családi dalt nagyon szívesen meghallgatnék tőlük, de most egyedül Király Viktor énekel. Szól a zárt ajtók.

0: remény.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. A zuhanykabinban Kaidi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
2: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
3: és nyerjen a helyszínen!
2: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
2: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
4: Budapest, készen állsz? Jason Derulo június 10-én a Budapest Parkba érkezik. A világhírű énekes a The Last Dance turné keretein belül látogat Magyarországra. Emlékezetes slágerek, izgalmas látvány és non-stop tánc a nyár egyik legforróbb estéjén. Jason Derulo, június 10, Budapest Park. Jegyek már az eventim.hu és a Budapest Park weboldalán.
5: Május 8-a és 10-e között kuponnapok a Kökiben. Ráadásul egy autót is nyerhetsz egy hosszú hétvégére. Keresd a kuponokat a Köki appban, vásárolj és nyerj 3 napos autóhasználatot az Autópalasz jóvoltából. Frissítsd fel a ruhatárad, és irány a kikapcsolódás. Köki, több mint vásárlás.
6: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
7: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltöny választéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
8: Egy kőfelverődésből könnyen lehet. Pak! A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
9: Ne várjon vele! Hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél!
11: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
12: Válaszd a jövő zöld otthonát. Applikációval vezérelt okos otthonok prémium környezetben, számos közösségi szolgáltatással a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. A Metrodome Green második ütemének lakásai már elérhetőek. Metrodome Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodome.hu.
2: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: Örökségünk nem csupán emlékezet. A kultúra él és a hit összeköt. Rajtunk múlik, hogy továbbadjuk, mert hagyományokból épül a jövő. Kérjük, támogassa adója egyházaknak felajánlható 1%-ával a Mazsi Hisz munkáját. Technikai számunk 0358. Készült a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
14: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Azt mondják a szakemberek, hogy szerdán a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, amelyből eleinte csak helyenként, délután pedig szorványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Térségünkben a késő délutáni kora esti órákban érkezik majd eső a mostani kalkulációk szerint. De nem lesz hideg holnap sem, a délutáni órákban 26-27 fokot várhatunk, ezen enyhít majd egy kicsit a szél, aztán csütörtökön jön majd a hidegfront, akkor már több csapadékra kell számítanunk. És hozom a segítséget az úton lévőknek. A Fiumei úton az Orci tér felé lezárták a külső sávot a Salgó-Tarjáni utca előtt baleset miatt. Itt jelentős torlódás alakult ki, de baleset okoz torlódást a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőér utca közelében, továbbá a Petőfi hídon Buda felé a belső sávban, és baleset nehezíti a közlekedést a Szilágyi Erzsébet fasorban is kifelé a Nyúl utca után, itt is lelassult a haladás. Városon kívül pedig az M3-as autópályán Vásárosnamény felé 60 térségében kigyulladt egy kamion, az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát lezárták, a torlódás már több mint 5 kilométeres, a füst miatt egyébként korlátozott a látótávolság a Budapest felé haladó oldalon is. Az M0-as autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon gyár közelében egy személyautó ütközött a szalagkorlátnak, a 35-ös kilométernél lezárták a külső sávot, a nézelődők miatt mindkét oldalon több kilométeres a torlódás, és ugyanígy telt az M0-as keleti szektorában, de az ellenkező irányban az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Nagy Tarcsa térségében is volt egy baleset, az 58-as kilométernél lezárták a belső sávot, itt is torlódik a forgalom, legyenek hát türelmesek és vezessenek óvatosan.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a Sixpence Non-The Richard-dal szólt, ez volt a Kiss Me, ez pedig a Sláger délután, és ugye az elmúlt hetekben többször érkezett a Bükkből jelentés, hogy medvét láttak arra felé, legutóbb például Lillafürednél, a Szent István barlangnál jelent meg egy mackó, korábban őt látták már a Bogácsi tó környékén is, úgyhogy arra felé csak óvatosan, viszont Dunaharasztiban most csütörtökön nem medve érkezik, hanem Fel a medvére, a Fa nem játék című előadói estjével Berec András. Már a címből is ki lehet találni, hogy ez egy nagyon mókás előadói est lesz. Berec Andrást szerintem senkinek nem kell bemutatni, ismerjük a meséit, amik javarészt felnőtteknek szólnak, és hát a népdalait is, aminek nagy része saját gyűjtésből származik, ezekből állított össze egy csokorra valót, és hozza majd el Dunaharasztiba csütörtök estére. Aki szeretne egy kicsit kikapcsolódni és egy jó ízeset nevetni, annak mindenképpen ott a helye ezen a programon, a József Attila Művelődési Házban. Nagyon klassz lesz. Itt a Sláger FM-en pedig igyekszem én is a jó hangulatról gondoskodni, jön az az énekesnő, akinek nemrég színészi játékát is újra megcsodálhattuk, az Ördög Prádát visel második részében. Lady Gaga énekel, tőle szól a The Dead Dance.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon a férfiak tényleg nem szoktak lelkizni, mert az olyan csajos dolog? A női lelket már ízekre szedtük, azonban mi a helyzet a pasikkal? Milyen belső utat járnak be, még a fiúból nagybetűs férfivá érnek? És az a kisfiú vajon eltűnik-e végleg? Na és mit gondol a férfi a mai nőkről? Milyen társra vágyik? Vagy éppen ő maga milyen nő lenne, ha női testbe születik? Minden adásban egy igazi férfi lelkét ismerhetjük meg közelebbről. Ez a Nagyfiúk.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en. És a Lélek Közösség YouTube csatornáján.
2: A műsor támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Ünnepeld velünk a Budapesti M3 Praktiker áruház megújulását. Május 6 és május 10 között 20% kedvezménnyel várunk számos termékkategóriára 5000 forint feletti vásárlás esetén, május 9-én családi programokon, szakértői bemutatókon, valamint nyereményjátékokon is részt vehetsz. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a praktiker.hu oldalon és az áruházban. Praktiker. Meg tudod csinálni.
0: Ricky Martin Budapesten. A latin szupersztár vadonatúj turnéjával július 6-án a Budapest Arénában ad koncertet. Jegyek kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Május 8-án az Osamban ünneplem az egyéves szülinapomat. Spórolj a VIP zsúromon akár 40%-os kedvezménnyel. De csak pár óráig.
5: Használd aktív bizalomkártyádat és a VIP vonalkódot, így az 1 literes Jägermeistert 7499 forintért. A többféle Dr. Oetker Ristorante fagyasztott pizzát pedig 999 forintért viheted haza. Részletek osam.hu/VIP vásárlók estéje.
4: Irány az Osan! Spórolj okosan!
6: Egy akkumulátor mindenhez, a kerttől a műhelyig. Villager Fuse, most 5 év garanciával. Projektekhez, amelyek tartósak.
7: A nő, aki örökre beírta magát a történelembe. Igaz történet hatalomról, szenvedélyről és halhatatlanságról. Andrew Lloyd Webber világhírű musicalje, az Evita, szeptembertől a Madách Színházban.
8: Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
9: Vezető árakkal vár a Metrodombit lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metrodombit. További információ metrodom.hu.
10: Már megint a Premier Outletbe mentek.
11: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
12: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
13: Premier Outlet Budapest.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Amerikai vizsgálat indult a Morgan Stanley budapesti elemzői programja miatt. Újabb üteméhez ért az István út és a Pozsonyi utca felújítása Újpesten. A Festetics kastély lett a legszebb magyar kastély a legfrissebb országos felmérés szerint. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Arra kírja minisztériumi vezetőket Magyar Péter, hogy a Tisza kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettséget, és kizárólag a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, pártja birtokába jutott egy kormányhatározat, amely szerint a leköszönő kabinet jelentős összegeket költene el a váltás előtt. Magyar Péter azt ígérte, hogy az új kormány azonnal áttekinti a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást. Mindenre közösségi oldalán reagált Gulyás Gergely, az új országgyűlés Fidesz frakciójának vezetője, aki visszautasította Magyar Péter állításait, és azt írta, a kormány működésre jogszerű, a kötelezettségvállalások pedig a hatályos szabályoknak megfelelően történnek. Az amerikai pénzügyi felügyelet a FINRA vizsgálatot indította a Morgan Stanley budapesti elemzői programja miatt, írja a Wall Street Journal. A nyomozás egy volt alkalmazott bejelentése alapján indult. A programban 2024 óta fiatal európai szakemberek dolgoztak pénzügyi modellezésen és tranzakciók támogatásán, jóval alacsonyabb fizetésért, mint londoni vagy New Yorki kollégáik. A hatóság azt vizsgálja, hogy a budapesti munkatársak végeztek-e olyan engedélyköteles feladatokat, mint az ügyfélkapcsolattartás vagy az ügyfél átvilágítás. A beszámolók szerint előfordult, hogy érzékeny ügyféladatokhoz is hozzáfértek, és a túlóra szabályokat sem mindig tartották be. A vizsgálat jelenleg is tart. Újabb üteméhez ér az István út és a Pozsonyi utca felújítása Újpesten. Csütörtöktől újabb szakaszokon indul a burkolat felmarása és a korszerűsítés. A forgalom mindkét irányban járható marad, de időszakos sávlezárásokra, Zsák utcává váló mellékutcákra és jelentős torlódásokra kell számítani. A BKK azt kéri, hogy az érintett területen közlekedők lehetőség szerint válasszák a közösségi közlekedést. A felújítás célja biztonságosabb, gyalogos és kerékpáros barát útszakaszok kialakítása. A beruházás várhatóan jövő tavasszal fejeződik be. Vízre került Óbuda-Békásmegyer közterületfelügyelet új szolgálati hajója, amelyet az önkormányzat biztosította a Duna vízi rendészeti rendőrkapitánysággal közös járőrszolgálathoz. A Tiger Marine gumitestű kisgéphajón egy közterületfelügyelő és egy vízirendész teljesít szolgálatot hétvégente egészen októberig. Feladatai közé tartozik a vízi közlekedés szabályainak ellenőrzése, a vízi sportok biztonságának felügyelete, a tiltott helyen fürdőzés visszaszorítása és a bajba jutottak segítése. A járőrök a római parti plázsnál is figyelnek arra, hogy a fürdőzők a kijelölt területen belül maradjanak. A keszthelyi Festetics kastélyt választották a legszebb hazai kastélynak a csodásmagyarország.hu több mint 5000 fős felmérésében. A második a Fertődi Eszterházi kastély, a harmadik a Nádasladányi Nádasdi kastély lett. A tízes listán szerepel a Gödöllői Királyi kastély, a Szabadkígyósi Wenckheim kastély, a Füzérradványi és a Tiszadobi Károlyi, illetve Andrássy kastély is. A választadók szerint a kastély látogatások fő vonzerejét az építészeti látvány, a gondozott parkok és a történelmi háttér adják. A Festetics kastély különleges kiállításai és egyedülálló könyvtára miatt is kiemelkedik. A listán szereplő kastélyok többsége folyamatosan látogatható, kivétel a Nádasdy kastély, amely május 28-áig átmenetileg zárva tart. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
15: Dóri, köszönjük szépen a híreket, már mondom is, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Jelenleg 27 fokot mutat a Sláger FM hőmérője, és még mindig nagyon kellemes az idő odakint. Este várhatóan csillagos lesz fölöttünk az ég, bár évfél tájt megnövekedhet a felhőzet, azonban éjjel sem kell csapadéktól tartanunk, holnap reggel pedig 14-15 fokban indítjuk a napunkat, míg szerda délutánra 26-27 fokot ígérnek a meteorológusok, és azt, hogy élénk lesz a légmozgás, viszont sok lesz a napsütés, de a délutáni órákban elkezd majd összesűrű sötni fölöttünk a felhőzet, és késő délután, kora este még az eső is eleredhet majd. Nézzük, jobb lett a helyzet az utakon, hát egy kicsit javult a helyzet a fővárosban, már csak a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a Kőér utca közelében, a Petőfi hídon Buda felé a belső sávban és a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Nyúl utcánál nehezíti a közlekedést baleset. Városon kívül pedig korábban az M0-ás keleti szektorában az M3-as felé vezető oldalon Gyál közelében volt egy baleset. Itt információink szerint már nincs útakadály, és lassan a torlódás is feloszlik, viszont az M3-ason 60 térségében továbbra is le van zárva a Vásárosnamény felé tartó pályaszakasz, kigyulladt egy kamion, aki teheti, az a kerekharaszti lehajtónál hagyja el az autópályát, és hát ugye a füst miatt a Budapest felé haladók látótávolsága is lecsökkent. Vissza a fővárosba, lezertek a külső sávot a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. A 10. kerületben a Gergely utcában sávlezárás fogadja az autósokat a Kada utca közelében, mert gázvezetéket javítanak, az 5. kerületben pedig a Nagymező utcában van útszűkület a Bajcsi Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt. Vezessenek óvatosan!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: Folytatódik már is a sláger délután, és benne a Womack & Womack dala érkezik, a Teardrops, előtte pedig Britney Spears-tel nosztalgiázunk egy kicsit, a Baby One More Time indítja az óránkat, de jó lesz hallani ezt a dalt. Kiskata vagyok, örülök, hogy együtt lehetünk, jó rádiózás!

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és egy kis zenei koffeint töltött belénk Sabrina Carpenter, ez volt Espresso című dala, és ha már ő énekelt, hát mindenképpen beszélnünk kell arról a ruháról, amit tegnap viselt, mert ugye tegnap rendezték meg a Met Gálát. Az énekesnő pedig egy olyan ruhát viselt ezen a vörös szőnyeges eseményen, amilyet még soha senki. A filmes ihletésű ruha ugyanis úgy nézett ki, mintha filmszalagokból állították volna össze. Aki pedig megvizsgálta közelebbről a filmtekercseket, az felismerhette az 1954-es Sabrina című film képkockáit. Egészen lenyűgöző. No de itt a Sláger délutánban beszéljünk arról, hogy ugye szokták mondani, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, és ez maximálisan így van, viszont mi a vágott virágokra általában úgy gondolunk, hogy kapunk egy csokrot, azt vázába tesszük és gyönyörködünk benne. Esetleg tömött csokorba komponálva tesszük őket vázába, pedig a virág művészetnek van egy egészen különleges változata is, ez pedig az ikebana, ami nem csak a virágokkal, növényekkel és egyéb természetes anyagokkal dolgozik, de a köztük lévő üres teret is művész ilyen használja. No hát ebben a művészetben mélyedhetünk el ezen a héten pénteken az Elte fűvészkertben, ahol ikebana workshopot tartanak majd. A japán virágművészet titkaiba Várhelyi Judit építész, ikebana művész avat majd be bennünket, úgyhogy ide is érdemes ellátogatni. Itt a Sláger FM-en pedig táncolunk tovább, ami érkezik már is, és a hula hop, de lassan készülhetnek önök is, mert 6-kor indul a kívánságműsor.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. 2,5 perccel járunk fél hat előtt, és megérkezett a stúdióba Ortutai Dóri. Szia, Dorci, milyen hírt hoztál nekünk?
1: Szia, Kati. Hát figyelj, állatos. Milyen meglepő. Állatos hírt hoztam a mai napon is. Meglepő jelenséget figyeltek meg európai városok madarainál. A vizsgálatok szerint a madarak nagyobb eséllyel repülnek el, ha egy nő közelíti meg őket, mint amikor egy férfi.
0: Jobban megijednek egy nőtől, mint egy férfitől.
1: Ebben a kutatásban egyébként magyarok is részt vettek, nagyon sok országban, nagyon sok madárfaj vontak be ebbe a kísérletbe, és a résztvevőket egyébként a magasságát és a ruházata is mindenkinek azonos volt, még a hosszúhajú nőknél is a hajat el kellett takarni, és képzeld el, egyértelműen eltérő reakciót váltottak ki ezek a személyek a madarakban, de nem tudják egyébként a kutatók, csak tapogatnak, hogy mi lehet ennek az oka.
0: De hogy tudják megkülönböztetni a madarak? Például egy galamb honnan tudja, hogy most férfi vagy nő sétál felé.
1: Lehet
0: főleg,
1: hogyha
0: hasonló a kép.
1: Illat talán. Nem tudom. Hát ha ilyen nagyon okos emberek se tudták megfejteni, akkor valószínűleg én nem fogom.
0: Nem, mi sem fogok.
1: Igen.
0: De gondolkodhatunk rajta, esetleg hát kérjük a hallgatóink segítséget, hogyha ők tudják, akkor írják meg, hogy mi lehet a titok. Dóri, téged pedig várunk vissza 6 órakor egyéb izgalmas hírekkel.
1: Itt leszek.
0: Mi pedig hozunk egy kis esőt. Jön egy Jurit Mix és a Here Comes the Rain Again.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A zuhanykabinban Kaidi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
2: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
3: és nyerjen a helyszínen!
2: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
2: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
4: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
5: Itt minden az élmények körül forog. Rotonda. Újdonság a Family Parkban és egyedülálló Ausztriában. Izgalmas forgások, lendületes hullámok és rengeteg élmény vár. Happy Magic Fun, Ausztria legnagyobb szabadidőparkjában. Soprontól csak 20 kilométerre.
6: familypark.at.
7: Választ a jövő zöld otthonát. Applikációval vezérelt okos otthonok prémium környezetben, számos közösségi szolgáltatással a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. A Metrodome Green második ütemének lakásai már elérhetőek. Metrodome Green. Új fejezet a modern város életben. További információ metrodom.hu.
8: Műtét akár két héten belül. Ortopédiai, sebészeti, nőgyógyászati és urológiai műtétek a Dr. Rossz Magánkórházban. Magas színvonalú ellátás, tapasztalt és empatikus orvosokkal, rejtett költségek nélkül. Most az első konzultáció ingyenes, ha a műtétre minket választ. Foglaljon időpontot még ma: www.drrossz.hu.

0: The Flow, május 23. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Mi a Gravír Expressnél hisszük, hogy küldetésünk a legjobb pillanatok megörökítése és megőrzése. A jövődnek. Ballagásra, diplomaosztóra, pedagógus napra és évzáróra is elképesztően jó ötletekkel készültünk. Válogass ballagási ajándékaink közül. GravírExpress.hu.
2: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
3: A brit zenei ikonok 14 év után visszatérnek Magyarországra. Duran Duran élőben, június 28-án a Budapest Sportarénában. Több mint 100 millió eladott lemez, generációkat meghatározó slágerek. Egy este, ami történelem. Duran Duran, június 28-a Budapest Sportaréna. Jegyek már elérhetők az eventim.hu weboldalon.
4: A reklám után.
5: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. Szerdára azt ígérik a meteorológusok, hogy sok lesz a napsütés, viszont napközben egyre több gomoly felhő érkezik majd fölénk, és kora délutánig kevés helyen, majd késő délutántól kezdve szorványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél holnap is élénk lesz, különösen a Dunántúlon, de fázni nem fogunk. Kora reggel 14-15 fokban indulunk otthonról, délutánra pedig 26-27 fokot ígérnek a meteorológusok. Viszont a napsütötte régiókban arra figyeljünk, hogy egyre erősebb az UV-sugárzás, úgyhogy a szabadon maradó testfelületeket indulás előtt mindenképpen kenjük be napvédőkrémmel is, hát érdemes egyre inkább odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Jönnek az utak hírei. Tart a délutáni csúcs, így a pesti alsó rakparton a Lánchíd közelében mindkét irányból erős a forgalom. A Rákóczi úton, az Üllői úton befelé szakaszonként, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból torlódás tapasztalható, de sokan hajtanak a Lehel utcában is kifelé a Róbert Károly körút előtt, és akadozik a haladás. A Széll Kálmán tér környékén, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt és a Budaörsi úton is befelé a Sasadi úttól. A 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Lövölde tér felé az István utcánál lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Szintén a külső sávot zárták le a 2. kerületben a Gábor Áron utcában, a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt, mert beszakadt az útpálya. A 2. kerületben pedig a Labanc utat zárták le a Kuruclesi út és a Szép Ilona kocsiszín között, mert javítják a csatornát. A 8. kerületben a Múzeum utcában, a Múzeum körút és a Pollák Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani. Itt burkolatot javítanak, míg a Kerepesi úton kifelé a Gyakorló köz után a külső sáv van lezárva, mert javítják a vízvezetéket. Jó utat!
6: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez volt a Guns N' Roses dala, Knocking on Heaven's Door. Ez pedig a sláger délután, és mivel nem telhet el hét sportprogramok nélkül, egy kis futásra invitálnám önöket. Ezen a hétvégén, vasárnap a Szabadság téren tartják majd a közös futás Európáért sportprogramot. Május 10-én nagyszabású ünnepséggel köszönhetjük uniós csatlakozásunk 22. évfordulóját a Szabadság téren. A szülinapi esemény középpontjában az EU félmaraton áll majd. A 21,1 kilométeres távot akár egyéniben, akár váltóban is le lehet futni. A futás után pedig hát kicsi az esély arra, hogy pihenjünk egy jót, mert hogy koncertekkel, gyerekprogramokkal és játékokkal szórakoztatnak majd bennünket, mindez tehát a Szabadság téren most vasárnap. Bízom benne, hogy összefutunk majd. Hogyha pedig valaki éppen erre a futásra készül, vagy bármilyen más futó kihívásra, az edzés mellé szól neki a Pointer Sisters dala, az I'm so excited. Tonight.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Kállai Sanders András dala szólt, ez volt a You Itt a Sláger FM-en 8 perccel 6 óra előtt. 6 órakor pedig rögtön a hírek után indul a kívánságok 2 órája, úgyhogy jöhetnek az üzenetek, ki mit szeretne hallani. 0630303095 az óránkat pedig a Huntrix dala, a Golden zárja.
1: Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: Műsorajánló.
1: Egy kis pihenés a Velencei tónál, wellness hétvége a Mátrában, vagy kikapcsolódás Siófokon, és akár egy ékszervásárlási utalvány a Smuk üzletei jóvoltából.
0: Szólj bele, hogy mi szóljon!
2: Gyors vagy lassú, pop vagy dance,
0: most a hallgatók hangja számít. Keresd a zenei kvízt a slágerfm.hu-n vagy a slágerfm applikációjában,
2: és mondd meg, mit hallanál szívesen.
1: Mert a véleményed most wellness hétvégéket és értékes ajándékokat ér.
0: A legnagyobb slágerek változatosan a hallgatók döntései alapján. A slágerfm-en.
1: Támogatói a BMW Budapest Motors. Első az élmény. www.bmw-budapestmotors.hu. A Smuk Kékszer, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled. avarhotel.hu. A Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban. hotelnautis.hu. És a Premium Hotel Panoráma, az élmény új hulláma. premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Klemenc Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cybergyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
5: Már megint a Premier Outletbe mentek.
6: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
7: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
8: Premier Outlet Budapest.
9: Bevezető árakkal vár a Metro Dombéth lakópark a 13. kerületi Marina sétánynál. Fixált 10% kezdő befizetéssel otthonod vételárát a mostani árszinten. Költöz vagy fektess be egy díjnyertes lakóparkba, ahol prémium szolgáltatások és wellness komplexum biztosítja a feltöltődésedet. Metro Dombéth. További információ metrodom.hu.
10: Chocolate Brown Solarium a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letszoli.hu.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Péter, Carglass autó vegszerelő Budapest.
13: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repedhet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
12: Ne várjon vele, hívjon minket, vagy foglaljon időpontot most a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
14: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
15: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
16: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
15: Hogy nincs?
16: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
15: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
16: Mercury Market. Otthon és kertberendezése. Mercury Market. Hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
17: A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal az óriás plakátok számának csökkentéséről. Lebontják a Szőlő utcai javítóintézet épületét. Tévhit, hogy fogászati beavatkozás után kerülni kell a tejtermékeket. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. A 63 éves Széchenyi díjas geológus Pusfai Mihály lett az 1825-ben alapított intézmény 22. elnöke. Fő kutatási területe az ásványtan, ezen belül a környezeti ásványtan, valamint az élő szervezetekben képződő mágneses nanokristályok tulajdonságainak és képződésének tanulmányozása. Az zárt ülésen megválasztották a testület főtitkárát és főtitkár helyettesét, az akadémia alelnökeit és elnökségi tagjait is. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal az óriás plakátok számának radikális csökkentéséről, írta a Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester szerint olyan jogszabálymódosításokra is szükség lenne, amelyek lehetővé teszik az épülethálók és az üres telefonfülkék eltávolítását, valamint a városképet rontó reklámfelületek visszaszorítását. Bejegyzésében arról is beszélt, hogy Budapest az elmúlt években több pert indította a plakátok ügyében, és céljuk a vizuális környezetszennyezés megszüntetése. A Market Asset Management ZRT vásárolta meg a Szőlő utcai javítóintézet épületét, amelyet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 2,6 milliárd forintért árverezett el, írta a Telex. A cég teljesen lebontaná a rossz állapotú, nehéz örökséget hordozó épületet, és a helyén egy korszerű, a környék értékét növelő lakóterületet alakítanának ki. A fejlesztést az önkormányzattal együttműködve a lakosság bevonásával tervezik, és meghívásos tervpályázatot is kiírnak. A bontás előkészítése a következő hónapokban indul. Tévhit, hogy fogeltávolítás után nem szabad tejterméket fogyasztani, derül ki a Semmelweis Egyetem új oktató videójából. A szakemberek szerint bátran lehet tejterméket tartalmazó leveseket, püréket vagy turmixokat enni vagy inni. Arról, hogy mit érdemes kerülni a beavatkozás után, dr. Jób Fancsali Árpád, a Semmelweis Egyetem arc, álcsont, szájsebészeti és fogászati klinika egyetemi tanára beszélt a Sláger FM-nek.
18: Azt feltételezték és azt gondolták, hogy a baktériumokat és a tártalajon tenyésztik, és te is egy ilyen táptalaj, és az nem tesz jót a szájüregbe, de a szájüregnek elég magas a kimosó hatása, vagy a nyáltermelése miatt nem maradnak ezek a folyékony tejtermékek úgy. Amit szoktunk tiltani fokhúzás után, az a apró magas ételek, amik be tudnak menni a húzás sebébe, meg a kávétól alkoholt, mert ugye az a vérzés kockázatát fogja növelni, ugye dohányozni se lehet, hanem a szívó hatás miatt egy mákon képződik. A beavatkozás után azért azt nyomatékosan a betegnek el kell mondani, hogy mondjuk egy szájzóny használata a fokhúzás után az nem feltétlenül jó, mert ugye a benne lévő baktériumokat, vírusokat egy nagy nyomással bevihetjük a sebbe. Szoktak is kérdezgetni, milyen sörtéjű fogkefét használjanak, elektromosat, vagy mechanikusan használható. Ezeket kell betegeknek részletesen elmondani.
17: A szakemberek hangsúlyozzák, a beavatkozás előtt fontos a megfelelő szájhigiénia, valamint a gyógyszerekről és a krónikus betegségekről is tájékoztatni kell az orvost. 5. alkalommal rendezik meg a Jazzfest Budapestet június 27-e és július 5-e között. A jubileumi év kiemelt fókusza Korea. A fesztivál szinte teljes időtartama alatt érkeznek dél-koreai művészek, akik a Városháza Parkban és a Rákóczi téren adnak koncerteket. A szervezők szerint nem csak fellépésekről van szó, hanem kulturális párbeszédről is, hiszen az elmúlt években látványosan erősödött a magyar és a koreai jazz élet kapcsolata. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
19: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan hat ránk a mostani időjárás. Nos, ma is, holnap is tart még a frontmentes idő, viszont nyáriasan alakul az időjárásunk, úgyhogy a meleg frontra érzékenyeknél kialakulhatnak kellemetlen tünetek, konkrét fronthatás nélkül is. Ugye ilyenkor is jellemző lehet a fejfájás, illetve a vérnyomás ingadozás, de felerősödhetnek a gyulladásos panaszok, és egy picit fáradékonyabbnak is érezhetjük magunkat. A napsütés azonban kimondottan jó hatással van a közérzetünkre is, ebből holnap is bőven kapunk, bár a délutáni órákban elkezdenek majd tornyosulni fölöttünk a felhők, és kora este még záporra, zivatarra is számítani kell, de nem lesz hideg, délutánra 26-27 fokot várhatunk. És jön a segítség az úton lévőknek. Baleset miatt lezárták a 13. kerületben a Dunavirág utcai körforgalmat, ezért a 79-es trollibusz is terelve közlekedik, és nem érinti a Párkány utca és a Népfürdő utca Árpád híd közötti megállókat. De történt egy baleset a Hegyalja úton és a Jagelló út előtt, és tart a délutáni csúcs is, úgyhogy számíthatnak torlódásra például a Lehel utcában kifelé, a Pesti alsórakparton a Lánchíd közelében mindkét irányból, a Budai alsórakparton pedig a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Városon kívül közül pedig korábban kigyulladt egy kamion az M3-ason 60 térségében. A Vásáros Namény felé tartó stráda oldalt az 55-ös kilométernél lezárták, kerülni a Kerekharaszti lejárón keresztül tudnak, a füst miatt pedig korlátozott a látótávolság a Budapest felé tartó oldalon is. Vissza a fővárosba, a második kerületben a Gárdonyi Géza utat a Kapi utcánál gázvezetékjavítás miatt zárták le. A 11. kerületben a Bixárdi utcában a Tétényi út közelében útszűkület van, mert javítják a vízvezetéket, és félpályás az útzár a 13. kerületben a Kámfor utcában, az Újpalotai út közelében, mert itt is javítják a csatornát. Jó utat!
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
19: És indul már is a kívánság műsor. Gábor azt írja nekünk, sziasztok, a fiamnak Donátnak üzenem, hogy szedje össze magát és legyen ügyes, és küldök neki egy Follow the Flow számot, oké. Okay. Már is érkezik egy jó kis Follow the Flow-dal, de előtte Zsanett kérésére Katy Perrytől a Firework-ot játszom.

0: Sláger FM kívánság műsor.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

0: sávot.
1: Itt egész nap jó zenék szólnak, mindig jó hallgatni.
2: Éjjel-nappal Sláger FM. Budapesten 95.8, Veszprémben a 103.1.

Jermaine Jackson és Piazza Dóra dala szólt itt a Sláger FM-en, ez volt a When the Rain Begins to Fall, hát erről álmodozunk, hogy végre eleredjen az eső. Ígérnek egyébként csapadékot a meteorológusok a következő napokra, de nem esik majd annyi, hogy az eltüntesse az inségsziklát. Nagyon alacsony a Duna vízállása, ezért bukkant elő a Gellért-hegy lábánál ez a kis kődarab. Én pedig várom a kívánságokat, hogyha valaki szeretne esőtáncot járni, írja meg, hogy milyen darra 0630303095-8. Ugye a hétvégén jön majd a madarak és fák napja, május 10-én ünnepeljük, ennek apropóján pedig már 9-én szombaton érdemes lesz ellátogatni a Csillaghegyi Közösségi Házba a gyerekekkel együtt, ugyanis egy zenés mese musicallel készülnek nekik, Duruzsol az erdő címmel, a madarak és fák napja alkalmából. A zene, az ének, az élő hangszeres előadás, a beszéd, a mozgás, a színpadi jelenlét, egy szóval a duruzsolás szerves része lesz az egész történet mondani valójának és üzenetének, amiben még a gyerekek is belejátszhatnak majd, és a legjobb, hogy a belépés ingyenes erre a programra, hogyha tehetik, akkor menjenek el és ünnepeljék ezzel az előadással a madarakat és a fákat. Itt a Sláger FM-en pedig 0-24-ben a zenét ünnepeljük, most éppen az önök ízlésének megfelelően, mert hogy ez a kívánságműsor. Sziasztok, Lina vagyok, és unokatesómat Gyöngyit szeretném köszönteni a születésnapján Billie Eilish dalával, a Birds of a Feather-t küldöm neki, és üzenem füle érjen bokáig. Hát Gyöngyinek nagyon boldog születésnapot kívánok én is, és Ivettől is érkezett egy üzenet. Hello, Kata, kedvem támadt nosztalgiázni így az érettségi időszakában, úgyhogy küldöm minden volt osztálytársamnak az Ace of Base Beautiful Life című dalát. Köszi szépen, Ivett, igazán nincs mit, már is szól a dal. You can...

0: Billie Eilish dala szólt itt a Sláger FM-en, és már csak pár napot kell várni, május 8-án kerül a mozikba az énekesnő 3D-s koncert filmje, amit James Cameronnal közösen készítettek. Fú, nagyon jó lesz, biztosan elmegyek majd megnézni. Egyébként az első 3D-s film élményem pont egy koncertfilm volt. A YouTube is készített egy ilyet még 2005-ben, 6-ban. Fú, de szerettem azt is. Viszont megyünk tovább a kívánságokkal. Kedves Kata, Tünde vagyok, a férjemnek Lacinak üzenem, hogy vezessen óvatosan hazafelé, nagyon várom haza, és küldöm neki a By Your Side című dalt Tom Grennan-től. Ja, Tom Grennan és Calvin Harris a dal előadója azonnal érkezik, és itt van egy SMS NC-től is. Hello, Sláger FM, szeretnék kérni egy dalt a mai kívánság műsorban, a Régi Nyár című számot új változatban. Köszi szépen, Enci. Enci, nincs mit. Szól a dal neked Dr. Bérestől, Kollányi Zsuzsitól és Lotfi Begitől.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a Régi Nyár.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A zuhanykabinban Kaidi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket, Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
0: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő, ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
1: és nyerjen a helyszínen!
0: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
1: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
0: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
2: A többszörös platina lemezes énekes dalszerző producer Charlie Puth először lép fel Magyarországon július 27-én a Budapest Parkban. Olyan slágereket köszönhetünk neki, mint a We Don't Talk Anymore vagy a See You Again. Charlie Puth, július 27, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
3: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljeskörű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
4: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
5: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógus napra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
6: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Bünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklubben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncshow. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Bünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
7: Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából. Legyen lakás a Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
8: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés-zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kaland musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegedi-szabadtéri.hu.
0: A reklám után.
9: Jön az időjárás jelentés itt a Sláger FM-en. A meteorológusok szerint továbbra is marad a szeles, de nyáriasan meleg idő. Szerdán azonban a napsütés gyakrabban zavarják majd felhők, illetve a késő délutáni kora esti órákban itt a fővárosban esőre is lehet számítani, Veszprémben pedig akár már kora délután eleredhet az eső. Nagy esők sajnos nem jönnek, csupán rövid kezáporok, zivatarok öntözik majd a földeket. Ebből jó lenne több, mert ugye tudjuk, a májusi eső aranyat ér. Holnap egyébként még 26-27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Csütörtökön viszont érkezik egy hidegfront, ami miatt aznap már csak 23-24 fokra számíthatunk. Szétnézünk az utakon. Budapesten baleset miatt lezárták a 13. kerületben a Dunavirág utcai körforgalmat, ezért a 79-es trolibusz is terelve közlekedik, és nem érinti a Párkány utca és a Népfürdő utca Árpád híd közötti megállókat. Erős még a forgalom a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, de ezt leszámítva már egészen jól lehet közlekedni a fővárosban. Viszont az M3-ason továbbra is van útakadály. A Vásárosnemény felé tartó oldalon 60 térség kigyulladt egy kamion, ezért az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát lezárták. Aki teheti, az a kerekharasztélehajtónál hagyja el az autópályát, a füst pedig korlátozza a Budapest felé haladó oldalon a látótávolságot. És hát azoknak sincs egyszerű dolga, akik vonattal indulnának, ugyanis hosszabb menetidőre és kimaradó járatokra is készülni kell a Budapest-Cegléd-Szolnok és a Cegléd-Szeged vonalon utazóknak, mert Kőbánya-Kispest és Pest-Szentlőrinc között felső vezetéki zárlat és avartűz miatt csak egy vágány közlekedhetnek a vonatok. Legyenek hát türelmesek, akárhogyan is utaznak.
0: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Jani Csákvecadal, szólt, ez volt a Könnyek az esőben itt a Sláger FM-en. Mi legyen a következő dal? Abszolút önökön múlik, hiszen most beleszólhatnak abba, hogy mi szóljon itt a Sláger FM-en. Ha megírják, mit szeretnének hallani, én azt azonnal lejátszom, de akár hosszabb távon is meghatározhatják a zenéink alakulását, töltsék ki a zenei kvízünket, akár honlapunkon, akár mobil applikációnkon keresztül. Ez egy játékos feladat, dalrészleteket kell meghallgatni, és eldönteni róluk, hogy tetszenek-e vagy sem. A zenei kvíz kitöltői pedig szuper ajándékokat zsebelhetnek be. Nyaralást, akár a Velencei tónál, akár a Mátrában, akár Siófokon, vagy akár egy ékszer utalványt, úgyhogy hajrá, köszönet, hogyha segítenek. Én is segítek azoknak, akik hétvégi programot keresnek. Szombaton ugyanis jön az Óbudai Rendvédelmi Nap, ami egy egyedülálló alkalom, hogy közelebbről is megismerkedjünk a kék egyenruhások világával. Az Óbudai Rendvédelmi Napon a rendőrség és a sürgősségi szolgáltatások nélkülözhetetlen munkájának kulisszatitkai mögé leshetünk be, sőt, a sok érdekesség mellett még egy kutya bemutatón is részt vehetünk majd, úgyhogy érdemes a Csobánka térre ellátogatni szombaton, már délelőtt 10-kor kezdődnek a programok, természetesen ingyenesen. Itt a Kívánság műsorban pedig nézzük, mivel megyünk tovább. Kedves Kata, Csabinak szeretném, ha lejátszanád a lámpást a Bagosi testvérektől. Anna írta ezt az üzenetet, ezer örömmel teljesítem ezt a kérést. Szia Kata, légy olyan jó és jázd le Scatman Johntól a Scatman's World-öt apukámnak, hát ha ettől gyorsabban meggyógyul, ez pedig Ritától jött, jobbulást kívánok én is, a dal már is forog. Ding da dong da ding da dong da dong da ding da ding da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong da dong

A Babusi Brothers-től szólt a lámpás itt a Sláger FM-en, és lassan jönnek a friss információk Ortutai Dóritól, de előtte még egy kérést teljesítek, hiszen ez a kívánság műsor. Anikó írt nekünk, Hello Kata, új kedvencem, Teddy Swims új dala, a Mr. Know-It-tól, megköszönném, ha lejátszanád. Az Enyész újabb remek műve már is bekészítve. Anikó, neked forog még a hírek előtt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A zuhanykabinban Kajdi Csaba Cilla. A grillsütőnél Mautner Zsófi. Május 8-án pénteken reggel 7-től. Sláger reggel. Egy kicsit másképp.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban Cilla és Zsófi felpörgeti az eseményeket. Portán Petra és Somogyi Zoli pedig a napernyőt.
2: Bőgjön a fűnyíró, fogjon az ecsek, sisteregjen a grillsütő. Ön pedig érkezzen időben, hogy élvezhesse és elleshesse a praktikákat. Játsszon velünk élőben,
3: és nyerjen a helyszínen.
2: Sláger reggel, május 8-án, pénteken 7-től 11-ig.
3: A megújult M3 Praktiker áruházban. Cím: Budapest, Városkapu utca 5.
2: Ezt létra nélkül is érdemes lesz megnézni. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
4: One Republic. A From Europe With Love turnéval 2026-ban. Június 25-én a Budapest Arénában. Jegyek már kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
6: Jaj, hát ezt igazán nem kellett volna.
7: Ugye te sem ezt szeretnéd hallani? Menj biztosra, ballagásra, pedagógusnapra, évzáróra és diplomaosztóra is. Válassz ajándékot a Gravír Express-től. Jó pufa, meghitt, elegáns vagy egyenesen zseniális. Rengeteg ötletünk és megoldásunk vár a gravirexpress.hu oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
8: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
9: Elegancia, luxus, a nyugalom új dimenziója. Ez a Hotel Divinus Debrecenben, a Nagyerdő ölelésében. Tágas szobák és lakosztályok, wellness oázis, gasztrokalandok, személyre szabott élmények. Élj át a Divinus életérzést, ahol a kényelem stílusossá, a pihenés művészetté válik. Hoteldivinus.hu.
1: A reklám után.
2: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
10: A kézfertőtlenítés betegbiztonsági kérdés hívta fel a figyelmet a kijelölt egészségügyi miniszter. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi budapesti rendezvényekre. Elkezdődött a költési szezon a rózsás flamingóknál a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tettek a 17 milliárd forintos nemzeti kulturális alaptámogatások ügyében, derül ki a Horváth Lórend ügyvédi iroda közleményéből, amelyet a HVG ismertetett. A beadvány szerint a támogatások elbírálása nem követte a szokásos szakmai rendet, a kérelmeket egyeztetések nélkül sürgetett eljárásban bírálták el, sokszor telefonon a pályázati rendszer megkerülésével. A feljelentés azt állítja, hogy nem határoztak meg szakmai kritériumokat, így referenciák sem kértek, és több gyenge vagy hiányos tartalmú kérelem is támogatást kapott. A dokumentum szerint előfordult, hogy választókerületi alapon kértek adatokat a támogatásokról, ami felveti annak gyanúját, hogy a pénzosztásnak köze lehetett a 2026-os országgyűlési választásokhoz. Kigyulladt egy fásbokros terület és a felhalmozott lom a nyugati pályaudvar közelében. A lángok a Szabolcs utca mögötti MÁV-hoz tartozó területen csaptak fel, ahol az alnövényzet és a felhalmozott hulladék is ég. A fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a tűzoltók 4 vízsugárral oltanak, munkájukat azonban jelentősen megnehezíti az élénk szél. Semmiatt a lángok egy közeli társasház erkélyére is átterjedtek, de ezt a tüzet a tűzoltóknak sikerült gyorsan eloltaniuk. A kiszfertőtlenítés nem apró részlet, hanem betegbiztonsági kérdés. Erre hívta fel a figyelmet a kijelölt egészségügyi miniszter a kézhigiénés világnapon. Hegerűs Zsolt azt írta, a tiszta kéz életeket ment, különösen az egészségügyi ellátásban, ahol a megfelelő kézfertőtlenítés a kórházi fertőzések megelőzésének egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköze. A 2024-es adatok szerint a fekvőbeteg osztályokon 1000 ápolási napra átlagosan 16,5 liter alkoholos kézfertőtlenítőszer jutott, ami ugyan 14%-os növekedést, de még mindig elmarad a szakmailag ajánlott 20-40 litertől. Hegedűs Zsolt szerint minden elmaradt kézfertőtlenítés növeli a fertőzések kockázatát. Az országgyűlés vasárnapi alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények miatt jelentős utasforgalomra készül a MÁV a hétvégén, ezért több vonalon kapacitás bővítést vezet be. Hosszabb szerelvények közlekednek majd a Tópart, a Mecsek, a Napfény és a Tokaj Intercity-ken, valamint a Civis és a Mátra Interrégiókon. A GSF hálózatán is nagyobb telítettségre számítanak a főváros felé tartó délelőtti járatokon. A keleti, nyugati és déli pályaudvarokon, valamint Kelenföldön egész nap utasmenedzserek segítik az utas. A helyjegyes vonatoknál pedig a foglaltság függvényében bővíthetik a kapacitást. Az Országos Havária Központ megerősített létszámmal támogatja az utasok célba juttatását, több helyszínen MÁV buszok is készenlétben állnak. A váratlan helyzetek gyors kezelésére a három budapesti főpályaudvaron délután 3 és este 10 óra között dupla flört motorvonatok várakoznak indulásra kész személyzettel. Elkezdődött a költési szezon a rózsás flamingóknál a fővárosi állat és növénykertben, ahol Európa egyik legnépesebb és legsikeresebben szaporodó flamingó állománya él, jelenleg 158 madár. A budapesti állatkert közlése szerint a párok már túl vannak a fészekrakáson, és felváltva kotlanak a tojásokon. Tavaly 27 fióka kelt ki, ami történelmi rekord volt az intézményben. A szakemberek most is bíznak a sikeres költésben, és hamarosan kiderül, hogy megdőle a tavalyi csúcs. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
11: Dóri, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy mire számíthatunk a következő napokban. Nos, csütörtökön jön majd egy hideg front, előtte azonban még holnap jó meleg idő lehet, viszont már az esti órákban érezni fogjuk az érkező hidegfrontot. Egyre inkább megélénkül a légmozgás, bár egyébként is szeles napunk lesz holnap, és záporok, zivatarok is érkezhetnek a kora esti órákban. Csütörtökön nem lesz ugyan egész nap borult fölöttünk az ég, ideig óráig a napot is látjuk sütni, de aznap már többször lesz szükségünk az esernyőkre, picit a napközbeni felmelegedés is visszaesik, de végén már megint zavartalan napsütésben és kellemes meleg időben tölthetjük, lehetőleg a szabadban az időnket. Az úton lévőknek hasznos tudni, hogy az M3-as autópályán Vásárosnamény felé 60 térségében az 55-ös kilométernél továbbra sem lehet közlekedni. Itt ugyanis korábban kigyulladt egy kamion, a kerekharaszti lehajtónál hagyják el az autópályát. Budapesten pedig volt egy baleset a 13. kerületben a Dunavirág utcai körforgalomban, úgyhogy ezt is lezárták. De lezárták a 7. kerületben a Rumbaksebestyén utcát a Madách Imre utcánál felújítás miatt, az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Madách Imre úton pedig út szűkület van, de sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gergely utcában, a Kada utca közelében, itt a gázvezetéket javítják, és felújítás miatt útszűkület van a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában, az Újpalotai út közelében, mert javítják a csatornát, és lezárták a 22. kerületben a Török utcát és a Bartók Béla útnál csatorna felújítás miatt. A Hungária körúton pedig a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál csatorna javítás van, ezért zárták le a külső sávot. Jó utat!
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
11: 5 perccel járunk 7 óra után, és már is folytatódik a kívánság műsor. A Sugar Babes Hall in the Head című dala szól, ezt Andi kérte. Kati pedig azt írja, hogy Can't Stay Away Home című dalát küldöm a férjemnek, Petinek, úgyhogy ez a kérés is teljesül.

Chesney Hawkes, The One and Only című dala forgott itt a Sláger FM-en, és önök dönthetnek arról, hogy mi legyen a következő dal. Még ebben az órában igyekszem teljesíteni minden óhajt-sóhajt. 0630 30 30 95 8 a számunk. Azonban mielőtt tovább mennénk, egy rossz hírről is beszélnünk kell. Ugye itt Budapesten előbukkant az ínség szikla, ennek mindig csodájára járunk, mert hogy annyira ritkán lehet látni, illetve az elmúlt években nem is annyira ritkán lehet látni. Egyre többször fordul elő, hogy túlságosan alacsony a Duna vízállása, és hát ez a helyzet most is, viszont az egyre fokozódó asztálynak nem csak ez az egy látható jele van. A Velencei tó vízszintje is aggasztóan alacsony. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapja szerint május 4-én már csak mindössze 67 cm volt a vízállás az Agárnál működő vízmércénél, és hát elkeserítő fotók láttak napvilágot. Métereket lehet gyalogolni a kiszáradt tómederben. Adja magát a kérdés, hogy vajon így lesz-e nyári szezon a Velencei tónál? Hát én nagyon remélem, hogy igen, bár ahhoz, hogy jó lessen megmártózni a tóban, mindenképpen kell, hogy jelentősebb mennyiségű csapadék érkezzen. Erre azonban a következő napokban nem nagyon látnak esélyt a meteorológusok, azért bízzunk a legjobbakban. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, hogy mivel folytatódik a kívánság műsor. Sziasztok, túl vagyunk a matek érettségén, hajrá! És most a törítételeket nézzük át, ehhez kérnénk a Halott pénz új dalát. Emma is Kincső írta ezt az üzenetet, hát csajok, nagyon szurkolok nektek. A Gyerekek című dal pedig már is forog. Szia Kata, jó lesne a La Luna című szám, az olyan andalgós, szeretem hallgatni. Ezt pedig Iza írta nekünk, hát én pedig örömmel forgatom ezt a dalt is, már is szól.

0: Ihar a szárnya.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és most önöknek kell gondoskodni a zenei változatosságról. Írjanak SMS-t, vagy hívjanak bennünket 0630303095-8 a számunk, de mobil applikációnkon keresztül is tudnak nekünk üzenetet küldeni. Már is szétnézünk az utakon, úgyhogy jöhetnek a közlekedési infók is, de előtte mondom, hogy milyen dalokat forgatok. Hello, Sláger FM, Bandi vagyok, és Csimotáimnak egy Ed Sheeran számot kérek. Remélem, jó lesz az Overpass Graffiti, mert ezt készítettem be, de előtte Ildik kívánságára játszom a Wonderful Life újabb változatát, ugye? A Hertz régi dalát Purple Disco Machine dolgozta át tavaly. Ez szól már is még a közlekedési infók előtt.
2: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, a munkahelyen is.
1: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
1: Köszönjük. Lakást keres Budapesten? Legyen szó akár otthonteremtésről, vagy akár befektetésről, válasszon a díjnyertes Sandell kínálatából.

0: Legyen lakása Budán vagy Zuglóban. Új projekt indul a Dunaparton a 11. kerületben is. Sandell, a jövő otthonai. Sandell.hu.
1: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
2: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
3: Laci, nem felejtetted el, hogy egy hét múlva jönnek a barátaink grillezni?
4: Nem felejtettem el, Anna, csak hát nincs grillünk.
3: Hogy nincs?
4: Nyugi, Anna, mindent, amire a kertbe szükségünk van, megtalálunk a Mercury Marketben. Veszünk ott egy grillt, és talán új napozóágyakat is.
3: És kerti fényfüzéreket, legyen hangulata. Na, ez már igazi buli lesz.
5: Mercury Market, otthon és kertberendezése. Mercury Market, hatalmas választék, sok kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel, olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
6: Vágysz egy emlékezetes hosszú hétvégére? Irány a Pünkösdi Kavalkád a Castellum Hotel Hollóklőben. Gyertek el május 22 és 25 között. Fellép Varga Viktor, érkezik a Rejánsz de Ritmú tüzes latin táncsó. Lesz lélekemelő hangtár relaxáció és az Ófalú Pünkösdi varázsa. Ünnepi vacsorák, wellness és teljes kikapcsolódás csábít titeket. Foglaljatok még ma a hotelhollókő.hu oldalon.
7: Szigetelésnél a halogatás a legdrágább döntés. Számolj le a penészsel és a hőveszteséggel tavaszi akciónk keretében 20% kedvezménnyel. Rapid szigetelés. Ne halaszd el a lehetőséged, kérj ajánlatot most. rapidszigetelés.hu.
8: Székre állok.
9: A Sláger FM műsora.
10: Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
11: A kicsik pedig elmondják.
12: Hogy lehet, hogy meg tudja tanítani, vagy ellesi a macska az embertől, hogy mit kell csinálni?
13: Szerintem úgy, hogy mondjuk sokszor megcsinál egy ember ugyanazt, és akkor így rájön, hogy oké, hát akkor mondjuk nem tudom, 10-kor elmegy reggelizni, hát akkor ő tudja, hogy pont akkor megy.
12: Be lehet idomítani egy macskát valamire?
13: Nem tudom.
12: Mire tanítanád meg?
13: Hát mondjuk arra, hogy tudja magának venni kaját.
8: Székre állok!
9: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen.
14: A reklám után.
15: Gyorsan megnézzük, hogy milyen időjárás vár ránk a következő napokban. Nos, labilisabb és nedvesebb léghullámok érik el hazánkat végre, így egyre magasabbra törhetnek a gomoly felhők, amelyekből nő a csapadék esélye. Szerdán még kevesebb, csütörtökön viszont már több helyen lehet záporzivatar. Szerdán egyébként itt a fővárosban az esti órákban eredhet el az eső. De nem lesz hideg a következő napokban sem. Holnap a legmelegebb órákban 26-27, csütörtökön 24-25 fokot várhatunk, de pénteken megint 26-27-28 fok lehet, és hétvégén is hasonló lesz a helyzet, sőt, szombatra, vasárnapra már csapadékot sem ígérnek a szakemberek. Lássuk, mi a helyzet az utakon. A fővárosban most már remekül lehet közlekedni, az M3-ason azonban továbbra is teljes az útzár. Az 55-ös kilométernél a Vásárosnamény felé tartó oldalon, 60 térségében, ahol korábban kigyulladt egy kamion, aki erre hajt, az a kerekharaszti lehajtónál hagyja el az autópályát, itt tudja kikerülni ezt a lezárást. Budapesten pedig a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Lövölde tér felé az István utcánál lezárták a külső sávot, javítják a burkolatot. A Rumbach-Sebestyén utcát is lezárták a Madács Imre utcánál felújítás miatt, ezért az Asbót utca és a Madács Imre út egyirányúsága megváltozott. A Király utcából a Dob utca az Asbót utca Madács Imre út útvonalon érhető el, a Madács Imre úton pedig útszűkületen kell áthajtani. A második kerületben a Labanc utat lezárták a Kuruc-Lesi út és a Szép Ilona kocsi szín között egy rövidebb szakaszon, mert itt a csatornát javítják, a Gárdonyi Géza utat pedig a Kapi utcánál zárták le, mert itt meg a gázvezeték szorul javításra, de dolgoznak a 11. kerületben a Bikszárdi utcában is, a Tétényi út közelében. Itt útszűkület van vízvezeték javítás miatt. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
9: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül.
16: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.

Az R.E.M. dala szólt, ez volt a Losing My Religion itt a Sláger FM-en, ez pedig még a kívánság műsor 8-ig, úgyhogy csiessenek, hogyha van egy dal, amit szívesen meghallgatnának, akkor gyorsan-gyorsan írják meg, hogy mi az, hiszen egy perccel elmúlt már 3:48. Amíg gondolkodnak, addig én mondom, hogy miért érdemes ellátogatni a Szép Művészeti Múzeumba csütörtökön. Hát egyrészt azért, mert nagyszerű kiállításokat láthatunk itt, többek közt a Nagy falon innen és túl című tárlatot is. És ehhez a kiállításhoz kapcsolódóan szerveztek egy előadás sorozatot, amelynek jön a második alkalma. 7-én dr. Szilágyi Zsolt, az ELTE Néprajztudományi Intézetének tudományos főmunkatársa tart majd előadást Mongólia történeti hagyományáról és örökségéről. A kiállításban egyébként a mongol örökségen túl az ázsiai hunok, a kelet-ázsiai nomádok és a kínaiak ókori bronztárgyait is megcsodálhatjuk. A következő előadás pedig majd május 21-én vár bennünket. Na hát ezért érdemes csütörtökön ellátogatni a Szép Művészeti Múzeumba. Itt a Sláger FM-en pedig megyünk tovább a kérésekkel, és hát nagyon úgy néz ki, hogy szerelem van a levegőben. Hajni ugyanis a párjának, Rolinak szeretné küldeni a Repülők I Love You című dalát, már is érkezik. Detti pedig azt írja, szia Kata, a szerelmemnek, Gergőnek küldöm a Chili Simple Love Song című dalát, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Jön a dal!

0: Ha valaki igényel egy kis hangulatturbózást, a repülőkre mindig lehet számítani. Ez volt I Love You című daluk, ez pedig a kívánság műsor vége. A búcsú ideje azonban még várat egy kicsit magára, hiszen a következő órát is együtt töltjük, majd 9-kor kezdődik. Zsupas Ágival, a hazai sláger, aki a 4-es Street zenekarból Nikuca Alint látja majd vendégül. Most azonban jönnek a friss információk, és előtte még a kívánság műsor utolsó kívánsága teljesül, aztán holnap innen fogjuk folytatni. Szandi azt írja, hogy Erika kedvét szeretné földobni Alex Warren Fever Dream című dalával. Szerintem ez egy remek dalválasztás, ez zárja hát az órát.
1: Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Rabszolga vagy a saját cégedben? Semmire nem marad időd? Ha nem vagy benne a cégnél, semmi sem működik? Ismerős? A Mini CRM-mel, a magyar fejlesztésű ügyfélkapcsolatkezelővel örökre elfelejtheted őket. A mi rendszerünkkel a céged nélküled is tökéletesen működik, és a kollégák mindig tudják a dolgukat. Nincs több napi szintű tűzoltás, és vége a 14 órás munkanapoknak. Csináld hatékonyabban! www.minicrm.hu.
2: Indítsd a nyarat korábban a Sziget Hotelben. Foglalj május 4-e és 17-e között májusi vagy júniusi pihenést félpanzióval, akár 15% kedvezménnyel. Élvezd a tóparti panorámát, a wellness élményeket, családbarát szolgáltatásokat és a 4 csillagos kényelmet. Részletek és foglalás hotelsziget.com.
3: Penész, hőveszteség, kártevők, szigetelj okosan, tető- és födémszigetelés purhabbal, egynapos munkavégzéssel. Nálunk nincs eltűnt kivitelező, csak tripla garancia és évtizedes nyugalom. rapidszigetelés.hu, mert a komfortos otthon neked is jár.
4: Hé, hová tűnt a Fanan humuszom a hűtőből? Ja, tegnap megettem az egészet. Hát igen, a Fanan humuszokkal csak egy baj van. Ha egyszer megkóstolod, már nem tudod abba hagyni. A legkiválóbb alapanyagokból készülnek, tradicionális családi recept alapján, és a karakteres fűszerezés teszi őket igazán ellenállhatatlanná. Keresd mind a 8 ízt a boltok polcain, de vigyázz, egy doboz sohasem elég. Fanan, a finom ízek hagyománya.
5: Különleges helyszínt keres rendezvényéhez a Dunakanyar kapujában? Válassza a Hotel Golden Palace eleganciáját. Legyen szó családi rendezvényről, céges eseményről, vagy exkluzív ünnepségről. Nálunk minden részlet a tökéletességről szól. Stílusos terek, ízletes gasztronómia és professzionális szervezés. Minden egy helyen. Hotel Golden Palace, ahol az események élménnyé válnak. Látogasson el weboldalunkra www.hotelgoldenpalace.hu és foglaljon most, hogy rendezvénye igazán felejthetetlen legyen.
6: Kötényshop.hu egyedi tervezésű, különleges színösszeállítású, kiváló minőségű alapanyagokból készült kötényeinket ajánljuk bárokba, kávézókba, éttermekbe, munkaruházatnak és ajándéknak, de persze rendelhetsz magadnak is egyedi kötényt akár otthonra is, mert a kötényekben is lehet trendinek lenni. www.kötényshop.hu.
7: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30 383 5969.
0: Ez a Sláger FM.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: 2 budapesti középszigetet is kizöldít a Főkert a közösségi költségvetésből. Idén először volt 30 fok fölötti hőmérséklet hazánkban. Szombaton rendezik a 15. táncház napját a Liszt Ferenc téren. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. A NAP pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján indult nyomozás, hűtlenkezelés és pénzmosás gyanújával ismeretlen tettes ellen, erősítette meg hivatalos közleményében a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóirodája. A rendőrség tájékoztatása szerint a vizsgálat a médiában megjelent feltételezett vagyonmenekítési ügyekhez kapcsolódik. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és bankszámlák zárulása is megtörtént. A közlés alapján az eljárás érinti egy rendezvényszervező cégcsoport ügyleteit is, amiről előző nap Balázsi Gyula média vállalkozó is nyilatkozott. A rendőrség azt is közölte, hogy ettől az ügytől függetlenül, de ugyanahhoz a cégcsoporthoz kapcsolódva egy másik büntető eljárás is folyamatban van, túlárazott szerződések miatt hűtlenkezelés gyanújával. A hatóság hangsúlyozta, a folyamatban lévő nyomozásokról további részleteket nem adhatnak. A fővárosi önkormányzat közösségi költségvetésének részeként 2 betonnal burkolt középszigetet is kizöldít a Főkert. A Kerepesi út, Fogarasi út találkozásánál, valamint az Árpád-Fejdelem útján a Margit híd közelében. A burkolatbontás után olyan szárazságtűrő növényeket telepítenek, például ökörfar, kórót, ördögszemet, árvalányhajat és később homoki cickafarkat, amelyek a városi környezetben is jól működnek. A Kerepesi útnál 6 új fát is ültetnek, a cseréket pedig úgy helyezik el, hogy hogy védjék a fákat a hőtől és a szennyeződéstől. A cél biodiverz, egész évben díszítő, fenntartható zöld felületek kialakítása, a munkálatok idején forgalomkorlátozás várható. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 Celsius fokot Magyarországon, közölte a Hungaromet. Kedden a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon 30,2 Celsius fokot mértek, az ország nagy részén pedig 25 és 30 fok közé melegedett a levegő, Budapesten is 27 fokot mértek. A nap rekordja továbbra is a kaposvári 33,4 Celsius fok 1946-ból. A magyarok pihennek a legtöbbet hétvégén Európában, derül ki az Eurostat friss elemzéséből. Az uniós adatok szerint a 15-64 éves foglalkoztatottak több mint 21%-a dolgozik rendszeresen hétvégén, Magyarországon viszont ez az arány mindössze 6,2% az alkalmazottak körében, vagyis a dolgozók több mint 93%-ának a hétvége valódi pihenőidő. Ennél kedvezőbb adatot csak Litvánia és Lengyelország produkált. A lista másik végén Görögország áll, ahol az alkalmazottak a hétvégén is munkába megy, főként a turizmus és a szolgáltatóipar miatt. A hétvégi munkavégzés leginkább a szolgáltatási, kereskedelmi és mezőgazdasági ágazatokban jellemző. Élőzenével, tánc tanítással, viseletbemutatóval és különleges koncerttel várja a közönséget a 15. Táncház napja szombaton a Liszt Ferenc téren. A Hagyományok Háza 2012 óta szervezi a programsorozatot, amely a magyar népművészet sokszínűségét és a több mint fél évszázados táncház mozgalom értékeit mutatja be. Az esti gála koncerten a Zeneakadémián öt jelentős népzenekutató gyűjtéseiből válogatnak. A nap része a Világtáncház online projekt is, amely idén Boncida és Válaszút táncait állítja középpontba. Az idei programsorozat különleges zárásaként Sebő Ferencre, a táncház mozgalom nemrég elhunyt meghatározó lakjára is emlékeznek, 20 órától vírasztást tartanak a tiszteletére. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most... Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Sláger FM. Yeah.

0: Akarom veled eszmét.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan a Konyha zenekar legismertebb dala szólt. Ez volt a 100-szor visszajátszott. Az ismertségéhez pedig nagyban hozzájárult az is, hogy 2019-ben a zenekar ezzel indult a Dal című műsorban. Azóta imádjuk. No de itt a Sláger FM-en most visszaidézünk egy beszélgetést a Sláger reggelből, mert hogy Pordán Petra és Somogyi Zoli többek között arról is beszélgetett ma, hogy vannak-e olyan tökéletlenségeink, amiket szeretünk magunkon. Hallgatóink történetei mellett pedig erről egy pszichológust is megkérdeztek.
2: Fuller Bianca pszichológus a vendégünk a stúdióban. Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Szia!
2: Már neked van valami tökéletlenség, amit bemersz hallani?
3: Egy pszichológustól kérdezed ezt?
2: Nem mindig csak
3: Jónás.
2: Igen.
3: Jónás!
4: Egyébként érdekes, nem is nagyon gondolkodtam rajta, de alapvetően szerintem én elfogadóan tudok állni a hibáimhoz, meg a az tökéletlenségeimhez. Azt tudom, hogy gyerekkoromban nagyon sokat mondták, hogy két balkezes vagyok, meg hogy szétszórt vagyok. Szerintem ez most felnőttként sem változott. Sokat, de tök oké vagyok vele.
3: Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki el tudja ezeket fogadni, vagy adott esetben, mint amit Angelina Jolie mondott, szeretni is tudja ezeket a tökéletlenségeket?
4: Szerintem nem mindegy a narratíva, hogy én egyébként hogyan állok hozzá annak a történetéhez, ami miatt én ilyen vagyok, hogy tudom-e például azt mondani, hogy igen, lehetséges, hogy akár hogyha külsőségekről beszélünk, nem tökéletes a testem olyan, mint amilyennek elképzeltem, de mondjuk tudom, hogy vigyázz rám, elvisz A-ból B-be, számíthatok rá abba, hogy elérjek dolgokat, és akkor van egy ilyen együttérzés a testünkkel például, az nagyon sokat segít. Meg ez tulajdonságokra is igaz.
2: Az én fejemben ott van egy nagyon komoly válaszvonal, ha már például most itt maradhatunk egy pillanatig még a külsőségeknél, hogy ugye most annak a megfelelő, hogy valaki büszke rá, vagy nem, hogy én tudok-e rá felnézni, vagy nem, az azon is múlik, hogy például az az adott testi dolog, az egy olyan dolog, ami nem múlik rajta, és nem tud rajta változtatni, tehát nyilván a test magasságán valaki nem tud változtatni, tehát azért miért nézni rá? De amikor mondjuk ehhez, tehát olyan dolgokról beszélünk, ami mondjuk az elhanyagoltság, vagy a lustaság eredménye, akkor én abban például nem tudok annyira megengedő lenni. Tehát, hogy nekem is volt olyan cimborám, akit én így mondtam, amikor nem jött össze neked csajozás, hogy nem gondolkodtam még azon, hogy egy picit megpróbáld magad összeszedni, aha, és akkor erre ő azt mondta, hogy nem, mert őt így kell elfogadni és szeretni. És hogy, szóval, hogy nálam ez például az a határvonal, amire már azt mondom, hogy de nem. Tehát, hogy én értem, hogy nagy pisziség van, nem kell mindenkit úgy elfogadni, hát el kell fogadni, de akkor ő megfogadja el, hogy nem fogadja el úgy.
4: Ez érdekes egyébként, én mindig azt szoktam mondani, hogy változtatni bármin is a testünkön, a kinézetünkön, a tulajdonságainkon soha ne önutálatból változtassunk, hanem tegyük azt ugyanúgy önegyüttérzésből, meg önszeretetből.
2: Önegyüttérzés?
4: Igen.
3: Magaddal együtt érted.
4: Mert úgy sokkal könnyebb a változás is. Tehát, hogyha én folyamatosan kritizálom magam, bántom magam, aha, akár egy külsőség, akár egy tulajdonság miatt, akár változtatható, akár nem, attól nem fogok tudni előbb változtatni rajta.
3: Ez igaz.
4: Van, akinek ez segít, de tendenciózusan az az igazság, hogy az sokkal jobb, hogyha tudok egy támogató hanggal hozzáállni magamhoz. Hogy mondjuk, hogyha a te példádat nézzük, amit most meséltél, igen, lehet, hogy elhanyagoltam a testem, ez azért történt, mert XY dolog történt az életemben, de megérdemlem azt, hogy egyébként jobban érezzem magam a bőrömben, jobban nézek ki, és ezért szeretnék tenni magamért. Ez sokkal jobban hangzik, mint az, amikor már megint nem tudom, megettem azt a gyorséttermi kaját, vagy bármit, hogy lehetek ilyen béna. Ugyanazt akarom elérni, csak teljesen más az út, hogy közben hogy érzem magam.
3: Nekem van egy nagyon kedves ismerősöm, akinek a kisfia turetes, és ez különböző tikkekben szokott egyébként megnyilvánulni, és például ő meséli nekem, hogy a gyerekek sokkal elfogadóbbak az ilyesfajta tökéletlenségekkel kapcsolatban, mint mondjuk a felnőttek. Tehát sokkal,
2: pedig hát gyerekkorban is azért csúfolják egymást, mert ugye nem tanulták meg, hogy nem illik.
3: Igen, de a mai gyerekek valahogy, hogyha valamit nem látnak tökéletesnek, elfogadóbbak. Ezt te is így érzed, vagy változik valami a világban, mert én ennek örülnék, ha így lenne.
4: Hát a tökéletességhez való hozzáállás, tehát azok az elvárások, azok a hiedelmek, amiket így felnőttként mondunk, akár magunkkal, akár másokkal kapcsolatosan, azoknak a nagy része azt a társadalmi, a szocializációból jön. És ugye gyerekként még nincs annyira bennünk ez a szociális külső hang, meg ez a szociális elvárás, mint ami felnőttként már sokkal erősebben alkot minket. Tehát, hogy igazából ebbe így a felnövekvésünk során szokunk bele, hogy mondjuk én akkor vagyok csak érzékes, és szerethető, ha tökéletes vagyok.
3: Én mondjuk szeretem azokat a reklámokat, amik megmutatják, hogy igenis a nőknek lehet, nem tudom, narancsbőre, vagy striája szülés után, vagy bármi. Tehát tök jó, hogy erre is rászoktunk, mert így ezzel szerintem egy nő sokkal inkább tud azonosulni.
2: Most nekem például föltűnik online, amikor így keresgéltem ruhát, az utóbbi napokban szúrt szemet, hogy nagyon sok például ilyen vitiligós modell van, tehát aki mondjuk színes... Vitiligo, ez a bőrbetegség, ami a Michael Jacksonnak is volt, azt hiszem ehhez kötődik, hogy például mit tudom én, színes bőrű modell, de a szeme körül ott tök fehér, tehát fehér bőrű, de csak ilyen foltokban, és ott modellként alkalmazzák. Az, hogy ilyen példákat látunk, ez mondjuk valóban segítheti az elfogadást, és segít abban, hogy ezek az emberek, és az elfogadás alatt nem ezt értem, hogy kívülről, hanem hogy az emberek saját magukat elfogadják?
4: Abszolút, ez elképesztően sokat segít, ugyanis, hogyha tudok sorsközösséget vállalni másokkal, ha látom azt, hogy mások is küzdenek hasonló dolgokkal, mint én, külsőségek, belsőségek, teljesen mindegy, akkor én is sokkal elfogadóbb tudok lenni magammal. Erről egyébként rengeteg kutatás van, úgyhogy igen, ezt valószínűleg ezért is kezdte el nagyon sok márka alkalmazni, mert egyébként ezáltal ők is sokkal szimpatikusabbak lesznek az embereknek, hogy nem még ők is egy plusz elvárást támasztanak velük szemben, hogy már pedig így kell kinézni, ezek a termékek azoknak szólnak, akik egyébként így is úgy és amúgy néznek ki, és igen, ennek nagyon nagy hozzáadott értéke van amúgy az önelfogadáshoz.
3: De hát nagyon köszönjük
2: szépen.
1: Az önelfogadás tényleg az egyik legnehezebb feladatunk. Szerintem egész életünkben ez jelenti a legnagyobb küzdelmet. No de ne legyen küzdelem a reggeli ébredés. Pornán Petra és Somogyi Zoli holnap is segít majd önöknek 6 órától. Indítsák velünk a napot. Most pedig megyünk tovább Polyák Lilla dalával. Jön az Itt és Most.

0: magyar zenetörténelem egyik legszerelmesebb dala szólt. Ez volt a Bikini, és ezt nem tudom másként mondani. Nagyon kellemes estét kívánok Önöknek. Ez a Sláger FM, én pedig Kiskata vagyok. 9 órakor ugye érkezik majd Zsupasági, és indul a hazai sláger ma este a 4-es Street zenekarból. Nikuca Alin lesz a vendége. 10 órakor pedig a Slágerkultba Karl Lagerli érkezik majd vendégségbe Esmiller Andráshoz, aki évtizedek óta tart személyiségfejlesztő képzéseket Budapesten. A képzések középpontjában az önismeret, a belső programok felismerése és a tudatos döntés áll. Egy picit belefülelünk ebbe a ma esti beszélgetésbe.
1: A mentorképzők mentorképzője vagy?
2: Valahogy, valamit, igen, hasonló.
1: És hát a női lélek nagy ismerője, a női identitás nagy ismerője, amit még át is tudsz adni?
2: Na, erre vártam, hogy ez erre a végszóra vártam, hogy mondd el, hogy igen, a női identitás, a női stabilitást, tűnélik nemrégen létrehoztam egy inkubátorcsoport, ahol a nők, egy valódi nők, valódi helyzetekben, kicsi, mini kis inkubátorcsoportokban kezdünk fejleszteni magunkat, tehát mint inkubátorban, hogy mi az, és miért fontos nekünk az a belső női stabilitást, hiszen

0: folyamatosan azt látjuk, hogy olyan nőket keresnek, engem legalábbis, akik végre felismerték, hogy megoldás az bennünk van. Tehát nekünk kell magunkba belenézni, hogy megtaláljunk azt a stabil pontot, mitől vagyok én a nő, akinek fantasztikus identitása van, és képes esetleg nemet is mondani. Vagy képes esetleg felismerni magában olyan erőforrást, amit eddig mások nem vették észre. És úgy gondoltam, hogy egy kicsit bővebben belenézek ebben a mélységben, hiszen pontosan ezzel foglalkozom folyamatosan, a lélek, igen, ahogy mondtad, a lélek, és a többi képzésem is ezen alapul, hogy nézd bele magadba, tudd meg, hogy te ki vagy, tudd meg, hogy honnan jöttél, tudd meg, hogy merre felé tartasz, és döntsd el, hogy ki vagy.
1: Te mióta tartasz képzéseket?
0: András, azt mondanám neked, hogy 20-valahány éve?
1: Én majdnem 30-at mondtam volna, vagy tippeltem, igen, volna egyébként. Hát egy ikon vagy ugye ezen a területen.
0: Hát a brandem már 40 éve Magyarországon.
1: Hát, de akkor kezdtél el képzéseket tartani, amikor még ez nem is volt divat?
0: Nem, pontosan ez volt a nehézsége, hogy én akkor már emocionális és spirituális intelligenciát fejlesztettem, és amivel szervezetfejlesztő voltam nagyon sokáig, akkor így a képzéseket és coachingot úgy coacholtam a felső vezetőkkel, hogy megkerestem a cégnek a problémáját, illetve kezdtem keresni, hogy hol rejlik a gond, a stratégiája, és belenéztem, hogy a családi rendszerben a gyökereknél nincs-e ugyanaz, és kiderült, hogy ott kezdődik. És ha ott nincs rend, akkor a cégen belül sincs rend, hanem az a mini...
1: Jogos.
0: Igen, ez a mini rendszer, ami majd úgy kihat a nagy rendszerre. És nagyon sokáig ezen dolgoztam, hogy de nagyon sok ütközésbe ütköztem, mert az emberek másképpen gondolkodtak, és én így döntöttem, hogy most kihagyom a cégeket, és csak privát személyekkel dolgozom, de szerencsére a cégeknek a vezetőik még mindig landolnak nálam.
1: Na, hát azért az látod, évtizedek óta azért megvan, és megmaradt ez a szenvedély?
0: Ez egy, ha valaki megkérdezi tőlem, hogy mi fontos számomra, én ezt mondom nekem, a hobbi, és akkor mi a te hobbid, a pontosan az a hobbi, amivel én foglalkozom, mert ha emlékszel, te mondjuk nagyon fiatal vagy hozzám, volt egy ilyen nulladik típusú találkozás című műsor.
1: Hát, én gyerekként hát, néztem azt az, a műsor.
0: Na igen, köszönöm szépen, én is akkor gyerek voltam, na de Déri János a vezető, ez volt az én műsorom.
1: Igen.
0: Tehát én vezettem Magyarországra.
1: Hát akkor azt az ország nézte, azt ne felejtsük, ez egy ország. Tévé volt.
0: Igen,
1: pontosan. Mindenki azt nézte, te ott tettél sztár.
0: Igen. Tehát ugye? Ez az én műsorom volt, igen.
1: Emlékszem.
0: Tehát ott indítottam ezt a gondolkodást, amit a Jánosnak mindig a szőre felállt, hogy a fején, hogy gondolod, hogy hogy lehet erről beszélgetni, de attól még nagyon tetszett az a műsor. És utána létrehoztam a Para Kutatási Tudományos Társaságot, mert gondoltam, hogy népnek, országnak tudni kell erről, hogy nem csak racionalitás létezik, hogy az embernek nem csak egy lába van, az ember két lábú jár a személy, és neki tudnia kell, hogy ha véletlenül kiütik az egyiket, akkor van egy még valami része, tehát nem csak fizikális része van, nem csak racionális része van az embernek, ha van neki még egy másik lelke, van egy teste, nem csak fizikális teste, lelki teste van, mentális teste, érzelmi teste, eterikus teste, asztrális teste, rengeteg testünk van, és nekünk tudni kell, hogy melyiket veszünk elő. Ez olyasmi, mint az embernek rengeteg része van bennünk, és a részeket mi előveszünk, ezek részek bennünk működnek, modalitásaink. Tehát valamelyik felelős ezért, valamelyik, ilyen belső szerepeink.
1: Igen.
0: Valamelyik anyaszerepben él valaki, apa, vagy gyerek, vezető, beosztott, és itt tovább. Ezek bennünk vannak, és mozognak, és beszélgetnek. És nekünk meg kell tanulni a tudattalattiból kihozni pontosan ezt a modalitást, aki most dominál, de esetleg nem jól. Tehát nekem az a feladatom, amivel én amellett arra nem beszéltünk, hogy amellett nem régen újra harmadik egyetemet végeztem, ez a moszkvai modern pszichológia
1: egyetem. Ezt mesélted legutoljára, igen, hogy
0: igen,
1: járod.
0: Most, igen, de most befejeztem, igen.
1: Szívből gratulálom.
0: És ott kaptam a pszichoszomatika szakképesítést, és most ezen dolgozom, hogyha, tehát megpróbáljunk megkeresni minden problémának a forrását. Valahol, tehát nem azonnal rohanunk és gyógyszereket szedünk, hanem lelki, tehát ami a pszichoszomatika, így a pszichiben valahol lerakodott valami tudattalattiban, amihez nincs hozzáférésem. Ha ezt megkeresünk, akkor azt fel tudunk dolgozni, és a testben lévő problémák oldódnak. Például pánikbetegség, fóbia, allergia, ezek a dolgok. Tudod, valamilyen érthetetlen helyzet az életben, párkapcsolati problémák, tehát immun problémák, és így tovább.
2: Érdemes lesz végighallgatni a teljes interjút. Ma este 10 után számíthat önökre Esmiller András és vendége Carla Gali a Slágerkultban. Most pedig érkezik Rúzsa Magdi és Lotfi Begi dala, a Nyári zápor. Nyári!

0: Ez volt a Blaha Louisiana és a Pontien házra itt a Sláger FM-en. Holnap reggel is jelentkezik majd a Sláger reggel, benne pedig Pordán Petrával és Somogyi Zolival, Nomek Cilával lehet játszani is, hiszen a hablatjátékban holnap is próbára tehetik majd magukat. És hát emellett számos izgalmas témával is készülnek minden napra Zoli és Petra. Ma például Gobbi Hilda nyaralójáról is hoztak nekünk jó híreket.
1: Tavaly évelején beszélgettünk valamikor Pokorniliával arról, hogy milyen borzasztó rossz állapotban van Gobbi Hilda egykori visegrádi nyaralója, amit a művésznő annak idején a magyar színjátszó közösségre hagyott. Nem volt ez jogilag teljesen rendbe rakva, hogy pontosan milyen módon, ezért is kerülhetett talán olyan állapotba az épület, mint amilyenben volt. Az volt a legkisebb gond, hogy felvert ugye körbe a gaz, teljesen pedig gyönyörű parkja meg kertje volt annak idején, és abszolút körbenőtte minden, de hogy az épület is, amennyire így láttunk róla fotókat, vagy amennyire ezek a fotók láttatni engedték, vagy látni engedték tavaly, hát már ilyen kisebb szerkezeti károk is keletkeztek, szóval nagyon sürgető volt a felújítás, hogy nehogy az enyészeté legyen az egész épület. Erről akkor készült egy videó, és mondom, Lia is hát szorgalmazta, hogy valaki valamit csináljon most már. És úgy tűnik, kérem szépen, hölgyeim és uraim, vannak még csodák. A felújítás nem csak, hogy elkezdődött, de már a végére is értünk, és a friss fotókon hihetetlen hangulatban köszönnek vissza Gobbi Hilda házának részletei. Gyakorlatilag úgy néz ki, mintha épp csak kiugrott volna sétálni egyet a kertbe vagy a tópartra. Hogy hogyan lehetséges ez? Itt van velük a vonalban a Kárpát-medencei Művészeti Névfőiskola Alapítvány kuratóriumi tagja, Pál Gábor. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
3: Reggelt kívánok mindenkinek, a hallgatóknak is.
2: Gábor, először is gratulálunk a munkájukhoz, és hogyha jól tudjuk, akkor személyesen is ismerte Gobbi Hildát, így nyilván ez érzelmileg is fontos volt önnek, hogy ez a munkálat ez elinduljon.
3: Ez feltétlenül így van. Nem csak úgy ismertem, hanem mikor 70 éves volt Gobbi Hilda 1983. július 6-án, Katona József Színház egy fantasztikus születésnapi köszöntőt rendezett, akkor az ország legkiválóbb, legnagyobb művészei köszöntötték Gobbi Hildát, ott lehettem a Katonában. Természetesen vittem neki egy csokor virágot, és elévülhetetlenül egy Lánchíd konyakot, mert ugye ő a Lánchíd konyak szerelmese volt.
1: Igen, volt ilyen.
3: És a Lánchíd konyak mellett mindig ott volt egy hamutartó, mert a cigarettát is igen kedvelte.
1: Pontosan kinek köszönhető, hogy elindulhattak a munkálatok, és nem akarok most senki zsebébe válkozni, de mennyit kellett költeni végül rá, hogy olyan legyen a végeredmény, mint amilyen?
3: 110 milliót költöttünk rá, 80 milliót kaptunk a minisztériumtól, a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól. Már akkor tudtuk, hogy ez nem lesz elég, és sajnos a kertre már nem jutott pénz, hiszen a kert ez egy 2800 négyzetméteres kert, hatalmas, és gyönyörűen ki van takarítva, megcsináltunk ezzel kapcsolatban, minden csak úgy be kellene ültetni. A szakemberek, kertész szakemberek azt mondják, hogy ez a jó 30 milliós bekezdés, mert ugye zöldeket kellene oda telepíteni, tujákat, és ezek igencsak sokba kerülnek. Ez még hátra van, nagyon bízunk benne, hogy a kulturális kormányzat ezt is fogja, az új kormányzat segíteni, és megvalósulhat végül az az álom, amit elképzelt, és örökül hagyott a Gobbi Hilda a Nemzeti Színház, illetve a magyar művész társadalomra.
2: Amikor nekiálltak ennek a munkának, akkor mi volt az első és legfontosabb? Mert oké, állapotfelmérés, de nyilván azért fontos volt, hogy olyan elemeket is megóvjanak, ami például, azt ugye tudjuk, erről beszéltünk még annak idején is, az egykori Nemzeti Színházból származnak, és azt oda beépítette Gobbi Hilda.
1: Igen, díszek, oszlopok, meg ajtók, ilyesmi.
3: Ez fantasztikusan így volt, amikor 1965-ben hozzá kell tennem, elég furcsa módon, március 15-én volt az első robbantás. Igen. Szóval ez is egy fontos mérföldkő. Három robbantással távolítottak el a színházat, de már folyamatosan a belső butorokat már ő vitt el korábban is, és visszajárt a robbantások helyszínére, onnan gerendákat, ajtókat, és nagyon sok történet fűződik ezekhez, ablakokat elvitte, és köveket is elvitt onnan, és ezeket mind beépítette a villába. Azt azért hozzá kell tennem, hogy 2015 óta ez zárva volt, úgyhogy tulajdonképpen az állam megóvás volt számunkra a legfontosabb. 2022-ben kaptuk meg a Pesti Magyar Színháztól a kulcsokat, és azonnal állapotfelméréssel természetesen, és mindent leltárba vettünk, minden egyes tárgyat, minden egyes kis csészét, poharat, virágvázat, sok mindent leltárba vettük, és miután Pokorni Liának köszönhetjük, neki köszönhetjük, hogy felhívta a közösség figyelmét erre, és tulajdonképpen erre felkaptuk a 80 milliót, és elkezdődött a munka. El kell mondanom önöknek, hogy 3 hónap alatt készült el. 3 hónap alatt egy olyan megfeszített munkába, hogy a kivitelező, akinek nyugodtan mondhatom a nevét, Kormány András cége, éjjel-nappal dolgozott. Először rendbe hozták a kandallót, hogy fűteni lehessen, mert ugye télen kezdődött el a munka, illetve decemberben kezdődött el a munka, és szó szerint éjjel-nappal dolgozott, hatalmas csapattal, és gyönyörű munkát végeztek. Március 28-án, amikor az átadás megtörtént, sok művész jött el, többek között ott volt Őze Áron, aki az utolsó olyan pesti magyar színház igazgató volt, aki költött erre az épületre 2014-ben, azóta senki, és tulajdonképpen az Őze Áron is azt mondta, hogy ez egy lehetetlen. Igen, egy csoda történt, tényleg csoda, hogy gyönyörű munkát végeztek a szakemberek.
1: Még annyit áruljon el, Gábor, hogy mi lesz akkor az épület sorsa, hogy egyrészt látogatható lesz-e, mondjuk akár csak alkalmanként, tehát bízhatunk-e abban, hogyha valakit érdekel Gobbi Hilda örökség, akkor elmehet és egy kicsit magába szívhatja azt a hangulatot, mert hogy viszont ugye az ő kívánsága az volt, hogy a művész társadalmat szolgálja, és hogy ez hogyan valósul még meg, erre lennék kíváncsi.
3: Alapvetően ez a cél, hogy Gabi Hilda a végakaratában megfogalmazottat végrehajtsuk, és végre is fogjuk hajtani. Színészek, művészek, dramaturgok, rendezők jöhetnek ide, színházak bételhetik ki tőlünk az épületet, és természetesen nagy közönség számára is meg fogjuk nyitni, úgynevezett látogató sétákat fogunk szervezni. Az első már május 18-án hétfőn 10 óra fog megtörténni. Nagyon sokan bejelentkeztek, nagyon nagy az érdeklődés, és minden hónapban honlapunkra föl fogjuk tenni, be lehet jelentkezni, és látogató séták keretében meséljük el a történetét, az összes előzményét a Nemzeti Színháznak, a bontással és egyebeket, és hát kuriózumokat fognak látni a nagy közönség. Mindenképpen szeretnék, mert az érdeklődés is nagyon nagy.
1: Jó munkát kívánunk, köszönjük akkor továbbra is, Gábor, és köszönjük az eddigieket.
3: Köszönöm
2: szépen
3: az érdeklődést.
2: Viszont hallásra.
1: Pál Gábort, a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány kuratóriumi tagját hallottuk itt a Sláger reggelben.
0: Ha tehetik, mindenképpen látogassanak el, akár már idén nyáron Gobbi Hilda nyaralójába, holnap pedig ébredjenek Pordán Petrával és Somogyi Zolival, 6 órakor indul majd a Sláger reggel, most pedig megyünk tovább Varga Viktor dalával, jön a Szőkével álmodtam.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, és benne eljött a búcsunk ideje, mindjárt 9 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy indul Zsupos Ágival a hazai sláger, a 4-es Street történetéről és legújabb lemezükről lesz szó, hiszen a zenekar frontembere, énekese Alin lesz a műsor vendége, velem pedig legközelebb holnap délután 4-kor találkozhatnak. Csodás estét kívánva búcsúzom, Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel, viszont hallásra! Már csak mi tudjuk.

0: változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Amerikai vizsgálat indult a Morgan Stanley budapesti elemzői programja miatt. Újabb üteméhez ért az István út és a Pozsonyi utca felújítása Újpesten. A Festetics kastély lett a legszebb magyar kastély a legfrissebb országos felmérés szerint. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Arra kírja minisztériumi vezetőket Magyar Péter, hogy a Tisza kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettséget, és kizárólag a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, pártja birtokába jutott egy kormányhatározat, amely szerint a leköszönő kabinet jelentős összegeket költene el a váltás előtt. Magyar Péter azt ígérte, hogy az új kormány azonnal áttekinti a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást. Mindenre közösségi oldalán reagált Gulyás Gergely, az új országgyűlés Fidesz frakciójának vezetője, aki visszautasította Magyar Péter állításait, és azt írta, a kormány működése jogszerű, a kötelezettségvállalások pedig a hatályos szabályoknak megfelelően történnek. Az amerikai pénzügyi felügyelet a FINRA vizsgálatot indította a Morgan Stanley budapesti elemzői programja miatt, írja a Wall Street Journal. A nyomozás egy volt alkalmazott bejelentése alapján indult. A programban 2024 óta fiatal európai szakemberek dolgoztak pénzügyi modellezésen és tranzakciók támogatásán jóval alacsonyabb fizetésért, mint londoni vagy New Yorki kollégáik. A hatóság azt vizsgálja, hogy a budapesti munkatársak végeztek-e olyan engedélyköteles feladatokat, mint az ügyfélkapcsolattartás vagy az ügyfél átvilágítás. A beszámolók szerint előfordult, hogy érzékeny ügyféladatokhoz is hozzáfértek, és a túlóra szabályokat sem mindig tartották be. A vizsgálat jelenleg is tart. Újabb üteméhez ér az István út és a Pozsonyi utca felújítása Újpesten. Csütörtöktől újabb szakaszokon indul a burkolat felmarása és a korszerűsítés. A forgalom mindkét irányban járható marad, de időszakos sávlezárásokra, Zsák utcává váló mellékutcákra és jelentős torlódásokra kell számítani. A BKK azt kéri, hogy az érintett területen közlekedők lehetőség szerint válasszák a közösségi közlekedést. A felújítás célja biztonságosabb, gyalogos és kerékpáros barát útszakaszok kialakítása. A beruházás várhatóan jövő tavasszal fejeződik be. Vízre került Óbuda-Békásmegyer közterületfelügyelet új szolgálati hajója, amelyet az önkormányzat biztosította a Duna vízi rendészeti rendőrkapitánysággal közös járőrszolgálathoz. A Tiger Marine gumitestű kisgéphajón egy közterületfelügyelő és egy vízirendész teljesít szolgálatot hétvégente egészen októberig. Feladatai közé tartozik a vízi közlekedés szabályainak ellenőrzése, a vízi sportok biztonságának felügyelete, a tiltott helyen fürdőzés visszaszorítása és a bajba jutottak segítése. A járőrök a római parti plázsnál is figyelnek arra, hogy a fürdőzők a kijelölt területen belül maradjanak. A keszthelyi Festetics kastélyt választották a legszebb hazai kastélynak a csodásmagyarország.hu több mint 5000 fős felmérésében. A második a Fertődi Eszterházi kastély, a harmadik a Nádasladányi Nádasdi kastély lett. A tízes listán szerepel a Gödöllői Királyi kastély, a Szabadkígyósi Wenckheim kastély, a Füzérradványi és a Tiszadobi Károlyi, illetve Andrássy kastély is. A választadók szerint a kastély látogatások fő vonzerejét az építészeti látvány, a gondozott parkok és a történelmi háttér adják. A Festetics kastély különleges kiállításai és egyedülálló könyvtára miatt is kiemelkedik. A listán szereplő kastélyok többsége folyamatosan látogatható, kivétel a Nádasdy kastély, amely május 28-áig átmenetileg zárva tart. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Indul a hazai sláger, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan indul a hazai sláger ma este itt a Sláger FM-en, méghozzá Ali Nikutával, a 4-es Street Front emberével. Bőven lesz, miről beszélgetünk, hiszen egy intenzív időszakot éltek meg. Indul a mini Európa turnétok, Torontóba is készültök, a 4-es járat című új negyedik albumotok sikerét is élitek, és egy Csóri Sándor vers megzenésítéséről is szeretnének kérdezni. Üdvözöllek a stúdióban, szia!
1: Sziasztok, szia!
0: A 4-es járat ugye a negyedik nagylemezetek. Mennyiben más ez az utazás most az előzőekhez képest?
1: Hát nagyon érdekes, mert igazából az intenzív munka, mi két, azt tudni kell rólunk, hogy két évente adunk ki lemezt, és az intenzív munka az második év utolsó felére esett, ami tényleg azt jelentett, hogy nagyon sokat stúdióztunk, nagyon sokat dolgoztunk a dalokon, dalszövegeken, átgondoltuk, próbáltunk rajta javítani, úgyhogy tényleg egy hihetetlen nagy munka volt, viszont élvezetes volt. Mindig szeretünk nem is tudom, alkotni vagy bevonulni a stúdióba, ott teljesen más energiák hatnak ránk, ami inspirálnak.
0: Egy hosszabb folyamatról van szó, legalábbis ezt suktátok nekem az interjú megkezdése előtt. Mi volt ebben a legnehezebb?
1: Nem úgy fogalmaznék, hogy legnehezebb vagy nehéz, mert ezek alapvetően nem nehéz dolgok, szerintem inkább bonyolultak, de nem is művészi szempontból, hanem úgy emberileg egyeztetni a stúdiómunkálatokat, hogy mikor kiér rá a producerünk, a hangmérnökünk, a koncertnaptárunk az azért eléggé telített volt a tavaly is, meg az év elején is. Volt egy hatalmas, nagyon hosszú turnénk, egy másfél hónapon keresztül zajlott, és ezeket a napokat egyeztetni, hogy mikor érünk rá, és persze, hogy a művészi mi volt ott, nem lehet programozni, hogy mikor aktiválódik, mikor nem, úgyhogy ezek azok a dolgok, amik talán egy picit bonyolultabbak, de egy idő után, miután belerázódsz, jön minden magától, és akkor van egy ilyen egészséges körforgás, meg dominó szerint, de nem egy negatív, hanem egy pozitív, hogy jönnek a jó dolgok egymás után, csak benne kell lenni, az meg kell élni.
0: Nagyon sok dalhoz készül klip, és nem tudom, ti hogy vagytok vele, sokat feljön a téma a hazai slágerben, a zenészek körében, hogy mennyire fontos a láthatóság ezen a téren. Ezek szerint nektek nagyon, hiszen majdnem minden dalhoz készült klip.
1: Hát a negyedik nagy lemezünkre minden egyes dalunkhoz készült egy videoklip, és nagyon büszkék vagyunk erre. Hát igen, nagyon sokan hát talán anyagi problémák miatt se csinálnak klipet minden dalra. Mi azért próbáljuk okosan megoldani, szerintem a 80%-át mi rendeztük meg. Mi voltunk a rendezők, a gyártók, a világosítók. Van egy fiatal srác, Gyergyó Afalluba, Török Arnold, aki egy ilyen úgymond kis zseni, ő mindenben segít nekünk, ő az operatőrünk, a világosítónk is, a vágunk, és hát azért ugye ez is úgy tud működni. Hazautaztunk, január végén már kész volt, azt hiszem 4 vagy 5 dalunk, és kibéreltük a kis szülőfalum kultúrházát, kultúrotthonát, ahol le tudtunk, azt hiszem, hogyha jól tudom, akkor 3 vagy 4 klipet forgattunk le 2 nap alatt.
0: Úgyhogy, az igen.
1: És kellett ötletelni, tehát kihívás volt, viszont úgy érezzük, hogy jól sikerültek. Ötletes árnyékokkal játszadoztunk, a sziluettekkel, picit ilyen egy vizuált raktunk össze a dalszövegünkből, amit magunkra vetítettünk, úgyhogy jól alakultak a dolgok. És persze ilyen szempontból, hát ez költséghatékony is tud lenni. Nem azt mondom, hogy azért nem terheli meg egy zenekarnak a büdzséjét az, hogy ilyen sok videoklipet kell készíteni, viszont nekünk ez visszafizetődő. Mi nagyon szeretünk vizuális élményeket is kézbesíteni, nem csak a dalokat nem tudom bemutatni az embereknek, hanem videoklip által próbálunk talán megmozgatni lelkeket, vagy fantáziát, vagy átadni picit, ráerősíteni a dalnak az üzenetére.
0: Ez a csapatban mindenkinek prió?
1: Abszolút, abszolút.
0: A klipkészítés?
1: Hát ötletelünk folyamatosan, ugyanúgy, ahogy a daloknál, ugye a videoklipeknél is brainstormingolunk. Hát...
0: Mert ez egyébként egy teljesen másfajta kreativitást mozgat meg, mint a dalok megírása vagy előadása, és ez lehet egy plusz teher azok számára, akik mondjuk inkább csak zenélni szeretnének?
1: Nekünk nem plusz teher, mert mi nem csak zenélni szeretünk, hanem igazából megéljük ezt, amiben benne vagyunk. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ide eljutottunk, és tényleg ez egy privilégium, én úgy érzem, hogy megvan adva nekünk az a lehetőség, hogy a dalokban nem szól bele senki, azokat a videoklipeket tudjuk elkészíteni, amiket megálmodunk, amiket talán magunktól is a nullától leforgatunk, megálmodjuk, és a végén majd elkészülnek. Nem mondom azt, hogy egy hollywoodi kategória, viszont mi úgy éljük meg, mint hogyha az lenne, és ez a legfontosabb.
0: És milyen érzés volt azt látni, hogy az Ilyen ez az élet című dalotok bekerült a Rádiós Top 40-be? Biztos nagyon jó, szóval kicsit költői volt a kérdés, de hogy ez amúgy megváltoztatja a dalszerzési metódust, vagy ahogy dolgoztok egy-egy dalon, amikor valami kiemelkedően sikeres lesz?
1: Amúgy nem, kellett dolgozzunk ezen, mert régebb volt olyan dal, amire azt mondtuk, hogy na ez rádiós sláger lesz, és akkor próbáljunk meg, nem receptszerűen, mert mi nem tudunk, tehát képtelenek vagyunk receptszerű dalokat írni, hogy most ez ilyen legyen, vagy olyan legyen, mindig a vége az, hogy négyesztites lesz, akármit is akarunk csinálni.
0: Aha.
1: Viszont hát nem tud rajta változtatni, és talán erre a legjobb példa nem is az Ilyen ez az élet, és nagyon örültünk amúgy, mert mi most nem úgy voltunk vele, hogy nem voltak elvárásaink. Mi eljutottunk arra a pontról, olyan dalokat írtunk, amiket annak a daloknak az üzenetét mi megéltük. A saját magunk életünkből inspirálódtunk, és eléggé merészen nyúltunk hozzá. Tehát ahhoz képest, hogy mostanában mindenki popposodik, mert ugye erre van igény, főleg a mainstreamben, én szerintem egy picit távolodtunk. Mi hozzányúltunk a torzított gitárhoz, a hosszabb szólókhoz, a nem megszokott dalszerkezetekhez, úgyhogy ennek örülünk. Szóval a legjobb példa erre a Mesélek a bornak, mert hát lassan talán 50 millió, és akkor sokan abba hibába esnek bele, hogy reprodukálni szeretnék azt a dalt, amivel elérték a legnagyobb sikereket. Hát mi a bort úgy kezeljük, mint hogyha, tehát vannak a dalok, van a négyesztét, és van a Mesélek a bor, aki úgy elkezdett külön életet élni, és tényleg egy olyan entitás lett a magyar zeneiparban, ami hát ritka. Sokan azt mondják, hogy egy zenekar életében talán egyszer születik meg egy ilyen dal. Én bízok benne, hogy nem, és amiatt is, hogy nagyjából rajtam múlik, hogy születnek a dalok, vagy mikor születnek, de én azt érzem, hogy hitelesen, önazonosan az ember, hogyha ezt tényleg szeretetből csinálja, akkor akármikor ki tud pattanni, mert az ember a hitelességet érzi, meg az őszintességet, hogyha receptszerűen írod a dalokat, és tényleg arra törekedsz, hogy minél többen hallgassák meg, akkor nagyobb az esélye, hogy ez nem fog megtörténni. Hogyha te önmagadat adod, akkor szerintem nagy az esélye arra, hogy egyre többen tudjanak veled azonosulni, megértsék az érzéseidet, mert mi alapvetően igaz, egyszerű érzésekről énekelünk, írunk.
0: Hát a legnagyobb sikeretekről külön is lehetne szerintem egészen hosszan beszélni, hogy hogyan lett ez ennyire nagyon sikeres. Szerinted, ha már nem receptre írjátok a dalokat, oké. De gondolom a csapattal azt is átbeszéltétek, hogy hogyan alakulhatott ez így, vagy mi lehetett az, ami a Mesélek a bornak című dalotokban ennyire megfogta az embereket.
1: Sokan azt mondják, hogy azért, mert mi gyergyőek vagyunk, és ott van valami a levegőben. Talán az is, nálunk nincs felgyorsulva a világ. Tehát ott nincsenek nagyvárosok, még nem kerültünk vele abba a felgyorsult világ mókus kerekébe, úgymond, hogy futunk folyamatosan, de nem tudjuk, hogy miután. Ott egy picit le van lassulva, van időnk önmagunkkal foglalkozni, van időnk a családunkkal foglalkozni, a barátainkkal, elmélyülni a gondolataikban. És pont emiatt, hogy mi elkezdtünk a zenekarral egyre többet távol lenni az otthontól, felerősödött bennünk ez a család hiánya, az otthon hiánya, a hovatartozás, a visszafele vezető út, hát ami igazából minden egyes emberben benne van. Ez egy alapérzés, tehát egy ember a fejlődése alatt ezt vagy tapasztalta, vagy tapasztalja, vagy fogja tapasztalni, mert mindenki a családi fészekből elszáll, az valaki talán úgy éli meg, hogy ez egy jó dolog, és alapvetően tényleg egy jó dolog, viszont vannak, akik nehezebben élik meg, visszavágynak a családi szeretetre, ez különbözik, és ebbe a dalba talán ez benne van, hogy aki még ott van, az akkor értéke, aki nincs ott, akkor visszavágyik. Nagyon-nagyon egyszerű képek vannak benne. Az apa, az otthoni táj, az erdő. Tényleg ezek a dolgok mindig visszavezetnek. Hát minden hazavezet. Minden út nem csak Rómában, hanem hazavezet. Uh-huh. És mindenki vágyik haza. Mindenki vágyik, ha nem is haza, arra a helyre, amit az otthonának tud tekinteni, vagy a hazájának tud tekinteni.
0: Ha már ennyit beszéltünk a dalról, akkor hallgassuk is meg. Tartunk egy rövid szünetet, aztán folytatjuk a hazai slágert a 4-es Street frontemberével. Alinnal beszélgetek.
2: Mesélj

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: legtöbb versben nem a pénzről, a csajokról, az ilyen témákról szól minden, amivel mostanában sajnos nagyon sokan tudnak azonosulni, úgyhogy ezért valószínűleg, hogy nagyon réteg aktualitás marad, és nem igazán nyúlnak hozzá. Mi bátran csináljuk, és büszkén csináljuk ezt, és így is, tehát ezúttal is köszönjük amúgy Asinak, hogy ebbe minket nem kellett belerángasson, hanem meghívott minket. Szerintem ez nekünk egy hosszú távú aktivitás lesz, hogy ezekkel foglalkozzunk.
1: És teltházas akvárium, ez azért egy nagyon komoly visszajelzés, ha már szakmáztunk, beszéljünk egy kicsit a közönségetekről is, hogy milyen energiákat kaptok tőlük, milyen visszajelzés ez számotokra, mi a következő kitűzött cél, hamarosan Budapest Park is lesz, szóval azt hiszem, hogy a tapasztalat meg a gyakorlat ott van a kisujjatokban, és minden újabb lépcsőfok jelenthet szerintem egyrészt motivációt, másrészt meg, na akkor ezt kell most megugrani, egy kis pressziót is akár.
0: Igen, mindig vannak célok, rövid távú, középtávú, hosszú távú célok. A Teltház Park az régebb talán egy közép-hosszú távú terv volt. A Budapest Park úgy szintén egy hosszú távú cél. Mi nagyon céltudatosan próbáltunk haladni már a legelejétől. Tudtuk, hogy mi saját dolgokat akarunk, tudtuk, hogy ennek szeretnénk szentelni minden egyes percet az életünkből az elkövetkező pár évben, és jól alakultak a dolgok. Hát a legjobb visszajelzés az az, amikor a zenekar elindul turnézni, és szerte az országban, nem csak Budapesten, és legtöbb helyen teltház fogadott. Ez azért jó dolog, mert oda az emberek önszántukból elkerüljenek, be kell füzessenek jegyet, és nem csak kapnak egy, nem tudom, egy városnapon egy programot, és akkor ők eldöntik, hogy mire mennek, de ha nem is akarják meghallgatni, mégis ott vannak, mert akkor megesznek egy lángos, vagy egy kürtös kalácsot, egy pálinkával megcsiptetik, és aztán mennek haza, hanem az emberek, akik eljönnek ezekre a koncertekre, a te koncertedre jönnek. Rád kíváncsiak, a zenédre kíváncsiak, és nekünk ez a legjobb visszajelzés. Mostanában nem lett annyira divat a turnézás, sajnos a klubok is, főleg a vidéki klubok sincsenek annyira jó helyzetben, nagyon nehezen tudnak fennmaradni, mi igazából itt tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy tudunk tenni az, hogy elmegyünk oda, nem pénzért cserébe, hanem kapura megyünk. A jegyeket százalékokba elosszuk, az emberek, ugye a fogyasztás, az, hogyha több ilyen koncert lenne, akkor fogyasztásból, a jegyeknek a bizonyos százalékából meg tudnának élni hosszú távon, de már sajnos annyira nem divat a turnézás. Ez egy szomorú dolog, nem tudom az adminisztratív, technikai részét meg okait ennek a dolognak, hogyha tényleg szakmailag kéne nézni ezt a dolgot, ez egy olyan dolog, amit szerintem egy picit úgy előtérbe kéne helyezni, hogy a vidéki klubokat egy picit segíteni, újra fellendíteni, mert az a tükör nekünk. Tehát amikor elmegyünk oda, akkor tudjuk megállapítani, hogy a zenekar hol tart, hogyha teltházat csinálsz, akkor azt jelenti valószínűleg, hogy szeretnek az emberek, hogy
1: van
0: ismernek, van rá igény, akkor az egy visszajelzés, hogy érdemes csinálni, energiát, pénzt fektetni bele. És amúgy igen, Budapest az mindig egy teljesen más történet. Nagyon örülünk, ha jól emlékszem, akkor már az akvárium a második teltházunk volt, most nemrég hihetetlen koncertünkben volt részünk, és június 25-én lesz a második Budapest parkunk. Nagyon furcsa erről beszélni, mert mi annyira vártuk az első parkunkat, és annyira a hatása alatt voltunk még egy fél éve rá is, hogy meg volt az első, hogy mindjárt jön a második, az nagyon jó érzés.
1: Van valami rituálé előtte? Vagy mondjuk az első park előtt volt-e valami?
0: Ott, hát mi minden koncert előtt, nem számít, hogy nagy vagy kicsi, pacsizunk, megöleljük egymást, mielőtt felmegyünk a színpadra. A Budapest Parkban is megtörtént ez, de utólag, amikor hátul a dobogó hátánál ott sorakoztunk fel, és hátulról mentünk fel a színpadra, ott olyan volt, mintha 6 darab epipent szúrtak volna a hátunkba, olyan adrenalin bombát kaptunk, mindenki remegett, táncolt, örjöngött. Felmentünk a színpadra, és akkor elvágták a fonalat. Én őszintén elmondom, készült egy, nem sokára fogunk jelentkezni egy Budapest Parkos anyaggal, majd kiderül hamarosan, viszont én visszanézve azt az anyagot tudtam visszaemlékezni, meg visszatekerni picit az időt, mert annyira hatás alatt voltam, hogy egyszerűen nem tudtam felidézni pillanatokat a színpadról. Hogy ennél a dalnál mit csináltam, vagy mit mondtam, úgyhogy totál kikapcsolt mindenkinek az agya.
1: Szerintem nem is lehet, hogy ekkora adrenalin szintnél, vagy fröccsnél az ember nem biztos, hogy tudatában van annak, hogy ezeket az emlékeket most raktározni kell.
0: Nem, abszolút nem.
1: Biztos sokan vannak ezzel így, duplán fura visszanézni, akkor gondolom, hogy jó, az is én vagyok, csak nem emlékszek rá.
0: Pontosan így jártam, hogy azt a... Hát erre nem is emlékeztem. Ezt
1: és akkor mire emlékszel, a közönségre? Vagy a többiekre a színpadon? Vagy csak a

0: Az eufóriára?
1: Az eufória, igen, de nem emlékszem konkrét pillanatokra. Tehát nincs meg egy pillanat. De egy pillanat, egyetlen egy megmaradtam, de szerintem azért, mert vicces, meg utána gondolkoztam, hogy amikor a kifutóról futottam visszafele, a színpad fele, ott éreztem, hogy esik le a nadrágom, és akkor ilyen fura módon, nem szoktam ilyen csinálni, ilyen vígjátékosan, vagy ilyen rajzfilmesen így felszöktem, és így felhúztam a nadrágomat. És ennyi maradt meg.
0: De akkor a legkellemetlenebb rész, akarod mondani.
1: Igen, de egy utólag úgy lassan-lassan biztos vagyok benne, hogy visszajönnek flashbackek, mert tényleg az egy olyan koncert volt, amit ott pillanatban megéltünk, és tényleg nem azzal voltunk elfoglalva, hogy most ezt raktározzuk el, ezt, mert tudtuk nagyon jó, hogy mi ide vissza akarunk jönni, és vissza is megyünk, és vannak még lépcsőfokok, amiket meg tud lépni a zenekar, úgyhogy elhittük, elraktároztuk, és mentünk tovább.
0: A Bakelitről is hadd kérdezzelek a Szebb Napok kiadásánál, hogyha jól tudom, akkor elrejtettetek egy pár dedikált példányt. Kinek az ötlete volt? Szerintem zseniális. Miért választottátok ezt a személyes vadászatot? Nyilván izgalomba lehet hozni így a rajongókat, de ugye ezt nem tudom elképzelni, mondjuk, hogy valaki 5-6-10-et megvesz azért, hogy háthalt lesz. Bár még mindig felteheti a marketplace-re, és akkor azt mondja, cseréljük el azért, mert csak hogy nálam legyen a dedikált.
1: Amúgy érdekesség, nálunk vannak ilyenek, pont azért, mert nagyon proaktív a zenekar mindegyik tagja, és a stábunk is, meg a tourmenedzserünk is, a menedzserünk is, mindig folyamatosan mindenki azon gondolkozik, azon dolgozik, hogy mivel tudnánk előrelépni, mi az a dolog, amiben tudnánk fejlődni, és ezek azok a dolgok. Nem mindenki ugyanakkor kreatív, hanem akkor megadjuk a lehetőséget akárkinek is, aki a zenekar körül van, hogy mivel tud hozzájárulni, épp tudjunk haladni erőre, és ezek az apróságok, a dedikált bakelit lemez, előre dedikált bakelit lemez, ez egy olyan, ugyanolyan dolog. Nagyon sok koncerten árulunk, szinte minden koncerten árulunk mörcsöt, és ott is találhatók a bakelitek, és általában, hogyha nagyon-nagyon szeretnének aláírást, akkor
0: megtörténhet a csoda.
1: Megtörténhet, igen, hogy eljut hozzánk a lemez, nem szoktunk gyakran kimenni fotózkodni, viszont mindig eljutnak hozzánk a lemezek, vagy a nem tudom, pólók, vagy akármi, amit alá kell írni. Nagyon kedves stábunk van, és mindig segítenek a rajongóinknak abban, hogy eljuttassák hozzánk. Úgy is lehet aláírt bakelit lemezt beszerezni, hogyha megvásárolják, és koncert után valahogy elcsípik a
0: bandatagokat. Igen. Na, ez egy jó megoldás. Van még néhány kérdésem, méghozzá a turnéval kapcsolatban, úgyhogy kérem a hallgatókat is, hogy ne menjenek sehová, innen fogjuk folytatni. Ilyen ez az élet, ezzel megyünk tovább, ezt meghallgatjuk. A 4-es Street legújabb dala ez, itt a Sláger FM-en.

0: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. A hazai slágert hallhatják kedeste, méghozzá Alinnal, a 4-es Street frontemberével, és még nem beszéltük egy nagyon fontos témáról, mert érzem benned a nyugalmat, és a megérkezettséget, a motivációt, egy csomó mindent, ami kell ahhoz, hogy sikeres legyen egy banda, de sokan ülnek abban a székben, és beszélnek arról nekem, hogy milyen stressz, vagy milyen presszió lehet mondjuk arra gondolni, hogy ez gazdaságilag is fenn kell tartani egy ilyen produkciót. Hogy álltok ezzel a csapaton belül?
1: Nagyon érdekes, mert ugyanúgy, ahogy mi bízunk a zenekarba, és amennyire felnézünk a zenekarra, és amennyire magunkénak érezzük, a tourmenedzserünk a gitárosunknak az öccse. Uh-huh. A színpadtechnikusunk a legjobb barátom. A fényesünk, a mörcsösünk és a mörcsös asszisztens, ők egy család, férfeleség és lánya. A hangmérnökök, barátaink, mindenki ugyanannyira bízik a zenekarba, mindenki ugyanúgy előre néz, és mi folyamatosan kísérletezünk, konkrétan. Mert mindenki ösztönöz arra minket, hogy csináljuk. Azért csináltunk egy 11 állomásos január-februári turnét, mert ugye azokból a koncertekből a zenekar konkrétan nem profitorientált, nem keres sokat. Viszont egy holt időszakban, amikor nagyjából senki nem koncertezik, mi adtunk normál gázsiba 11-12 koncertet a stábunknak. És akkor ezzel megteremtve a megélhetőséget nekik is, meg amúgy nekünk is, mert magunknak is kiszabtuk egy nagyon minimális koncertgázsit, csak hogy ne az legyen, hogy ingyen játszunk, hanem érezzük, hogy azért mégis van egy kicsi. Ezzel feltartottuk az érdeklődést, ellátogattunk majdnem Magyarország minden pontjára, tehát az emberek egy olyan időszakban, amikor nem nagyon vannak koncertek, el tudtak járni koncertre. És nagyon sokan el is jöttek, mindenkinek mindenki jól jött ebből ki. Uh-huh. Az emberek el tudtak jönni koncertre, a stábtagok tudtak dolgozni, együtt tudtunk lenni, a zenekar együtt volt, inspirált minden egyes pillanat, ami a turné alatt történt. Hogyha az anyagi részét nézzük, de ugye az igazából annyira nem is fontos, csak olyan szempontból fontos, hogy tudjon létrejönni, meg tudjon megmaradni a projekt, hogy te, mint művészi mivó tudjál fejlődni.
0: Most nagyon gondolkodok rajta, hogy ez attitűdbeli kérdés-e, vagy kis szerencse is kell hozzá, mert tudod, ugyanabban a teherbe, vagy nehézségbe, ami a szakmával jár, valaki agyvérzést kap, a másik játékos pedig élvezi és átúszza ezeket a nehézségeket, mondjuk úgy persze, hogy összekapaszkodunk, és akkor ugyanúgy megéled, de érted, mit akarom mondani?
1: Szerintem vajon... attitűdkérdés. Attitűdkérdés, persze, és ezt a legelejétől kell tartani. Ezt nem meg kell szokni, ezt csak megtapasztalni és építeni kell folyamatosan. A hozzáállás az nagyon, tehát nagyon fontos dolog. Az, hogy valaki hogy áll hozzá a dolgokhoz, azt nem lehet megtanulni. Az egy alapérzés.
0: Bele kell születni.
1: Valószínűleg igen, meg az értékrend kell felépüljön a fejedbe. Nagyon fontos az, hogy a zenekarban mi mindannyian így vagyunk, és nem csak a zenekar, hanem aki körülöttünk vannak, nagyjából ugyanazon az értékrenddel. Ugyanabban vagyunk konkrétan.
0: Hát ezzel kezdted, nem érzek némi összefüggést abban, hogy ez a lelassulás, meg hogy képesek vagyunk megélni a jelent, anélkül, hogy valami ott loholna a nyakunkba és sürgetne. Ugyanezt a hozzáállást és személyiséget, típust, ezt tök jól be tudjátok forgatni a munka részébe. Persze, az alkotásnak.
1: Meg kockázatokat vállalunk folyamatosan. Uh-huh. Azt vettük észre nagyon sokszor Magyarországon még, hogyha az Instagramról beszélünk, akkor fekvő tartalmakért felelős van, meg álló tartalmakért felelős, és akkor ahhoz, hogy egy álló tartalmat ki lehessen rakni valahova, akkor bürokratikus amatőr rendszer tetőpontjá vagyunk, hogy ezt meg kell kérdezze attól, hogy ezt lehet-e, és azután megkérdezzük ezt, hogy mehet-e ki. Nem, nálunk úgy van tényleg, hogy picit ilyen életre valóan tekintünk a dolgokra, hogy ezt meg kell csinálni, és akkor ki vannak osztva a feladatok, és mindenki bízik mindenkibe. A fényesben megbízunk, akkor csinálja a dolgát, Lóri úgy szintén, én úgy szintén, Dávid úgy szintén. Nem kell folyamatosan visszajelzés, hogy ez jó legyen-e, hanem megbízunk egymásba, és mi is hibázunk, ha valamiben hibáztunk, belátjuk és javítunk rajta, így tudunk előre haradni.
0: Na, még itt a végén egy pár kérdést engedj meg nekem, ami könnyedebb lesz. amikor a turnébuszban vagytok, akkor ki a DJ?
1: Hát az változó. Attól függ, hogy milyen hangulat van a buszban. Szoktam én is zenét rakni, szokott Lóri is, Andor talán a legtöbbet, Bence a billentyűsünk. Hát ez nagyon változó. A demokrácia van ilyen szempontból.
0: És milyen típusú zenéket hallgattok olyankor?
1: Hát nagyon mindent. Nagyon. Őszintén mondom, hogy a metaltól a mulatósig konkrétan ez a skála.
0: Van-e valami olyan dolog, amin össze szoktatok vitázni?
1: Persze, mindig van. Hát most nemrég is volt egy zenekari dolog, amit meg kellett beszéljünk. Nagyon sokan vagyunk, és tényleg mi próbáljuk meghallgatni egymást. Vannak, amikor egymás mellett elbeszélünk, viszont én annak örülök, hogy ezeket meg tudjuk beszélni. Nem elmenjünk meg a probléma mellett, hanem beleállunk, megpróbáljuk beszélni. Van szakmai része is ennek, van emberi része is, ugye egyszerű emberek vagyunk. Sokszor meg tudunk sértődni dolgokon, viszont már azért tudjuk egymást kezelni, tudjuk, hogy hol vannak a határok, van, amikor nem, főleg amikor konkrét példa, hogy egy-két fröccs után az ember talán egy picit felszabadultabb, másabb, kijön valami a száján, ami nem kéne kijöjjön, viszont folyamatosan dolgozunk, mi nagyon sokat szeretnénk együtt lenni, meg együtt zenélni, és ez fontos dolog, elsősorban az a legfontosabb, hogy értsük meg egymást, hogy tekintettel legyünk egymásra, és tiszteljük egymást. Mi ezen folyamatosan dolgozunk, mert folyamatosan kell dolgozni, mert az ember folyamatosan fejlődik. És a fejlődéssel együtt kell haladni ebben a szférában is, úgyhogy igen, vannak dolgok, amiken összeveszünk, kibékülünk, átbeszéljük, tanulunk belőle folyamatosan, de én szerintem nem is veszekedések, hanem inkább viták is a legtöbb konstruktív.
0: Nem tisztességes a kérdés, de hát ha megválaszolod, hogy hol szerettek, vagy szeretsz a legjobban fellépni?
1: Nagyon sokszor megkérdezték ezt, és rájöttem nem olyan rég a válaszra, hogy a színpadon.
0: Nagyon jó, oké.
1: A színpadon, mert mi nem tudunk különbséget tenni. Elmentünk egyszer egy olyan helyre, ahol voltak 8000-en, és nagyon jól éreztük magunkat. Rá pár hétre voltunk pár százan, és még jobban éreztük magunkat. Tehát az tényleg arra tanít minket, hogy nem szabad különbséget tenni. A legérdekesebb, legkisebb hely is olyan meglepetéseket tud tartani, hogy egy csomó ideig fogsz belőlük táplálkozni lelkileg. Tehát olyan kedves emberek fogadnak minket folyamatosan, olyan, mint hogyha a saját házukba, konkrétan a saját házukba fogadnak be. Nagyon kedvesek, nem szabad, és nem is tudunk mi különbséget tenni. Akárhova elmegyünk, mi jól érezzük magunkat. Ameddig a színpadon vagyunk, és azt tudjuk csinálni, amit a legjobban szeretünk, addig egyszerűen nem tudunk különbséget tenni. Persze, hogy azért egy Budapest Park színpadán lenni, egy teltházas akvárium színpadán, egy arénába, teljesen más dolog. Hál' Istennek volt szerencség a Domba és a Pap Lászlóba is játszani vendégzenekarként. Reméljük, hogy majd egyszer összejön, amikor annyian lesznek kíváncsiak ránk egyszerre, hogy majd csak oda fognak beférni. De tényleg nagyon jó barátunk mondta egyszer, hogy amikor falunapon vagy, azt kell elképzeld, hogy Pap Lászlóba játszol, és amikor a Pap Lászlóba vagy, akkor azt kell elképzeld, hogy falunapon vagy, és akkor nincsen
0: mennyire
1: baj.
0: Igaz, ez nagyon jó.
1: Így van. De ezt próbáljuk tartani is, amúgy elég nyomot hagyod, nagy nyomot hagyod bennünk.
0: Figyelj, szerintem nem vagytok messze tőle. Én azt érzem itt belül, hogy nagyon közel lesz ez a Pap László is. Említettem a Balatont, hogy onnan érkeztettek ketten a kedves pároddal. Áruld el nekem, hogy miért voltatok ott, hogy telt ez a kis kikapcsolódás, és egyáltalán volt-e most idő pihenni, mert nagyon-nagyon turbulens, intenzív időszak következik ebben az évben, és akkor finoman fogalmaztam.
1: Ja, igen. Hát a múlt héten is az volt, 3 nap próba és 3 nap koncert, és hát a Balaton azért volt, mert ott alapoztuk meg a kapcsolatunkat egy évvel ezelőtt. Alapból szombaton Balatonakaratján játszottunk, azon a helyen, ahol konkrétan ismerkedtünk, és ott van a nulladik kilométerkő, és hát visszalátogattunk, ugye koncerteztünk, meg másnap maradtunk egy picit a balatoni hangulatot így nyár elején így felkészülni a nyárra. Mindig nagyon jó oda visszatérni. Pont véletlen egybeesés, hogy tegnap egész napot együtt töltöttük kedves barátainkkal, pont Norbék lent voltak Bagosik, és hát egy kis gyergyői délután csináltunk. Ilyen fagyizás, kicsit tihany.
0: Sokat jártok össze?
1: Hát amikor lehetőségünk van rá, akkor igen. Nagyon sokat koncerteznek ők is, mi is. Hát most volt nemrég Ausztriában volt egy saját szervezésű Bagosi Fesztivál, amire meghívást kaptunk. Az nagyon jó hétvége volt, ott együtt tudtunk lenni, mint a régi szép időkben. Viszont én most pénteken Zalaegerszegen fognak játszani, pont Norbinak a születésnapja lesz, arra a koncertre már megbeszéltük a távol, hogy jó lenne ellátogatni. Meg is beszéltük tegnap Norbival, hogy lehet, hogy ez össze is tud jönni. Amikor tehetjük, járogattunk szörfözni amúgy együtt, ez is pont onnan van, azt hiszem.
0: Igen, Norbinak vannak ilyen hobbiai.
1: Amikor tehetjük, akkor igen. A legfontosabb az, hogy akármennyit nem találkozunk, amikor találkozunk, ott folytassuk, ahol abba hagytuk.
0: Hát az egyéves évfordulóhoz meg sok boldogságot kívánok, és gratulálok nektek. Köszönjük szépen. Romantikus volt? Oké. Nagyon helyes. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk is. Ilyen hosszan tudtunk részletesen beszélni a 4-es járatról is, meg mindenféle kalandról, amit előttetek áll, hiszen Európa turné, Toronto, a dalok készítése, bőven volt miről beszélni. Sőt, szerintem minden kérdésemet fel se tudtam tenni, úgyhogy várlak vissza. Jó?
1: Jövök szeretettel. Jövünk többen akkor.
0: Kérlek, köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük a hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk. Hogyha szeretnének ilyen és ehhez hasonló beszélgetéseket látni és hallani, akkor iratkozzanak fel a Sláger FM YouTube csatornájára is. Szép estét, Zsupos Ági vagyok.

0: Rádiósan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal az óriás plakátok számának csökkentéséről. Lebontják a Szőlő utcai javítóintézet épületét. Tévhit, hogy fogászati beavatkozás után kerülni kell a tejtermékeket. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. A 63 éves Széchenyi díjas geológus Pusfay Mihály lett az 1825-ben alapított intézmény 22. elnöke. Főkutatási területe az ásványtan, ezen belül a környezeti ásványtan, valamint az élő szervezetekben képződő mágneses nanokristályok tulajdonságainak és képződésének tanulmányozása. A zárt ülésen megválasztották a testület főtitkárát és főtitkár helyettesét, az akadémia alelnökeit és elnökségi tagjait is. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal az óriás plakátok számának radikális csökkentéséről, írta a Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester szerint olyan jogszabálymódosításokra is szükség lenne, amelyek lehetővé teszik az épülethálók és az üres telefonfülkék eltávolítását, valamint a városképet rontó reklámfelületek visszaszorítását. Bejegyzésében arról is beszélt, hogy Budapest az elmúlt években több pert indította a plakátok ügyében, és céljuk a vizuális környezetszennyezés megszüntetése. A Market Asset Management ZRT vásárolta meg a Szőlő utcai javítóintézet épületét, amelyet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 2,6 milliárd forintért árverezett el, írta a Telex. A cég teljesen lebontaná a rossz állapotú, nehéz örökséget hordozó épületet, és a helyén egy korszerű, a környék értékét növelő lakóterületet alakítanának ki. A fejlesztést az önkormányzattal együttműködve a lakosság bevonásával tervezik, és meghívásos tervpályázatot is kiírnak. A bontás előkészítése a következő hónapokban indul. Tévhit, hogy fogeltávolítás után nem szabad tejterméket fogyasztani, derül ki a Semmelweis Egyetem új oktató videójából. A szakemberek szerint bátran lehet tejterméket tartalmazó leveseket, püréket vagy turmixokat enni vagy inni. Arról, hogy mit érdemes kerülni a beavatkozás után, dr. Jób Fancsali Árpád, a Semmelweis Egyetem arc, álcsont, szájsebészeti és fogászati klinika egyetemi tanára beszélt a Sláger FM-nek.
2: Azt feltételezték és azt gondolták, hogy ugye a baktériumokat és ugye a tártalajon tenyésztik, és ugye a tej is egy ilyen táptalaj, és az nem tesz jót a szájüregbe, de a szájüregnek elég magas a kimosó hatása, vagy a nyáltermelése miatt nem maradnak ezek a folyékony tejtermékek út. Amit szoktunk tiltani fokhúzás után, az a apró magos ételek, amik be tudnak menni a húzás sebébe, meg a kávét, alkoholt, mert ugye az a vérzés kockázatát fogja növelni, ugye dohányozni se lehet, hanem a szívó hatás miatt egy mákon képződik. A beavatkozás után azért azt nyomatékosan a betegnek el kell mondani, hogy mondjuk egy százalmi használata a fokhúzás után az nem feltétlenül jó, mert ugye a benne lévő baktériumokat, vírusokat egy nagy nyomással bevihetjük a sebbe. Szoktak is kérdezgetni, milyen sörtéjű fogkefét használjanak, elektromosat, mechanikusan használható. Ezeket kell betegeknek részletesen elmondani.
1: A szakemberek hangsúlyozzák, a beavatkozás előtt fontos a megfelelő szájhigiénia, valamint a gyógyszerekről és a krónikus betegségekről is tájékoztatni kell az orvost. 5. alkalommal rendezik meg a Jazzfest Budapestet június 27-e és július 5-e között. A jubileumi év kiemelt fókusza Korea. A fesztivál szinte teljes időtartama alatt érkeznek dél-koreai művészek, akik a Városháza Parkban és a Rákóczi téren adnak koncerteket. A szervezők szerint nem csak fellépésekről van szó, hanem kulturális párbeszédről is, hiszen az elmúlt években látványosan erősödött a magyar és a koreai jazz élet kapcsolata. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatos

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel, valódi értékkel és értékekkel érkeztünk. Budapest is a vétel között, mindig mondom, pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, elhoztam a vétel között kulturális aktualitási, na még egyszer aktualitásait. Zavarban vagyok, a vendégem miatt, csak mondom. De tudják, hogy olyan alkotókkal beszélgetek minden egyes alkalommal, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életünkre, és én ezt rendszeresen elmondom, amikor Karl Lagerfeld meglátogat minket itt. Hát az ikon. A Karl Lagerfeld Akadémia tulajdonosa, örülök neked.
2: Köszönöm szépen, András, hogy olyan gyönyörűen bevezettél.
1: A mentorképzők mentorképzője vagy.
2: Valahogy, valamit, igen, hasonló.
1: És hát a női lélek nagy ismerője, a női identitás nagy ismerője, amit még át is tudsz adni?
2: Na erre vártam, hogy ez erre a végszóra vártam, hogy mondd el, hogy igen, a női identitás, a női stabilitást, tudnélik nemrégen létrehoztam egy inkubátorcsoport, ahol a nők, egy valódi nők, valódi helyzetekben, kicsi, mini kis inkubátor csoportokban kezdjünk fejleszteni magunkat, tehát mint inkubátorban, hogy mi az, és miért fontos nekünk az a belső női stabilitást, hiszen folyamatosan azt látjuk, hogy olyan nőket keresnek, engem legalábbis, akik végre felismerték, hogy megoldás az bennünk van. Tehát nekünk kell magunkba belenézni, hogy megtaláljunk azt a stabil pontot, mitől vagyok én, a nő, akinek fantasztikus identitása van, és képes esetleg nemet is mondani. Vagy képes esetleg felismerni magában olyan erőforrást, amit eddig mások nem vették észre. És úgy gondoltam, hogy egy kicsit bővebben belenézek ebben a mélységben, hiszen pontosan ezzel foglalkozom folyamatosan, a lélek, igen, ahogy mondtad, a lélek, és a többi képzésem is ezen alapul, hogy nézd bele magadba, tudd meg, hogy te ki vagy, tudd meg, hogy honnan jöttél, tudd meg, hogy merre felé tartasz, és döntsd el, hogy ki vagy.
1: De mióta tartasz képzéseket?
2: András, azt mondanám neked, hogy 20-valahány éve?
1: Én majdnem 30-at mondtam volna, vagy tippeltem igen, volna egyébként. Hát egy ikon vagy ugye ezen a területen.
2: Hát a brandem már 40 éve Magyarországon.
1: Hát, de akkor kezdtél el képzéseket tartani, amikor még ez nem is volt divat?
2: Nem, pontosan ez volt a nehézsége, hogy én akkor már emocionális és spirituális intelligenciát fejlesztettem, és amivel szervezetfejlesztő voltam nagyon sokáig, akkor így a képzéseket és coachingot úgy coacholtam a felső vezetőkkel, hogy megkerestem a cégnek a problémáját, illetve kezdtem keresni, hogy hol rejlik a gond, a stratégiája, és belenéztem, hogy a családi rendszerben a gyökereknél nincs-e ugyanaz, és kiderült, hogy ott kezdődik. És ha ott nincs rend, akkor a cégen belül sincs rend, hanem az a mini...
1: Jogos.
2: Igen, ez a mini rendszer, ami majd úgy kihat a nagy rendszerre. És nagyon sokáig ezen dolgoztam, hogy de nagyon sok ütközésbe ütköztem, mert az emberek másképpen gondolkodtak, és én így döntöttem, hogy most kihagyom a cégeket, és csak privát személyekkel dolgozom, de szerencsére a cégeknek a vezetőik még mindig landolnak nálam.
1: Na, hát azért látod, évtizedek óta azért megvan, és megmaradt ez a szenvedély?
2: Ez egy, ha valaki megkérdezi tőlem, hogy mi fontos számomra, én ezt mondom nekem, a hobbi, és akkor mi a te hobbid? A pontosan az a hobbi, amivel én foglalkozom, mert ha emlékszel, te mondjuk nagyon fiatal vagy hozzám, volt egy ilyen nulladik típusú találkozás című műsor.
1: Hát én gyerekként néztem azt a műsort.
2: Na igen, köszönöm szépen, én is akkor gyerek voltam, na de Déri János a vezető, ez volt az én műsorom.
1: Igen.
2: Tehát én vezettem Magyarországra.
1: De akkor azt az ország nézte, azt ne felejtsük, ez az egy tévé volt.
2: Igen,
1: pontosan. Mindenki azt nézte, te ott lettél sztár.
2: Igen, tehát ugye? Ez az én műsorom volt, igen.
1: Emlékszem.
2: Tehát ott indítottam ezt a gondolkodást, amit a Jánosnak mindig a szőre felállt, hogy a fején, hogy gondolod, hogy lehet erről beszélgetni, de attól még nagyon tetszett az a műsor. És utána létrehoztam a Para Kutatási Tudományos Társaságot, mert gondoltam, hogy népnek, országnak tudni kell erről, hogy nem csak racionalitás létezik, hogy az embernek nem csak egy lába van, az ember két lábú jár a személy, és neki tudnia kell, hogy ha véletlenül kiütik az egyiket, akkor van egy még valami része, tehát nem csak fizikális része van, nem csak racionális része van az embernek, ha van neki még egy másik lelke, van egy teste, nem csak fizikális teste, lelki teste van, mentális teste, érzelmi teste, eterikus teste, asztrális teste, rengeteg testünk van, és nekünk tudni kell, hogy melyiket veszünk elő. Ez olyasmi, mint az embernek rengeteg része van bennünk, és a részeket mi előveszünk, ezek részek bennünk működnek, modalitásaink. Tehát valamelyik felelős ezért, valamelyik, itt ilyen belső szerepeink.
1: Igen.
2: Valamelyik anyaszerepben él valaki, apa, vagy gyerek, vezető, beosztott, és itt tovább. Ezek bennünk vannak, és mozognak, és beszélgetnek. És nekünk meg kell tanulni a tudattalattiból kihozni pontosan ezt a modalitást, aki most dominál, de esetleg nem jól. Tehát nekem az a feladatom, amivel én amellett arra nem beszéltünk, hogy amellett nem régen újra harmadik egyetemet végeztem, ez a moszkvai modern pszichológia
1: egyetem. Ezt mesélted legutoljára, igen, hogy igen, járod.
2: Most, igen, de most befejeztem, igen.
1: Szívből gratulálok.
2: És ott kaptam a pszichoszomatika szakképesítést, és most ezen dolgozom, hogyha, tehát megpróbáljunk megkeresni minden problémának a forrását. Valahol, tehát nem azonnal rohanunk és gyógyszereket szedünk, hanem lelki, tehát ami a pszichoszomatika, így a pszichiben valahol lerakodott valami tudattalattiban, amihez nincs hozzáférése. Ha ezt megkeresünk, akkor azt fel tudunk dolgozni, és a testben lévő problémák oldódnak. Például pánikbetegség, fóbia, allergia, ezek a dolgok. Tudod, valamilyen érthetetlen helyzet az életben, párkapcsolati problémák, tehát immun problémák, és így tovább. Ezek fantasztikus dolgok.
1: Hát meg az az egész fantasztikus, amit most mesélsz, hogy tényleg benned évtizedek óta megvan a tanulás iránti vágy, és nem azt mondod, hogy jaj, én már készen vagyok, hanem mész folyamatosan, fejleszted magad. Talán a problémákkal is tartod a versenyt. Ugye, hát a változás az...
2: Állandó, hát ettől vagyok állandó, mert pontosan a változás az állandó.
1: Fel kell zárkózni.
2: Igen, sokan félnek a változásnak. Tól. Én még neki megyek a változásnak.
1: Ez izgalmas, nem? Az
2: nagyon.
1: Én is így tartom.
2: Múltkor, emlékszel, miről beszélgettünk? Neurografikáról. Neurografika, akkor azt csináltam, és a neurografika, ez egy fantasztikus eszköz, amit Magyarországon nem is ismerik. Igaz, nem sokat beszélek róla, akkor veled beszélgetem még egy pár helyen, mert nagyon fontos eszköz gyerekek, ADHD-soknak is, és egy speciális algoritmuson keresztül megtalálni a neuron pályán lévő problémákat, de ezzel többet kéne foglalkozni, mert nekem még a pszichoszomatika ez az erősségem, még a képzés a nőknek, még másoknak, de az embernek állandóan kell találni, hogy mi az, ami valóban visz előre. Nem állhat. Hát a víz, figyelj, de a pocsolyába megáll a víz. Igen. Semmi nem nő, hal nem, nincs, semmi igen. nincs élet. De a folyóban ez egész más, nem?
1: Így van, így
2: hát
1: van.
2: Hát amikor ott halak vannak, ott élet van, tehát folyamatos folyás.
1: De nálad is élet van.
2: Egyfajtában.
1: Hol tartod, hol vannak most a tréningek helyileg?
2: Hát nekem van egy nagyon-nagyon szép rendelőm, vagy egy ilyen termem, ahol kis teremből áll, ahol privátban dolgozom, és van egy nagy terem, ahol a képzéseket a Rózsadombon. Nem, második kerületben. Igen, igen.
1: Okay.
2: De ha valaki felajánl nekem egy csodálatos termet, és többen leszünk,
1: akkor
2: nyitott vagyok mindenre.
1: Oké, okay. Carla Gali weboldalát keressük?
2: carlagali.com.
1: Ott minden megtalálható.
2: Minden. De különben, bocsáss meg, TikTokon.
1: Mindenhol
2: ott vagy. Igen, Instagramon, fantasztikus YouTube csatornámon.
1: Haladsz a korral?
2: Hát fantasztikusan. Tehát, sőt, tanítom a saját gyerekeimet. Én.
1: Szuper, szuper. Igen. Megütötte valami a fülemet az előbb. Azt mondtad, hogy spirituális intelligencia. Tehát akkor ezek szerint az van mindenkinek?
2: Tudod, mi az érdekes, hogy azt nagyon tetszik, hogy te ilyen figyelmes vagy. Tudnélik, spirituális intelligencia szót én hoztam Magyarországra. Abban az időben nem beszélték így, mert a spiritualitás szótól, amikor cégekkel dolgoztam, nagyon-nagyon féltek. Itt ahogy, hogy spirituális valaki, ez egy snász volt, tudod. Aha. De majd egyszer hallgattam a Dalai Lama előadását Bécsben, és pont a bankároknak tartotta előadást a pénzről, a pénzenergiáról, a pénz, hogy érzelmi, hogy hogyan hat a pénz az emberekre, és hogy milyen ez az érték a pénzt, és ő mondta, hogy az emberek és a bankárok és az a világ nagyon fél ettől a szótól, hogy spiritualitás. De ha megérték, hogy spiritualitás, ez egyszerűen csak intuíció. Az ember csak megérzi. Tehát nem csak racionálisan tud, vagy nem tud. Mert ha tud, akkor, tudása szerint lép és dönt, ha nem tud, megáll. De van egy még egy érzés, ami intuíció, megérzés. És az intuíció, ez maga a túlélési eszköz. Uh-huh. Ez egy ösztön. Tehát a spiritualitás, ez egy túlélés. Aki lemondja erről, akkor lemond a túlélésről.
1: Már pedig sokan lemondanak, vagy nem foglalkoznak vele.
2: Mert bután gondolkodnak. Uh-huh. Ez nem bűn, ez egy öröm. Ez egy még egy láb, amire rá lehet lépni. Ez egy biztonság.
1: Minden bennünk van?
2: Minden bennünk van. Ez a stabilitás. Akinek az a stabil nő vagy férfi, akinek van ez a plusz valamije, az neki tud dőlni annak önmagának, mert megtalálja magában ezt az identitás. Mi az, hogy identitás? Kivel? Hát az még egy másik bennem lévő valamivel. Mivel tudok én azonosulni, hogy én fantasztikus teremtő legyen? Melyik teremtővel önmagamba kell azonosulni, hogy stabil legyek? Uh-huh. Mitől stabil vagyok? Ha teremtő van mögöttem.
1: Abszolút. Te ott a második kerületben, a kis birodalmadban nagyon sok sorsfordulást láttál?
2: Napról napra sok. Nagyon. Ma is úgy futottam, hogy lezártam, és ide jöttem hozzád folyamatosan. A párkapcsolat rengeteget. A gyerekeknek a problémája. A férfi és nő között fel nem dolgozott élmény. A családi rendszerből hozott, tudatalattiba elhelyezett problémák, és méghozzá az egész rendszertől, családi rendszertől. Tehát nem csak a szülőktől, hanem a hetedízig visszamenőleg. És ezt mi hordozunk. Én még bátorkodom azt is mondani, mert Einstein ezt mondta, hogy energia nem visz átalakul, hanem az előző reinkarnációban, esetleg az reinkarnáció életekből hoztunk egy információt, tehát információt. Az ember születik hozzá az információt a szülőktől, az is bennünk van. Na most ezt kihozni, kiszedni, megérteni. Nekem szerencsére van egy ilyen nagyon jó képességem, hogy én leolvasom azt a forgatókönyvet, amit hozunk magunkkal.
1: Tehát ez egy közvetítőként?
2: Igen, csatornaként, igen. Tehát ez hiába három egyetem, ez nem tanítják az
1: világos
2: egyetem.
1: Hát ez egy képesség, ami neked van.
2: Igen. Nem véletlenül, amikor ide a nulladik típusú találkozás műsorhoz kellett vezetni a Ignatienko, amikor megérkezett, ő engem sok ember között kiválasztott, hogy igaz, hogy én már akkor leírtam az első könyvemet, mert azért 6 könyvírója vagyok, tudod is. Az első könyvnek meg sem mertek mondani, az volt a cím, hogy Jósnő vagy boszorkány. 40 éve ezelőtt, képzeld el.
1: És az egy bestseller
2: volt, ugye? 35 éve ezelőtt.
1: De akkor is az egy hatalmas példány van.
2: Hát ez volt 4 évig bestseller volt. Tudod, akkor a Popper Péter tanáromnak volt ez egy könyv hasonló. Maria néninek, Szepesének, igen, volt a könyve, és akkor én megjelentettem ezt a könyvet. Uh-huh. Tudod, azért így, utána megjelent Akar a fenomén lenni, na, abban a könyvből tanítottak a Mantra Egyetemen, ez volt a tankönyv, utána jelentek egymás után Fiatalita Jóga, Más is jóslások, utána egy nagyon erős, ikonikus könyvem, kifizet elrévészt. És utána most az utolsó, ez a újratervezés, ez még tankönyv megint a kócsoknak.
1: Uh-huh. Mert hogy kócs képzést is tartasz, és fogsz is tartani.
2: Igen, szeptemberben.
1: Szeptemberben jön egy különleges, ugye azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy a kócs műfaj picit devalválva lett. Minden sarkon terem már egy kócs, de hát az ikon. Ugye Karl Lagerfeld nem akármi az adja a nevét. Egy, kettő, amit te tartasz, az egy másfajta kócsolás.
2: Igen, pontosan ezt akartam mondani, hogy nálam nem az a szokásos konzerv coaching, én úgy hívom konzerv, hanem akkor is más voltam, és újabb és újabb technikákat hozok. Például hozok most, hogy mit, mert kvantumfizikát hoztam be. Ez még senki nem tanít.
1: Igen, nem volt.
2: Hozok be a regressziót, ez egy nagyon regressz folyamatot, ez is a kócsnak ezt tudnék kell, de nem is gondolkodnak, hogy erről. Hozom a lélek auditot, hogy a lelket auditálni kell. Milyen kócs, aki nem tud auditálni a lelket? Igen. Meg kell találni a beszédben, mert tudod, én azt szoktam mondani, hogy az embernek a változás az maga az igazság pontja. Mitől változik az ember? Ha megtaláljuk az igazságot. Az igazságot legalizálni kell. Megint írtatlan szavak, tudom, ismeretlen, de én ezt mind tanítok.
1: Az igazság bennünk van szintén?
2: Az igazság az emberek igazságot keresnek, de az igazság nincs. A túloldalon van az igazság.
1: Tényleg?
2: A teremtőnél van az igazság. Aha. A forgatókönyvben van az igazság, és mi, ha szembe tudunk nézni vele, és megtalálni, akkor mi nem a igazságot fogunk keresni, hanem boldogságot. Uh-huh. De az emberek igazságot keresnek, ez a baj. És ha igazságot keresnek, akkor bukni fognak.
1: Mik a leggyakoribb fájdalompontok, amivel megkeresnek?
2: Hát én csak a mai tudok már. Én ma szerencsés vagyok, ma tegnapit nem emlékszem, pedig nagyon súlyos dolgok vannak. Ma két párkapcsolat. Nagyon erős egy párkapcsolat, amikor egy gazdagságban élnek, engem ugyan VIP egy kicsit vagyok, tudod, egy nagyon komoly emberek, mondom, hogy felsővezetőkkel dolgoztam, és azok tovább keresnek. Igen, mert én nem hirdettem magam, tehát én sehol nincs hirdetés, hanem emberek átadják egymásnak. Igen, és tehát jó módú család, képzeld el, együtt élnek, és akkor mindenki, férfi és egy nő a házasságba behozzák a saját rendszerüket, a saját igazságukat, tudod? És az, mondjuk a nő alkalmazkodik nagyon erősen hozzá, a férfi alkalmazkodik a saját rendszeréhez, és illúziókat produkálnak folyamatosan, és illúzióban élik az életüket, a

0: nem mindig pozitívek, hanem ezek a programok addig nem pozitívek, amíg nem ismertem és nem tudtam megváltoztatni. A pozitív akkor, ha szembe találkozol vele, felismered, kezet rázol vele, elfogadod, elismered és elfogadod, akkor kezd változni, de addig, amíg te tudattalanul vele vagy, így mindenki éli a saját életet. Tehát ketten vagyunk közösségben, és mégis külön életet élünk, és nem értünk, hogy miért nem működik. És köztünk van egy gyerek, vagy két gyerek, három gyerek, és sehogy se. A másik program, hogy fiatal lány állandóan bukik a kapcsolatokban. Uh-huh. Ugyanerre gerebélyre rálép. Ugyanezeket a pasikat hoz, és mondjuk elhagyják. Ez biztos sok embere megtörtént. Megint bele kell nézni, lehet, hogy ez a lány az édesanyának, vagy nagyanyának a programját viszi folyamatosan. Uh-huh. Igazolja.
1: Te ezt megmutatod nekik?
0: Ez igen, mert nekem ehhez van érzésem, tudásom van hozzá. Tehát én azt hittem, hogy az egyetemeim segítették, de nem. Ez egy gyerekkorban született valamilyen. Képes voltam gyerekkorban tudattalanul rávilágítani valakit valamire. Tudattalanul, tehát ilyen naívan, mit tudom én, valaki... Voltak ilyen, ott bulikban jártunk, sokan tudott, mentünk, valaki, mit tudom, berugott, és öngyilkos akart lenni még valamit, és én valamit két szót mondtam, és ettől magához tért.
1: Aha.
0: És én akkor még ezt nem
1: már
0: tudtam.
1: Akkor elindult.
0: Akkor, igen. Én ezt nem tudtam, hogy mitől.
1: Hát ez finomodotta, látod persze, évek
0: után,
1: során.
0: Igen, igen. Utána felismertem, hogy ez egy képesség, amit fejleszteni kell, rengeteg mesterem volt.
1: Hát meg de milyen jó, hogy mondod, hogy tulajdonképpen akik hozzád mennek, nem eldobni akarják a párkapcsolatukat, mert az a legegyszerűbb,
0: nem,
1: ugye?
0: Nem, ezt nem engedem. Én kapcsolatok, én családterapeuta vagyok, nekem nagyon fontos család megmaradjon.
1: Összekötsz, és nem
0: szétszakad. Én csak összekötöm. Nem. Nekem azzal, én attól boldog
1: és
0: vagyok.
1: És ők egyébként együtt is maradnak ez
0: együtt maradnak,
1: a
0: igen.
1: tapasztalat?
0: Mindig együtt maradnak. Mert mindenki megtalálja, mi az, ami miatt ők szét akartak menni. Uh-huh. Mert nem akarnak, szeretik egymást, de olyan programokat hoznak be, ami mondjuk nekem nem felel meg a tiéd, neked nem az enyémet. Uh-huh. Nekünk meg közös nevezőt kéne megtalálni. Mi az a közös platform?
1: Na hát kedves hallgatóink, mielőtt a vállópert beadnák, inkább Kárt Legalit keressék meg.
0: Helyes.
1: Jobban járnak.
0: Ez nagyon köszönöm a reklámot.
1: Jobban járnak. Hát és aki meg coach képzésen gondolkodik, nyilván a felsővezetői körből, annak szívül ajánljuk a te leendő képzésedet, mert az nem egy átlagos képzés.
0: Nem.
1: Sok olyan dologra rámutatsz nekik, meg sok mindent átadsz, amit soha sehol mástól nem kaphatnak.
0: Tudod miért? Mert minden évben, minden alkalommal újabb és újabb elemeket. Most ebben az évben 4 új elemet hozok. Tehát kitágul. Eddig csak 120 óra volt, már 140, mert nem tudok, állandóan tágítom. Újabb és újabb elemeket hozom az embereknek, és erről még nem hallotta senki. Tehát gyertek, a tanítványaim is gyertek vissza, most kaptok olyat, amit eddig nem, és aki coach akar lenni, tanuljatok meg, hogy mitől identitása, mitől stabil lesz az ember.
1: kardlegali.com. Itt megtalálnak mindent, és az összes közösségi oldalon, TikTokon, Instán, Facebookon, YouTube-on keresik.
0: Kárt Legali Akadémia, mindenhol tele vagyok, igen. És öröm, tudod, nekem az olyan öröm emberekkel dolgozni. Olyan öröm, tehát jó, persze fizetnek, de nem tudják megfizetni. Az életet nem lehet megfizetni. És jó, hogy cukik is vannak olyan tanítványaim, vagy vannak olyan kliensek, akik jönnek és megfizeti az órát, de azt mondja, úgy érzi, hogy nem tudja megfizetni, és egy rút kolbászt hoz.
1: Na.
0: És én nem eszek kolbászt, tehát én nem vagyok húsevő. És olyan cukik mosolygok.
1: A gesztus.
0: És valaki múltkor hozott egy csirkéje, vannak is hozták, de olyan cuki, tudod, és sonkat, még, és én persze nem mondom én, hogy nem eszek, vagy átadom valakinek, de olyan jól esik, tudod, hogy ez tudod, ez olyan jó
1: hát
0: érzés.
1: A szenvedély átjön nekik is, azt
0: igen, hát
1: úgy,
0: igen, szenvedélyesen.
1: No, hát nagyon élveztem a beszélgetés, sajnos jó társaságban repül az idő, már megint a végén vagyunk
0: igen,
1: hamar, de gyere vissza gyakrabban, aztán folytatjuk.
0: Köszönöm.
1: A kivesézését ennek a csoda életútnak, amit te
0: köszönöm.
1: Yes.
0: Boldogan.
1: A második kerületbe keressék Kárt Legalit, kedves hallgatóink. Hát sok csillogó szempárt neked, akkor nagy baj nem lesz a tiéd is. Csillogni fog minden képzésen.
0: Köszönöm.
1: És hát a királynőtől elköszönünk, kedves hallgatóink. Önöktől még nem jön a műsor második része. Újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendége, de arra is készülnek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a Slágerkult második részével. Ugyanolyan fontos téma és ugyanolyan fontos vendég, illetve vendégek, mint az előző részben természetesen. Tudják, ennek a műsornak az egyik specialitás, hogy az alkotók villámgyorsan adják át itt a stúdióban egymást.

0: hallgatóknak nem csak a kilincset, hanem a mikrofont is. És változatlanul olyan alkotókkal beszélgetek, akik igenis képesek hatással lenni a kulturális életünkre, és képesek értünk miattunk dolgozni és tenni a dolgukat. Szekeres Andrást köszöntöm nagy szeretettel, mi még nem találkoztunk.
1: Még nem, még soha.
0: Szia. Sem az életben,
1: igen,
0: sem
1: igen,
0: az
1: köszöntöm a kedves hallgatókat is, de most itt.
0: És milyen jó, hogy ez igen. Az éterben meg igen. Együtt meg történik. Hát a másik örömteli, az az apropó, a találkozásunk apropója, mert zenészként is nagyon szívesen beszélgetek veled, akkor meg pláne, amikor egy könyvnél szakértőként közreműködsz.
1: Hát ez a kellemes a hasznossal tipikus esete volt. Én nagyjából 96 óta rajongom az Oasis együttesért, volt alkalmam egy csomószor élőben látni, meg hát így végkísért az életemet, és egy ilyen szerencsés találkozás után rám bízták, nagy örömömre az Oasis könyvnek a szakmai lektorságát, vagy a lektorálását.
0: Na, ez csak, hogy értsék a hallgatók, ez azt jelenti, hogy kész van a kézirat, és te kezded elolvasni először?
1: Nem.
0: Vagy a fordítás?
1: A fordítás kész van, és akkor szakmailag ellenőrznem kell, mert hogy tényleg nem várható el a fordítótól, hogy a szakzsargont akár, vagy értsen mindent, ami apró dolgokat, mint mondok egy tipikus példát, tehát, hogy amikor gerjed a mikrofon, az angolul feedback, és akkor az gyakran egyébként visszacsatolásnak fordítják, de annak semmi értem. És
0: tehát ilyen ebben a kontextusban
1: így van, úgyhogy nagyjából ilyenekkel telt. Tehát egyébként eleve a fordítás ez nagyon jó volt, nekem nagyon tetszett, olvasható volt, olvasmányos. Aha. Úgyhogy ilyen igazából nem volt annyira sok dolgom, tehát így csak tényleg át kellett futnom, hogy ne legyen benne szakmailag anomália.
0: De kicsit rajongó is voltál?
1: Hát nagyon rajongó voltam.
0: Jó, akkor nagyon rajongó.
1: És ráadásul teljesen mázistának éreztem magam, mert ki volt nyomtatva, be volt szedve egy ilyen, amiben a szakdolgozatokat szokták leadni. Aha. És akkor ilyen nagyon benfentesnek éreztem magam, hogy úgy tudtam olvasni a könyvet magát.
0: De tele van egyébként tényleg kulisszatitkokkal? Tehát sok mindent megtudtál, amit nem tudtál eddig?
1: Hát én szerintem haladó szinten állok az Oasis-szel, tehát így elég sok mindent tudok. Még megboldogult basszusgitárosunk Rikitől kaptam még egy könyvet annól, amikor Chicagóban átszállt, és ott vett nekem egy Oasis könyvet, de ennek is 30 éve. És én úgy gondolom, hogy sok mindent tudtam, de fel kell kötnöm a gatyámat, tehát csomó olyan info volt, főleg így nagyjából a könyvnek a struktúrája, és most bocs, hogy egy új zárójelbe elkezdem.
0: Semmi gond.
1: Hogy a befutása, mondjuk a mértani közepje a könyvnek, tehát addig a felelt, a féle medián, tehát hogy előtte hogy mi történt addig,
0: na,
1: és
0: de
1: utána...
0: Az egy izgalmas út, hát nem hogy a nem. Befutásig vezető út, igen, gondolom az a killódós időszak.
1: Hogyne, és a csodák, meg hogy mennyi szerencse kell hozzá, tehát nyilván nagyon nehezen tudtak elkerülni az Oasis tagjai, hogy világsztárok legyenek, de itt is azért szükség volt, mint mindenhez szükség volt nagyon nagy szerencsére is.
0: Most pont azon gondolkodtam, hogy nektek például a saját zenekarodnak, ugye a Junkies-ről beszélünk, is volt killódós időszaka?
1: Hogyne. Bár egyébként elmondható, hogy nekünk a kvázi befutás, mert befutás és befutás között azért rengeteg különbség van. Nekünk viszonylag könnyű volt valahogy a kémia, amikor összejöttünk, tehát a Junkies már egy másik énekesre próbálkozott, és több-kevesebb siker, és valahogy vagy úgy adta ki a kémia, az emberek közti kémia, hogy velem kezdett el működni, akkor volt egy fellendülés, hogy elkezdtek sokan járni ránk Budapesten, de nyilván ez is relatív, tehát mint tudom én, tegyük fel, mondjuk Ákos sikere, vagy a Depeche Mode sikere
0: képezni. Nem is biztos, hogy kell ezt egyébként párhuzamba állítani. Minden zenekarnak meg előadónak szerintem megvan a maga íve.
1: Így van, és úgyhogy nekünk inkább az eleje volt nagyjából könnyebb, és akkor utána, tehát minden csoda egyébként 3 napig tart, minden zenekar egyébként, az Fenyő Miki bácsinak volt a dumája, hogy 3 évig tart a csoda, tehát amikor bármihez hozzájössz, akkor aranyhoz, vagy aranyjá válik, mint a Beatlesnek, egyébként ez megfigyelhető a Hungáriában is, igen. És utána, amikor az emberek, tehát amikor nem vagy egy ilyen hype-on, akkor meg kell tanulnod egyedül repülni, vagy egyedül úszni, és az a nehezebbik része az egésznek, amikor az ember rájön tehát arra, amiről az előbb is beszéltem, hogy nem minden arany, ami az hozzáér, ott kezdődnek a nehezebb pillanatok.
0: azok voltak is.
1: Igen, de hát egyébként akár melyik zenekar életében elmondható, tehát akár a Junkies-ében is, de a könyv nagyjából erről szól.
0: Ezt hogy... akartam kérdezni, hogy a könyv is azért taglalja?
1: Hogyne, hogyne. Tehát nyilván az első két lemez, a Definitely Maybe, és a második, a What's a Story, Morning Glory, hatalmas siker, és akkor egy picit egyébként a fejükbe is szállt a siker, tehát amiről beszéltem, és már teljesen tévedhetetlennek képzelték magukat, akkor jöttek a 8 perces kislemezdalok, meg mindent, tehát amikor beszélnek róla, hogy Noel Gallagher mondja, hogy tehát, hogy miért nem szólt neki valaki, hogy ez hülyeség, aha, tehát ennek nincs semmi értelme, de hát valószínűleg nem, senkinek nem hitt volna, tehát hogy pont ő abban a tévedhetetlen korszakában volt, amikor úgy gondolta, hogy amit ő csinál, az teljesen zseniális, és akkor nyilván jött egy hullámvölgy, de aztán észbe kaptak, és kitűnő lemezeik születtek egészen 2009-ig. Én nekem volt szerencsém Bécsbe látni az utolsó előtti koncertjüket. Zseniális volt, és akkor váratlanul feloszlottak 2009-ben, és 2025-ig kellett várni a rajongóknak, amikor is egy mindent elsöplő világturnén megmutatták, hogy ki a főnök. Aha. Nekem is volt, hál' Isten szerencsém, hogy a hét vagy nyolc Wembley stadion koncertből egyre sikerült nagyon nagy véletlenül. Úgyhogy én nem tudtam jegyet szerezni, az egyik barátomnak volt valahonnan, és ő meg nem tudott elmenni, úgyhogy így nagy nehezen.
0: Elmentél helyette.
1: Hát mondom, fiáj, bocs, tehát ez muszáj. és akkor így láttam én is a csodát. Tehát nyilván egy-két nagyon sok ellenszemb is övezi, főleg Magyarország, mert ez pont a Eurodance-nak a korszaka, tehát amikor ilyen Arash, meg ilyen Emergency House, meg mik voltak még?
0: Ez a stílus.
1: És ez nagyon, nagyon messze állt ettől, és el kell mondani, hogy bármelyik irányba mentünk volna az ország határ felé, de akár keleti irányba is, ott valahogy hogy ez megtapadt nálunk nem sajnos. Uh-huh. Keveset játszották a rádiók, nem volt táptalaj.
0: De van egy nagyon komoly rajongói bázisuk a mai napig?
1: Hát olyan szinten, hogy a világon átívelő, tehát Amerikában is teli stadion.
0: És az mindenhol telt ház
1: volt? Úgy, hogy órák volt, de hogy órák alatt.
0: Pillanatok alatt
1: elkapkodták. Aha, hát okay. Én próbáltam Dublinba venni, meg Londonba, amiről beszéltem, de hát esélytelen volt, pedig 8 koncert volt, nem sikerült egyikre sem.
0: No, mesélj kérlek, András, az alkotás folyamatáról, tehát hogy megkaptad a kéziratot, a fordítást, és hogy te azon formáltál, tehát beleírogattál?
1: Annyi, hogy rendesen, én nem tudom, hogy szentségtörés-e, gondoltam, nem, és akkor így először tollal elkezdtem így belejavítgatni, de aztán rájöttem, hogy egy kicsit drasztikus, és akkor úgy ceruzával, de aztán gyakorlatilag kellett írni, meg nem volt rá igazából túl sok időm, de úgy volt valamennyi, és pont ráadásul egy családi nyaraláson voltunk Lovában, amikor is tök jó volt, mert hogy esténként félre tudtam mondani és olvasgatni, és akkor, de annyi, hogy és ezeket utána összegyűjtöttem. De én nem tudtam, hogy kell csinálni, mert életemben nem csináltam ilyet, és úgy gondoltam, hogy valószínűleg az úgy jó lesz, hogyha ha kigyűjtöm azt, hogy a kézirat alapján, mit tudom én, az 51. oldal alján, még egy kis számoltam a sorokat, mit tudom, 28. sorba, ez szerintem ez nem lesz, nem olyan, nem olyan, mint hogy kéne lenni, és elküldtem a listámat, és akkor elvileg jó volt nekik. Aztán még volt valami, amit nem tudtam, konkrétan nem szerették mondani, de annyi, hogy ott a srácokat, a haverjaimat is felhívogattam, itt elég sokan nagyon jól beszélnek angolul, és ott egy kicsit agyalgattunk, mert nem pontosan értettük így kontextusával, hogy mire gondol a szerző. Úgyhogy volt, amikor így rájöttünk, akkor hívtam Ricsit, aki a kiadó főnek, hogy figyelj, ugye még nem nyomjátok, mert itt rájöttünk, hogy valami nem egészen úgy van, ahogy írtuk, úgyhogy, de hál' Istennek mi elrendőzött, én úgy gondolom, hogy...
0: A Jaffa kiadónál jelent meg egyébként a...
1: Ez egy jó,
0: az Oasis könyv.
1: Ez egy jó kis olvasmányos könyv.
0: Kaptál már belőle?
1: Kaptam, és félig poénból kértem egy angol nyelvűt, aztán végig is működött, tehát meg kaptam egy angol nyelvűt, és annak fogok most neki ugrani. Tehát most eltelt, mert szerintem január vége felé
0: Végeztél vele?
1: Igen, és akkor most arra megjelent, egyébként érdekes, mert én a zeneiparban voltam, és ott egy kicsit hosszabb az átfutása mindennek, így nekem fura volt, hogy már kész is az egész, és most pont leülepedett, meg minden, tehát már most mit tudom én, február, március, április, több mint 3 hónapja olvastam, úgyhogy most neki fogok majd angol ugrani.
0: Az eredetinek.
1: Igen, igen, mert most úgy is tudom, hogy pontosabb, ugye, hogy nagyjából milyen.
0: Na és a te élettörténetedet ki fogja megírni?
1: Jó kérdéséként, volt már róla szó, de egyelőre nem tartom még túl érdekesnek, még nagyokat kell dobálnom, és akkor majd akkor megírni.
0: Benne vagy igen, a folyamatban. Igen. Mi van a zenekarral?
1: Nagyon jó vagyunk, annyi, hogy Barbaro Attila most így október óta nincs már velünk, nem tudjuk valószínűleg, én úgy érzem, hogy nem fog már visszajönni, hát neki nagyon tömény volt a 32 év, úgyhogy az Zorallal együtt csinálta a Junkies-t, és így visszagondoltunk, hogy nagyjából volt olyan nyara, hogy havi 30 koncert, tehát egy picit, tehát gombócból is sok volt neki, és most kitűnően érzi magát, látja a naptárunkat, és így mondja, hogy mit tudom én, Mezőkövesd volt, látja, hogy hol vagyunk, mert most nyilván nem fogunk kivenni a naptárból, és akkor mondja, hogy jaj, de jó, hogy nem kellett menni. Most ez a periódus van, de én annak örülök, hogy ha ettől van jól, tehát hogy ettől érzi magát jól, hogy most nem, nincs velünk, akkor
0: de te még, ti még ugyanúgy szerettek menni?
1: Igen, hát nyilván tehát érezzük a kort, tehát nem olyan, mint 20 évesen, tehát egy picit azért nehezebb, ráadásul most ugye a KFT-ben is játszom, így aztán meg
0: ez
1: így
0: van a következő, amivel még majd támadnálak.
1: Duplázódik, de mondom, egyelőbb bírom, tehát hát meg nem, nincsenek olyan számok, tehát mint mondjuk ilyen 20-25 évet, tehát amikor tényleg a turné az turné
0: az
1: volt.
0: Az máshogy nézett ki.
1: Igen, de én nekem így elég, tehát úgy, hogyha sokkal több lenne, akkor az már úgy nem lenne komfortos, így oké. Okay. Sokkal kevesebb is legyen, érted?
0: Szóval. Jogos. Hogy állunk, vagy álltok a budapesti koncertekkel?
1: Most az van, hogy a Junkies-zal márciusban játszottunk, legközelebb majd összetélen fogunk visszatérni, most a fesztiválok jönnek, meg már alakul egy őszi turné. A KFT-vel május 9-én játszunk az Óbudai főtéren, ez egy ingyenes koncert lesz.
0: Ezt mondom, azok mindig nagy bulik ott.
1: Igen, igen, én még nem voltam. Ugye, hogy a Kobuciba szoktam néha elmenni, csak szórakozásból, meg azt hiszem fel is léptem ott. És lesz egy 45. születésnapja a KFT-nek, de ennek elfelejtettem a dátumát, ez is május vége felé lesz valahol, de annyira pörög a hirdetés, hogyha valakit érdekel, biztos bele fog
0: mondani. Egyébként a te közösségi oldaladon megtalálják?
1: Igen, mert ezt megszoktam ezeket osztani.
0: Na, akkor Szekeres András,
1: igen.
0: Keressék. Milyen neked most a KFT-be játszani?
1: Hát
0: milyen a hangulat egyáltalán?
1: Nagyon a hangulat, tehát a múltkor elmaradt egy koncert, és így nagyon sajnáltam, hogy elmaradt. És ilyen technikai módok, úgy legalábbis annyi, hogy majd ősszel fotójuk, és tök szívesen mentem volna, tehát ezt érzem, tehát ennyire ragaszkodom hozzá. Tehát nyilván itt a gyermekkorom nagy slágerét énekeljük, játsszuk. Ráadásul én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jó a hangulat a zenekarban, tehát útközben is, koncerteken is, meg így általában nagyon normális arcok, tehát onnan látszik, hogy a gyerekeik is tök normálisak, meg ilyen kultúráltak. És nagyon otthon érzem magam, tehát most nagyjából pont egy éve szólt Márton András, amikor be kell ugranom még a belvárosi fesztára, a Belfesten, és akkor azóta vagyunk együtt, nem tudom, ilyen 21 néhány koncerten vagyunk túl.
0: És hogy fogadnak téged a zenekar újjállakult verzióban?
1: Igen, ez jó kérdés, hát mindig lesznek héterek, tehát meg azt én kivetően el tudom fogadni, hogyha valakinek az volt a kártya, hát nekem is az, hát én egyébként amúgy az Lárt egy ösztönös zserének tartom, meg egy ős tehetségnek, és imádom a dolgot, mindig is imádtam, és az van, hogy lehet, hogy én is csalódott lennék, hogyha Lárnékon látnám, viszont az is tény, hogy ebben a formában így lehet megnézni a KFT-t, tehát hogy és sokakat meg tudtunk győzni, tehát nyilván ez egy nehéz munka, meg lesz olyan, aki alapból, tehát el fogja azt utasítani, de aki nyitottabb rá, az szívesen fogadja, egyre jobbak a koncertek, érik össze a zenekar, itt egy dupla vérfrissítés lett, mert itt van Balambér, aki most még csak 23 éves, de mindent tud a hangszerről, és tök érdekes, hogy van három generáció, mindig úgy szoktam gondolni, hogy a nagyszülők, a szülő, meg a gyerek. De három generáció, úgyhogy azt hiszem a korkülönbség az majdnem, nem csak 50 év a legfiatalabb és a legidősebb között, az rengeteg, de ez nem érkeződik, mert van közös nyelvünk, általában úgy gondolom, hogy az angol humor, tehát a Monty Python nyelvén gondolkodunk, és ez az abszurd humor, az nem áll.
0: Működik.
1: Nem áll távol senkitől, és kitűnően működik, úgyhogy megértjük egymást nagyon.
0: Megnéztem közben, május 9-e.
1: Május 9, nagyon köszönöm.
0: 19 óra, tényleg ott az Óbudai főtéren. Hát akkor mindenki.
1: Így van.
0: Óbuda napján nézze meg az új alakult Kft-t Szekeres Andrással. Éljen a szerelem?
1: Igen, az egyik kedvencem.
0: Nekem is egyébként.
1: Na, de jó. És ráadásul az pont nem egy
0: Az egy speciális lemez, igen. Volt a Mohai.
1: Mohai.
0: Tamás énekelt akkor. Akkor éppen szintén nem voltam.
1: Igen,
0: már.
1: Igen, és én arra nem tudom, egy évig arra futottam arra a lemezre. Tehát úgy, hogy én minden...
0: Mert az annyira...
1: Igen, és a tempók is nagyon jó.
0: Igen, abszolút. Akkor egy közös a nyelv ilyen szempontból. Tehát neked most így teljes a Junkies, Kft. És minden egyéb, ami foglalkoztat?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, tehát még vannak egy szálgitárosok, tehát igen, Junkies Duo, amikor Gravel játszunk, vagy amikor teljesen egyedül, azt mondjuk, az nem a kedvencem, mert az melós, tehát ott nagyon kell koncentrálni, meg az, tehát az nem ilyen tingli-tangli, ott kőkeményen kell figyelnem, de hát nyilván, hogyha az igény, hogyha azt kérik, akkor azt is meg tudom csinálni. És hát most így el vagyok, így pont elég, tehát így egy picivel lehetne több, de nem biztos, de kevesebb ne legyen. Tehát ennyi pont jó.
0: Hát, ha felfedeznek most az Oasis könyv kapcsán, mint lektort,
1: és akkor a sztár leszek, hogy csak na.
0: De egyébként, hogy kerültél a Jaffa látóterébe? Tehát ki tudta róla, hogy te nagy Oasis?
1: Ricsi a kiadó főnök egyébként jár koncertekre, tehát ő egy zene szerető ember, és akkor így szóval elegyedtünk egy-egy koncert után, meg így hát, hogy rólam ez az Oasis imádat, ez köztudott, tehát igazából ő tudta, hogy hova kell fordulni, és én egyből el is vállaltam, mert ez érdekel. Tehát csomószor, tehát az igazság, hogy 20, sőt fiatalabb, mint 20 éves korunk óta zenélünk, meg mindent, tehát mindenki, akivel így együtt zenélek, így ezek a különleges dolgok, ezek mindig feldobják, mert azért egy idő után már így unalmas így ugyanazt csinálni, tehát például akár a külföldi koncertek, vagy valami, ami különleges, az ember szívesen nyúl.
0: Mit tanultál, ha tanultál lehet, vagy mit viszel haza, mit tettél el a könyvből? Van-e olyan útravaló benne számodra?
1: De jó, most megfogtál ezzel a kérdéssel. Annyi, hogy nem szabad feladni, ez egyébként pont az Oasis egy ilyen zenekar, hogy át mindenen, tehát egy csomószor volt olyan, és ezt a saját életemben is láttam sokszor, hogy csomószor volt olyan, hogy reménytelenek tűlő szituáció, de tovább lehet mindenen haladni, csak nem szabad feladni.
0: Hát ez a mindennek az alapja.
1: Így ugye? Van.
0: Tehát akkor ez hány oldal a könyv?
1: Hát én úgy emlékszem, hogy nagyjából 350-400, tehát de nem egy rövid könyv, de nem is az a háború is béke. Uh-huh. Úgyhogy...
0: És átfogó tényleg az zenekar, azt mondom, hogy teljes...
1: Igen, és nagyon részletes, de ettől függetlenül szerintem nem unalmas, tehát olvasd már, hát meg engem nyilván, én tök másképp látom, engem nagyon érdekelt külön a téma, úgyhogy én eléggé...
0: Nagyon más az a világ? Az az egész nagyon, világ, mint az itteni?
1: Igen, és meg a kor volt más, tehát ez még az internet előtti kor, tehát amikor még, tehát ilyen telefonos, mobiltelefon se volt, tehát hát egy érdekes epizód, hogyha belefér, hogy akkor az a Napworthy fesztivál, amin a Robbie Williams is csinált hármat, és azt hiszem egy darabon 150 ezer ember fér, igen. És ők is csináltak kettőt, és a brit lakosság 4% adott be egy jegyrendelés, akkor még telefonon, tehát és azok közül sorsolták ki. Tehát egy olyan átható, olyan népszerűségi szinten voltak, ami nagyon fura. És hát mondom, nem volt még az, hogy bármit csinált. Tehát meg olyan botrányok kövezték. Tehát a mobiltelefonok, meg a ilyen filmfevős mobiltelefonok idejében szerintem belefulladtak volna egy-egy ilyen botrányba, mert nagyon durvák voltak ezek az emberek.
0: Ezekről is írnak?
1: Persze. Kendőzetlenül? Hát minden, igen.
0: Na jó, az Oasis könyvet ajánljuk sok szeretettel, kedves hallgatunk, a Jaffa kiadó gondozásában, Szekeres András lektorálásában, vagy lektor voltál ez a hivatalos?
1: Hát ez szakmai lektor,
0: igen. Szakmai lektorálásában. Ez fontos, és Szekeres András kövessék, szeressék azt a sok-sok energiát, amit beletesz az imádott hivatásába, azt a figyelmükkel viszonozzák. Junkies, egyéb produkciók és a KFT-ben is. Ha más nem, akkor találkozunk az Óbodai főtéren.
1: Így legyen. Köszönöm,
0: hogy itt voltál. Köszi nagyon szépen. Örültem neked, és Andrástól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Kádla Galinak és Szekeres Andrásnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kézfertőtlenítés betegbiztonsági kérdés hívta fel a figyelmet a kijelölt egészségügyi miniszter. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi budapesti rendezvényekre. Elkezdődött a költési szezon a rózsás flamingóknál a fővárosi állatkertben. Köszöntöm Önöket, Ortutei Dóra vagyok. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tettek a 17 milliárd forintos nemzeti kulturális alaptámogatások ügyében, derül ki a Horváth Lórend ügyvédi iroda közleményéből, amelyet a HVG ismertetett. A beadvány szerint a támogatások elbírálása nem követte a szokásos szakmai rendet, a kérelmeket egyeztetések nélkül sürgetett eljárásban bírálták el, sokszor telefonon a pályázati rendszer megkerülésével. A feljelentés azt állítja, hogy nem határoztak meg szakmai kritériumokat, így referenciák sem kértek, és több gyenge vagy hiányos tartalmú kérelem is támogatást kapott. A dokumentum szerint előfordult, hogy választókerületi alapon kértek adatokat a támogatásokról, ami felveti annak gyanúját, hogy a pénzosztásnak köze lehetett a 2026-os országgyűlési választásokhoz. Őrsi Gergely a második kerület polgármestere arról írt közösségi oldalán, hogy közel 240 millió forintnyi támogatás jutott budai civil szervezetekhez és egy vendéglátóhelyhez a Nemzeti Kulturális Alap kifizetésekből és a Városi Civil Alapból. A polgármester szerint több támogatás olyan szervezetekhez került, amelyek nem végeznek valódi tevékenységet, miközben a helyi kulturális és civil közösségek kevesebb forráshoz jutnak. Őrsi Gergely kiemelte, segítség lesz minden valódi civil szervezetnek, ha nekik szánt forrásokhoz hozzáférhetnek majd, és hozzátette, lesz vizsgálnivaló a már megtörtént kifizetések felhasználásával kapcsolatban is. A kézfertőtlenítés nem apró részlet, hanem betegbiztonsági kérdés. Erre hívta fel a figyelmet a kijelölt egészségügyi miniszter a kézhigiénés világnapon. Hegerűs Zsolt azt írta, a tiszta kéz életeket ment, különösen az egészségügyi ellátásban, ahol a megfelelő kézfertőtlenítés a kórházi fertőzések megelőzésének egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb eszköze. A 2024-es adatok szerint a fekvő betegosztályokon 1000 ápolási napra átlagosan 16,5 liter alkoholos kézfertőtlenítőszer jutott, ami ugyan 14%-os növekedést, de még mindig elmarad a szakmailag ajánlott 20-40 litertől. Az országgyűlés vasárnapi alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti rendezvények miatt jelentős utasforgalomra készül a MÁV a hétvégén, ezért több vonalon kapacitás bővítést vezet be. Hosszabb szerelvények közlekednek majd a Tópart, a Mecsek, a Napfény és a Tokaji Intercity-ken, valamint a Civis és a Mátra interrégiókon. A Gyesef hálózatán is nagyobb telítettségre számítanak a főváros felé tartó délelőtti járatokon. A keleti, nyugati és déli pályaudvarokon, valamint Kelenföldön egész nap utasmenedzserek segítik az utas. A helyjegyes vonatoknál pedig a foglaltság függvényében bővíthetik a kapacitást. Az Országos Havária Központ megerősített létszámmal támogatja az utasok célba juttatását, több helyszínen MÁV buszok is készenlétben állnak. A váratlan helyzetek gyors kezelésére a három budapesti főpályaudvaron délután 3 és este 10 óra között dupla flört motorvonatok várakoznak indulásra kész személyzettel. Elkezdődött a költési szezon a rózsás flamingóknál a fővárosi állat- és növénykertben, ahol Európa egyik legnépesebb és legsikeresebben szaporodó flamingó állománya él, jelenleg 158 madár. A budapesti állatkert közlése szerint a párok már túl vannak a fészekrakáson, és felváltva kotlanak a tojásokon. Tavaly 27 fióka kelt ki, ami történelmi rekord volt az intézményben. A szakemberek most is bíznak a sikeres költésben, és hamarosan kiderül, hogy megdőle a tavalyi csúcs. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: akkor is itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zseb.

ha nincsen, megfagyok. Kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom. Nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: szerelem, a szerelem, a szerelem. Sötét verem, beleestem, benne vagyok. Nem láthatok, nem hallatok.
1: Sláger FM.

0: Sláger FM-en szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal az óriás plakátok számának csökkentéséről. Lebontják a Szőlő utcai javítóintézet épületét. Tévhit, hogy fogászati beavatkozás után kerülni kell a tejtermékeket. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. A 63 éves Széchenyi díjas geológus Pusfai Mihály lett az 1825-ben alapított intézmény 22. elnöke. Fő kutatási területe az ásványtan, ezen belül a környezeti ásványtan, valamint az élő szervezetekben képződő mágneses nanokristályok tulajdonságainak és képződésének tanulmányozása. Az zárt ülésen megválasztották a testület főtitkárát és főtitkár helyettesét, az akadémia alelnökeit és elnökségi tagjait is. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal az óriás plakátok számának radikális csökkentéséről, írta a Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester szerint olyan jogszabálymódosításokra is szükség lenne, amelyek lehetővé teszik az épülethálók és az üres telefonfülkék eltávolítását, valamint a városképet rontó reklámfelületek visszaszorítását. Bejegyzésében arról is beszélt, hogy Budapest az elmúlt években több pert indította a plakátok ügyében, és céljuk a vizuális környezetszennyezés megszüntetése. A Market Asset Management ZRT vásárolta meg a Szőlő utcai javítóintézet épületét, amelyet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 2,6 milliárd forintért árverezett el, írta a Telex. A cég teljesen lebontaná a rossz állapotú, nehéz örökséget hordozó épületet, és a helyén egy korszerű, a környék értékét növelő lakóterületet alakítanának ki. A fejlesztést az önkormányzattal együttműködve a lakosság bevonásával tervezik, és meghívásos tervpályázatot is kiírnak. A bontás előkészítése a következő hónapokban indul. Tévhit, hogy fogeltávolítás után nem szabad tejterméket fogyasztani, derül ki a Semmelweis Egyetem új oktató videójából. A szakemberek szerint bátran lehet tejterméket tartalmazó leveseket, püréket vagy turmixokat enni vagy inni. Arról, hogy mit érdemes kerülni a beavatkozás után, dr. Jób Fancsali Árpád, a Semmelweis Egyetem arc, álcsont, szájsebészeti és fogászati klinika egyetemi tanára beszélt a Sláger FM-nek.
2: Azt feltételezték és azt gondolták, hogy ugye a baktériumokat és ugye a táptalajon tenyésztik, és ugye te is egy ilyen táptalaj, és az nem tesz jót a szájüregbe, de a szájüregnek elég magas a kimosó hatása, vagy a nyáltermelése miatt nem maradnak ezek a folyékony tejtermékek út. Amit szoktunk tiltani fokhúzás után, az a apró magas ételek, amik be tudnak menni a húzás sebébe, meg a kávét, a alkoholt, mert ugye az a vérzés kockázatát fogja növelni, ugye dohányozni se lehet, hanem a szívó hatás miatt témákon képződik. A beavatkozás után azért azt nyomatékosan a betegnek el kell mondani, hogy mondjuk egy szájzóny használata a fokhúzás után az nem feltétlenül jó, mert ugye a benne lévő baktériumokat, vírusokat egy nagy nyomással bevihetjük a sebbe. Szoktak is kérdezgetni, milyen sörtéjű fogkefét használjanak, elektromosat, vagy mechanikusan használható. Ezeket kell betegeknek részletesen elmondani.
1: A szakemberek hangsúlyozzák, a beavatkozás előtt fontos a megfelelő szájhigiénia, valamint a gyógyszerekről és a krónikus betegségekről is tájékoztatni kell az orvost. 5. alkalommal rendezik meg a Jazz Fest Budapestet június 27-e és július 5-e között. A jubileumi év kiemelt fókusza Korea. A fesztivál szinte teljes időtartama alatt érkeznek dél-koreai művészek, akik a Városháza Parkban és a Rákóczi téren adnak koncerteket. A szervezők szerint nem csak fellépésekről van szó, hanem kulturális párbeszédről is, hiszen az elmúlt években látványosan erősödött a magyar és a koreai jazz élet kapcsolata. A Sláger FM híreit Ortutai Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgataink, hölgyeim és uraim, most kapaszkodjanak, 2027. február 28-áig látható az a kiállítás a Magyar Zeneházában, ott a Városliget szívében, amely Freddie Mercury életét mutatja be a legendás budapesti koncert 40. évfordulójának emlékére. Mert hogy Freddie Mercury és a Queen 1986-os budapesti koncertjének 40. évfordulójára emlékezik a Magyar Zeneháza, és a világhírű rockstar emlékét ápoló World of Freddie új, közös saját tervezésű időszaki kiállítása. Az ikonikus zenekar a Vasfüggöny mögött elsők között adott nagyszabású stadionkoncertet Magyarországon. A zenekar ebben a felállásban utolsó turnéja során egyedül hazánkba látogatott el Kelet-Európában. A Népstadionban tartott fellépés a szabadság élményét és az akkori rendszer korlátjain való áttörést szimbolizálta egy egész generáció és a régió számára. A koncert végén, amikor Freddie váratlanul elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, szinte megrepettek a rendszer által húzott falak a két világ között. Sok más világhírű Queen-dal mellett a Bohem Rhapsody, a We Are The Champions, a We Will Rock You, vagy a Radio Gaga, vagy az I Want To Break Free, mind olyan slágerek, amelyeket a mai napig sok millióan hallgatnak hazánkban és szerte a világban. A Queen generációkat egyesít zenéjével, mindegy, hogy YouTube-ot, Spotify-t vagy rádiót hallgatunk, esetleg tévénézünk, mindenhol találkozhatunk a legnagyobb slágereikkel. Nos, azt még nem mondtam, hogy Freddie 80. születésnapját is 2026-ban ünnepeljük. Több száz eredeti tárgy, fellépőruhák, bútorok, kéziratok mellett Freddie munkatársainak és barátainak személyes története és visszaemlékezései idézik fel a világsztár kevésbé ismert emberi oldalát. 9 tematikus térben látható a kiállítás a Magyar Zeneházában. Igen, ott a Városliget szívében, mindenkinek szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Amerikai vizsgálat indult a Morgan Stanley budapesti elemzői programja miatt. Újabb üteméhez ért az István út és a Pozsonyi utca felújítása Újpesten. A Festetics kastély lett a legszebb magyar kastély a legfrissebb országos felmérés szerint. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Arra kírja minisztériumi vezetőket Magyar Péter, hogy a Tisza kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettséget, és kizárólag a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, pártja birtokába jutott egy kormányhatározat, amely szerint a leköszönő kabinet jelentős összegeket költene el a váltás előtt. Magyar Péter azt ígérte, hogy az új kormány azonnal áttekinti a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást. Mindenre közösségi oldalán reagált Gulyás Gergely, az új országgyűlés Fidesz frakciójának vezetője, aki visszautasította Magyar Péter állításait, és azt írta, a kormány működése jogszerű, a kötelezettségvállalások pedig a hatályos szabályoknak megfelelően történnek. Az amerikai pénzügyi felügyelet a FINRA vizsgálatot indította a Morgan Stanley budapesti elemzői programja miatt, írja a Wall Street Journal. A nyomozás egy volt alkalmazott bejelentése alapján indult. A programban 2024 óta fiatal európai szakemberek dolgoztak pénzügyi modellezésen és tranzakciók támogatásán, jóval alacsonyabb fizetésért, mint londoni vagy New Yorki kollégáik. A hatóság azt vizsgálja, hogy a budapesti munkatársak végeztek-e olyan engedélyköteles feladatokat, mint az ügyfélkapcsolattartás vagy az ügyfél átvilágítás. A beszámolók szerint előfordult, hogy érzékeny ügyféladatokhoz is hozzáfértek, és a túlóra szabályokat sem mindig tartották be. A vizsgálat jelenleg is tart. Újabb üteméhez ér az István út és a Pozsonyi utca felújítása Újpesten. Csütörtöktől újabb szakaszokon indul a burkolat felmarása és a korszerűsítés. A forgalom mindkét irányban járható marad, de időszakos sávlezárásokra, Zsák utcává váló mellékutcákra és jelentős torlódásokra kell számítani. A BKK azt kéri, hogy az érintett területen közlekedők lehetőség szerint válasszák a közösségi közlekedést. A felújítás célja biztonságosabb, gyalogos és kerékpáros barát útszakaszok kialakítása. A beruházás várhatóan jövő tavasszal fejeződik be. Vízre került Óbuda-Békás megyer közterületfelügyelet új szolgálati hajója, amelyet az önkormányzat biztosította a Duna vízi rendészeti rendőrkapitánysággal közös járőrszolgálathoz. A Tiger Marine gumi testű kisgéphajón egy közterületfelügyelő és egy vízirendész teljesít szolgálatot hétvégente egészen októberig. Feladatai közé tartozik a vízi közlekedés szabályainak ellenőrzése, a vízi sportok biztonságának felügyelete, a tiltott helyen fürdőzés visszaszorítása és a bajba jutottak segítése. A járőrök a római parti plázsnál is figyelnek arra, hogy a fürdőzők a kijelölt területen belül maradjanak. A keszthelyi Festetics kastélyt választották a legszebb hazai kastélynak a csodásmagyarország.hu több mint 5000 fős felmérésében. A második a Fertődi Eszterházi kastély, a harmadik a Nádasladányi Nádasdi kastély lett. A tízes listán szerepel a Gödöllői Királyi kastély, a Szabadkígyósi Wenckheim kastély, a Füzérradványi és a Tiszadobi Károlyi, illetve Andrássy kastély is. A választadók szerint a kastély látogatások fő vonzerejét az építészeti látvány, a gondozott parkok és a történelmi háttér adják. A Festetics kastély különleges kiállításai és egyedülálló könyvtára miatt is kiemelkedik. A listán szereplő kastélyok többsége folyamatosan látogatható, kivétel a Nádasdy kastély, amely május 28-áig átmenetileg zárva tart. A Sláger FM híreit Ortutei Dórától hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, Sláger FM, minden, amit szeretünk.
1: Sláger FM, minden, amit szeretünk.

0: programajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újrarendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat. Tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal az óriás plakátok számának csökkentéséről. Lebontják a Szőlő utcai javítóintézet épületét. Tévhit, hogy fogászati beavatkozás után kerülni kell a tejtermékeket. Köszöntöm Önöket, Ortutai Dóra vagyok. Megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia új elnökét. A 63 éves Széchenyi díjas geológus Pusfai Mihály lett az 1825-ben alapított intézmény 22. elnöke. Fő kutatási területe az ásványtan, ezen belül a környezeti ásványtan, valamint az élő szervezetekben képződő mágneses nanokristályok tulajdonságainak és képződésének tanulmányozása. Az zárt ülésen megválasztották a testület főtitkárát és főtitkár helyettesét, az akadémia alelnökeit és elnökségi tagjait is. A főváros kész tárgyalni az új kormánnyal az óriás plakátok számának radikális csökkentéséről, írta a Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester szerint olyan jogszabálymódosításokra is szükség lenne, amelyek lehetővé teszik az épülethálók és az üres telefonfülkék eltávolítását, valamint a városképet rontó reklámfelületek visszaszorítását. Bejegyzésében arról is beszélt, hogy Budapest az elmúlt években több pert indította a plakátok ügyében, és céljuk a vizuális környezetszennyezés megszüntetése. A Market Asset Management ZRT vásárolta meg a Szőlő utcai javítóintézet épületét, amelyet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 2,6 milliárd forintért árverezett el, írta a Telex. A cég teljesen lebontaná a rossz állapotú, nehéz örökséget hordozó épületet, és a helyén egy korszerű, a környék értékét növelő lakóterületet alakítanának ki. A fejlesztést az önkormányzattal együttműködve a lakosság bevonásával tervezik, és meghívásos tervpályázatot is kiírnak. A bontás előkészítése a következő hónapokban indul. Tévhit, hogy fogeltávolítás után nem szabad tejterméket fogyasztani, derül ki a Semmelweis Egyetem új oktató videójából. A szakemberek szerint bátran lehet tejterméket tartalmazó leveseket, püréket vagy turmixokat enni vagy inni. Arról, hogy mit érdemes kerülni a beavatkozás után, dr. Jobb Fancsali Árpád, a Semmelweis Egyetem arc, álcsont, szájsebészeti és fogászati klinika egyetemi tanára beszélt a Sláger FM-nek.
3: Azt feltételezték és azt gondolták, hogy ugye a baktériumokat és ugye a tártalajon tenyésztik, és ugye a is egy ilyen táptalaj, és az nem tesz jót a szájüregbe, de a szájüregnek elég magas a kimosó hatása, vagy a nyáltermelése miatt nem maradnak ezek a folyékony tejtermékek úgy. Amit szoktunk tiltani fokhúzás után, az a apró magas ételek, amik be tudnak menni a húzás sebébe, meg a kávét, a alkoholt, mert ugye az a vérzés kockázatát fogja növelni. Ugye dohányozni se lehet, hanem a szívó hatás miatt egy vákum képződik. A beortozás után azért azt nyomatékosan a betegnek el kell mondani, hogy mondjuk egy szájzóny használata a fokhúzás után az nem feltétlenül jó, mert ugye a benne lévő baktériumokat, vírusokat egy nagy nyomással bevihetjük a sebbe. Szoktak is kérdezgetni, milyen sörtéjű fogkefét használjanak, elektromosat, vagy mechanikusan használható. Ezeket kell betegnek részletesen elmondani.
2: A szakemberek hangsúlyozzák, a beavatkozás előtt fontos a megfelelő szájhigiénia, valamint a gyógyszerekről és a krónikus betegségekről is tájékoztatni kell az orvost. 5. alkalommal rendezik meg a Jazzfest Budapestet június 27-e és július 5-e között. A jubileumi év kiemelt fókusza Korea, a